0: Mi nem ragaszkodunk stílusokhoz.
1: Nem ragaszkodunk csak a retrohoz.
0: Csak az újdonságokhoz.
1: Mi a slágereket szeretjük.
0: Érkezhet bárhonnan,
1: bármelyik évből.
0: Paks FM.

gyövesen megszólított az Isten. Egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám. Többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja vele.

0: kedvencei.
1: Ez a kedvenc dalom.
2: Ezt hallgatom az autóban.
3: Összekö.
1: Nagyon szeretem.
0: Box FM.

0: nem ragaszkodunk stílusokhoz.
1: Nem ragaszkodunk csak a retrohoz.
0: Csak az újdonságokhoz.
1: Mi a slágereket szeretjük.

0: Érkezhet bárhonnan,
1: bármelyik évből.
0: Paks FM.
1: Összeköt.
2: Olyan ő, hogy megáll,

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. 14. Leó pápa felavatta a Sagrada Familia Bazilika legmagasabb Jézus Krisztusról elnevezett tornyát szerdán Barcelonában, írja az MTI. A katolikus egyházfő Antoni Gaudi építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmisét követően spanyolul és katalánul áldotta meg az épület tavasszal elkészült 172,5 méter magas tornyát. A Jézus Krisztusról elnevezett torony felavatásával még nem fejeződött be a Sagrada Familia építése, amelynek alapkövét 1882-ben tették le. A munkálatok a 4 tornyú főhomlokzattal folytatódnak, ahol 100 szobor figurát fognak elhelyezni Antoni Gaudi tervei szerint. A katalán modernizmus jelképének számító a gótikus és a szecessziós elemeket egyénien ötvöző bazilika elkészültét 2035-re ígérik. Hivatalos sem Budapestnek, sem a megyejogú városoknak nem kell befizetniük az iparűzési adó többletet. Szerda este megjelent a magyar közlönyben Kármán András pénzügyminiszter rendelete az idén június 30-ig fizetendő iparűzési adó többletről. Ennek értelmében a fővárosi önkormányzatnak tavaly még 3,7 milliárd forint adóbevételről kellett lemondania. Ezzel szemben a rendelet értelmében idén június 30-ig a települést nem terheli befizetési kötelezettség. Heringes Anita Paks polgármestere rádiónknak úgy nyilatkozott, hogy a rendelet ellenére, amelyben Paks 0 forint befizetésére kötelezett, egyelőre félreteszi azt az összeget, szám szerint 750 millió forintot, amelyet idén június 30-ig a 2026-os iparűzési adó többlet után kellene befizetnie az államkasztába a városnak, ugyanis a városvezető szerint azért nem egyértelmű a rendelet, mert a 2025-ös év költségvetésére vonatkozik, azután viszont a város már a tavaly évben befizette a szolidaritási adóként ismert 2 milliárd forintot, így a 2026 év tekintetében továbbra sem látnak tisztán. 4 klíma is beszerelésre kerül a Munkácsi utcai óvodába, ahova átköltöznek az Ötvös utcai óvodából gyerekcsoportok az ott kezdődő felújítás miatt. Erről Molnár József, a Paksi Egyes Körzet önkormányzati képviselője számolt be rádiónknak. A képviselő felhívta a szülők figyelmét arra is, hogy a Munkácsi utcai óvodánál ideiglenes parkolásra lesz lehetőség, és külön hangsúlyozta, hogy a kialakítandó parkolókat ne hosszú távú parkolásra használják a megnövekvő forgalomra tekintettel.
2: Az Ötvös utcai óvodát felújítják, és a csoportok el fognak költözni. Egy része a Vörösmarty utcába, másik része pedig a Munkácsi utcai óvodában fog megérkezni. Hát itt is volt megkeresés intézményvezetőtől, illetve szülői megkeresés, hogy ugye mi lesz a nyári hónapokon, ugye nincsen teljes mértékben klimatizálva az épület. Nyilván az 5 milliós keret terhére próbáltam ezt megoldani, de polgármester asszony nagyon kedves volt, illetve alpolgármester úr, és támogatták ezt a kezdeményezést, úgyhogy 4 klíma lesz majd elhelyezve a Munkács utcai óvodába, úgyhogy a gyerekek majd hűsen tudnak lenni, hogyha az épületbe beérnek. A másik dolog, ami felmerül folyamatosan a Munkácsi utcai óvodával kapcsolatban, a parkolás. Ugye most megemelkedett számmal fognak érkezni a szülők, és ugye nem a körzetből, tehát nem tudnak oda sétálni, úgyhogy majd a dolgozók a kilátóhoz fognak parkolni, ott vannak parkolóhelyek. Persze ez ideglenesen, amíg ez az állapot fennáll, és műszaki osztály kint volt, megvizsgálta a lehetőségeket, ilyen ideglenes parkolókat fognak ott az óvoda melletti részen kialakítani, tehát azért megkérjük, hogy ne fix parkolásra használják, hanem tényleg a gyerekeket kiteszik, és akkor utána haladnak tovább a szülők.
1: A hétvégén befejezték az egyes blokk 2026-os évre tervezett karbantartását és éves főjavítását a Paksi atomerőműben, adta hírül az Országos Atomenergia Hivatal a honlapján. A 2026. május 8-án elkezdett a fűtőelemek üzemszerű átrakásával összekötött tervszerű ciklikus karbantartási, ellenőrzési és javítási tevékenységeket elvégezték. A blokk karbantartási és indítási műveleteit az Országos Atomenergia Hivatal helyszíni, valamint online ellenőrzéssel folyamatosan felügyelte. A hatósági ellenőrzés kiterjedt a karbantartási tervek végrehajtására, a berendezések ellenőrzésére, a próbák végrehajtására, valamint a karbantartási rendszer hatékonyságának monitorozására. Az engedélyes benyújtotta a blokk visszaindítása iránti engedélykérelmét, a kérelem felülvizsgálata, valamint a hatósági felügyelet eredményeinek és a jogszabályi követelmények teljesítésének értékelése után az Országos Atomenergia Hivatal az indítási engedélyt kiadta.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a pakseffm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Pakseffm.
0: Pakseffm.
3: Összeköt.
0: Pakseffm. Összekö.

0: volt a csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. A lakhatási válság, a hajléktalanság növekedése, a munkavállalók kizsákmányolása és az online térben tapasztalható alapjogi fenyegetések jelentik az Európai Unió előtt álló legfontosabb kihívásokat, állapította meg az Európai Unió alapjogi ügynökséget csütörtökön közzétett éves jelentésében. A bécsi székhelyű testület tavaly évre vonatkozó dokumentuma szerint az emelkedő lakhatási költségek és a megfizethető, illetve szociális bérlakások hiánya miatt egyre többen nem tudják fenntartani otthonukat, és a hajléktalanná válás veszélyével szembesülnek. Az ügynökség jelentése hazánk kapcsán megjegyzi, hogy Magyarországnak nincs országos hajléktalanügyi stratégiája vagy cselekvési terve, és a lakhatási válság kezelésére sem rendelkezik átfogó nemzeti programmal. A magyar vagyonnyilatkozati rendszert ma is Európa egyik legszigorúbb szabályozásának tartja a Fidesz frakció, amely az MTI-hez szerdán eljutatott közleményében téves iránynak nevezte, hogy a rendszert egy uniós megrendelésre született hatóság, az integritás hatóság ellenőrizze. Az ellenzéki párt parlamenti képviselőcsoportja jelezte, minden olyan szabályt támogatnak, ami a vagyonnyilatkozati rendszer teljes körűségét és ellenőrizhetőségét megerősíti. Az az irány azonban szerintük, hogy mindezt a magyar állam egészére, bírákra, ügyészekre, képviselőkre vonatkozóan egy uniós megrendelésre született hatóság ellenőrizze, alapvetően téves. A kormány kedd este nyújtotta be a parlamentnek az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását. Az előterjesztés szigorítja a vagyonnyilatkozat tételre és annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, ezzel összefüggésben bővíti az integritás hatóság hatásköreit. Négy klíma is beszerelésre kerül a Munkácsi utcai óvodába, ahova átköltöznek az Ötvös utcai óvodából gyerekcsoportok az ott kezdődő felújítás miatt. Erről Molnár József, a Paksi egyes körzet önkormányzati képviselője számolt be rádiónknak. A képviselő felhívta a szülők figyelmét arra is, hogy a Munkácsi utcai óvodánál ideiglenes parkolásra lesz lehetőség, és külön hangsúlyozta, hogy a kialakítandó parkolókat ne hosszú távú parkolásra használják a megnövekvő forgalomra tekintettel.
2: Az Ötvös utcai óvodát felújítják, és a csoportok el fognak költözni. Egy része a Vörösmarty utcába, másik része pedig a Munkácsi utcai óvodában fog megérkezni. Hát itt is volt megkeresés intézményvezetőtől, illetve szülői megkeresés, hogy ugye mi lesz a nyári hónapokon, ugye nincsen teljes mértékben klimatizálva az épület. Nyilván az 5 milliós keret terhére próbáltam ezt megoldani, de polgármester asszony nagyon kedves volt, illetve a polgármester úr, és támogatták ezt a kezdeményezést, úgyhogy négy klíma lesz majd elhelyezve a Munkácsi utcai óvodába, úgyhogy a gyerekek majd hűsen tudnak lenni, hogyha az épületbe beérnek. A másik dolog, ami felmerül folyamatosan a Munkácsi utcai óvodával kapcsolatban, a parkolás. Ugye most megemelkedett számmal fognak érkezni a szülők, és ugye nem a körzetből, tehát nem tudnak oda sétálni. Úgyhogy majd a dolgozók a kilátóhoz fognak parkolni, ott vannak parkolóhelyek. Persze ez ideglenesen, amíg ez az állapot fennáll, és műszaki osztály kint volt, megvizsgálta a lehetőségeket, ilyen ideglenes parkolókat fognak ott az óvoda melletti részen kialakítani, tehát azért megkérjük, hogy ne fix parkolásra használják, hanem tényleg a gyerekeket kiteszik, és akkor utána haladnak tovább a szülők.
1: A hétvégén befejezték az 1-es blokk 2026-os évre tervezett karbantartását és éves főjavítását a Paksi atomerőműben, adta hírül az Országos Atomenergia Hivatal a honlapján. A 2026. május 8-án elkezdett, a fűtőelemek üzemszerű átrakásával összekötött tervszerű ciklikus karbantartási, ellenőrzési és javítási tevékenységeket elvégezték. A blokk karbantartási és indítási műveleteit az Országos Atomenergia Hivatal helyszíni, valamint online ellenőrzéssel folyamatosan felügyelte. a hatósági ellenőrzés kiterjedt a karbantartási tervek végrehajtására, a berendezések ellenőrzésére, a próbák végrehajtására, valamint a karbantartási rendszer hatékonyságának monitorozására. Az engedélyes benyújtotta a blokk visszaindítása iránti engedélykérelmét, a kérelem felülvizsgálata, valamint a hatósági felügyelet eredményeinek és a jogszabályi követelmények teljesítésének értékelése után az Országos Atomenergia Hivatal az indítási engedélyt kiadta.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az élesztő. Good morning. A PaksFM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő. Élesztő minden hétköznap a PaksFM-en.

6 óra 8 perc van, június 12-e péntek, ez itt a Paks FM, és ti az élesztőt hallgatjátok, a Paks FM reggeli ébresztő műsorát. Jó reggelt kívánok mindenkinek, Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen fél tízig, fantasztikus vendégeim lesznek, elképesztő zenékben lesz részünk, lesz minden mi szemszájnak ingre ezen a csodálatos, frissítő nyári reggelen. Nézzük csak mi a pálya odakint, jelen pillanatban ragyog a nap, 12 Celsius fok van már, és egyébként 24-ig fogunk kb. Felmenni délután, 3 órára már ezt a 24 fokot állapította meg nekünk az időkép.hu. Szeles idő sok napsütéssel, így foglalja össze az oldala, ma várható történéseket, fronthatásmentes idők lesz, és egész álló nap, rengeteg napsütés fog ránk zuhanni majd. Nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban. Itt állunk már a hétvége küszöbén szerencsére, ami nyilvánvalóan mindenkinek nagy örömöt okoz. Én azt mondanám egyébként, hogyha van kedvetek elutazni valahova, ha nem is feltétlenül vízpartra, de mondjuk kiránduló, tökéletes kiránduló idő lesz ugyanis. 27 és 28 fok lesz szombaton és vasárnap. Igaz, hogy vasárnap egy hidegfronti hatás ismét zivatarokat és ismét záporokat, tehát esőzést hozhat magával. Lehetséges, hogy vasárnap és jövő hét elején kapunk egy kis csapadékot megint a nyakunkba, egy kis esőt, egy kis zuhét, meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Minden esetre nem ártana, én örülnék neki, egészen friss júniusunk van egyébként, hölgyeim és uraim. Ez majd feltehetőleg jövő hét közepétől kezd majd egy kicsit szignifikánsabb kánikulába átfordulni, amennyiben ugye csütörtökön itt már 33 fokot ír nekünk az oldal, és nem elképzelhetetlen, hogy a jövő hét végére 36 fokot is el fogjuk érni, úgyhogy hogy is mondjam, élesedik a szituáció, élesedik a nyár, de ma még egyébként ez a kellemes 24 fok lesz csak a maximum, ameddig felmegyünk, úgyhogy ma is abszolút kiránduló időnk van. Mi ki is fogunk lazulni valószínűleg a Dunapartra, a Csónakházhoz, és ott fogunk lazulgatni egy kicsit este felé. Mindenkinek azt tanácsolom, hogy lazuljon ki velünk. Ott Tali. By the way, Pink Floyd, dehogy is, Jézusom. Nem Pink Floydot hallottunk, nem. Itt a Pink Floydnak még, hát ha nem is híre hamma nem volt, de a Pink Floyd itt még leesett állal hallgatta a srácokat, azokat a srácokat, akiket tényleg hallottunk az imént. Nyilvánvalóan a The Beatles nevű meghatározó négyes fogatról beszélek itt most, az, akik már javába csinálták a zenét, amikor a Pink Floyd még teljes mértékben az ő hatásuk alatt volt. Később természetesen amúgy találkoztak is, sőt, a Pink Floyd a legeslegelső albumát akkor rögzítette, amikor a Beatles pedig a stúdió másik részében a Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band című ikonikus albumokat rögzítette, tehát ilyes formán két ikonikus album fej-fej mellett készült el, és hát a hatásuk is meglehetősen hasonló amúgy, ős pszichedéliáról van szó, de ez még egy korábbi Beatles szerzemény volt, a Daytripper. És hamarosan az Oasis-szel fogjuk folytatni, ilyenkor valamiért mindig a Gallagher tesók jutnak eszembe, de hát nem véletlenül, hiszen a legnagyobb zenei impulzusok az természetesen teljesen bevallottan a Beatles volt mindig is. Igen, abszolút. Noel és Liam Gallagher folyamatos konfliktusban álló, de mostanra természetesen már kibékült, sőt egy nagyon sikeres világturnét is maguk mögött tudó testvéreknek, főként John Lennon volt a nagy hősük, és ez abszolút Liamnek az ének stílusában is hallható, mind abban a számok és szám stílusokban és szerkezetekben és hangzásban, amit az Oasis tető alá hozott a 90-es években és a 2000-es évek végén. To Be Where There's Life, ez szólt tőlük, aztán jövök vissza. Let's go!

0: a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Oh yeah! Oasis-t hallattátok az imént, To Be Where There's Life. Ez szólt a Gelegertesoktól, 6 óra 17 perc van, június 12-e péntek, ez itt a Paks FM, ti az élesztőt hallgatjátok, és odakint ragyogó napsütésben lesz részünk. 24 fokig fogunk felmelegedni, úgyhogy nagyon menő, nagyon kellemes reggelünk van. Holnap 27, holnap után vasárnap 28 fok valószínű, és esetleg egy kis eső is leesik majd már vasárnap és jövő hét hétfőn. Minden esetre a ma és a szombat abszolút alkalmasnak tűnik arra, hogy lelépjetek és kimenjetek a szabadba, a természetbe, teleszívni magatokat oxigénnel, kitenni magatokat a növények zöld ragyogásának, a fantasztikus virágillatnak egyébként, ami őrjöng a város, van amúgy, és természetesen ennek a csodálatos életet adó napfénynek. D-vitamin csak úgy termelődjön a szervezetekben, az mindenkinek abszolút csak jó. Na, azt mondja, hogy június 12-e van. Ez azt jelenti, hogy a mai napon Villő, János és Leo nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Főnévnaposaink, Villő nevű hallgatóink. A Villő új keletű névalkotás, írja az oldal Kodály Zoltán 1925-ben szerzett gyermekkórusra írt műve címe nyomán. A villő szó, a régi magyar tavaszi téltemető népszokás a villőzés során énekelt versekben fordul elő. Villőzéskor a Zoborvidéken, tehát Nyitra környékén feldíszített zöld fűzfa ágakkal járták be a lányok a falut. A szó a latin villus szóból ered, ennek jelentése lomb. A szlovák villa szó, jelentése pedig tündér, úgyhogy villők. Boldog névnapot kívánunk innen a stúdióból még egyszer. Nagyon menő nevetek van, by the way. Folytassuk a mai történésekkel. Jobban mondva, a június 12-i történésekkel itt szerte a világtörténelem folyamán, ha már Beatles is elhangzott a mai nap folyamán, és azzal kezdtünk be, akkor már mondjuk el, hogy 61 éve történt, 1965. június 12-én, hogy a Beatles tagjai megkapták a brit birodalom rendjét II. Erzsébet angol királynőtől. Nagyon durva, annyira rajta volt mindenki, a királynőt beleértve a Beatlemanián, ami a 60-as évek eleje közepén söpört végig Anglián, és természetesen az egész világon, hogy még odaítélték nekik a brit birodalom rendjét is, egy nagyon szépséges kék kereszt alakú érdemrendről van szó. Egyébként The Most Excellent Order of the British Empire. Ezt kapták meg a srácok, és természetesen Paul McCartney-t jól lovagá is ütötték egy idő után. Ő most már Sir Paul McCartney. 112 éve született Hídvégi Valéria színésznő, aki, úristen, és most figyeljetek, 8 éves pályafutása alatt közel 50 filmben szerepelt. Még egyszer, 8 év alatt 50 filmben. Nem 50 év alatt 8 filmben, hanem fordítva 8 év alatt 50 filmben, az mekkora munkakedv, vagy nem is tudom, minek nevezzem. Már kicsit obszesszív, nem? De hát ez, hogyha ebben volt jó, akkor miért ne csinálhatná ezt is? Hídvégi Valéria 8 év alatt közel 50 film szereplője volt, tehát folyamatosan dolgozott. Különben 1914-ben született Hídvégi Valéria ezen a napon, a második világháború után pedig Londonban élt 97 éves korában bekövetkezett haláláig. Ez egy hosszú és tartalmas életnek tűnik nekem. 97 éve született 1929. június 12-én Anne Frank, a zsidó származású holland Anne Frank, aki a náci megszállás alatt írt naplója tett világhírűvé. Természetesen azt a naplót én is olvastam, és mindenkit megérintett. A 13. születésnapjára kapta a naplót, amiben írni kezdett, és a gondolatai azok mindenki számára elképesztően inspirálók voltak. Valójában egyébként amúgy, mint kiderült, vitatható az ő hozzá, tehát a vitatható az, hogy ő írta valójában ezt a könyvet, igazából feltetőleg az apja írta ezt a könyvet. Minden esetre a gondolatai akkor is meglehetősen értékesek, nem kevésbé értékesek így, hogy az apja írta őket. Sajnos abszolút, tehát, hogy is mondjam, tehát áldozatául estek a holland náci megszállásnak, sokáig rejtőzködtek, de aztán végül elkapták őket, és koncentrációs táborba hurcolták őket, szóval borzalmas sorsuk volt, mint oly sokaknak. a németek által megszállt területeken, és akárki is írta ezt a könyvet, a gondolatok, amik benne foglaltatnak, mindenképpen például kell, hogy szolgáljanak, és sokak számára inspiráló, hogy ne ismétlődhet sem meg még egyszer az a szörnyűség, ami megtörtént akkoriban. Minden esetre most is történnek sajnos nagyon hasonló dolgok a világban szerte, olyan, mint hogyha sokan nem vették volna a lapot azokra a gondolatokkal kapcsolatban, amiket a túlélők megfogalmaztak, és a túlélők beszámolói sem segítettek abban, hogy ne ismétlődhessen meg még egyszer a rémálom. Na jó, folytassuk egy kicsit felhúzóbb hangvétellel. Itt nagyon kora reggel már is a náci megszállás az, amin itt lovaglok. Inkább egy életmentő találmányról beszélnék. 177 éve történt ugyanis, 1849. Június 12-én, hogy Louis Hazlitt szabadalmaztatta a gázmaszkot, ami nyilvánvalóan egy abszolút... Hát igen, aztán persze ennek így az lett a folyamodványa, hogy az első világháborúban azonnal elkezdtek mustárgázzal embereket gyilkolni, és ott a gázmaszkos katonáknak is egy ilyen olyan tipikus kinézete van, ami már összefügg az első világháborúval. Aztán utána be is tiltották a gázzal való hadviselést, mert ez egy borzalmas legalja dolog tényleg. Igen, ott még a háború szabályai fektetődtek le az első világháború során. 96 éve született Barbara Harris, az első amerikai női püspök, 1930. június 12-én, illetve 85 éve pedig Chick Corea, a legendás amerikai jazz zongorista, szintetizátoros és zeneszerző, 1941-ben, egyébként az eredeti neve Anthony Armando Corea, csak megkapta a jó kis Chick becenevet, ami meglehetősen jazzes, 1945-ben kezdett zongorázni apja tanítványaként. 62 óta játszik különböző együttesekben Miles Davis-zel, Herbie Hancockkal, Gary Burtonnel, és szólistaként is szerepel, írja az oldal. 1991-ben megalapította a Stretch lemez társaságot, és első önálló lemeze 67-ben jelent meg. 88-ban megkapta a Grammy-t a Light Years című nagy lemezéért, 89-ben pedig az Acoustic Band az Eve Jazz lemeze lett. Szóval Chick Corea, a legendás jazz zongorista, 85 éve született éppen ezen a napon, 41. június 12-én. 54 éve robbant ki a Watergate botrány, amelynek eredményeképpen Nixon elnök lemondott 1972. június 12-én. Azóta érdekes módon az ilyen politikai botrányok mindig a Gate névutót kapják meg. A Watergate botrány után minden, ami Gate-tel végződik, arról tudjuk, hogy politikai botrány, valahogy ez így beépült a köznyelvbe, és végezetül 62 éve halálra ítéltek Nelson Mandela feketebőrű jogi aktivistát és államfőt 1964-ben Dél-Afrikában, de megtörni nem tudták. 27 év börtön után Nelson Mandela végül kiszabadult, és a 90-es években ő volt az, aki az apartheid szörnyűséges, rasszista időszakát a dél-afrikai köztársaságban, aminek a végére pontot tett, és végül ő lett az első színesbőrű elnöke Dél-Afrikának, miután eltörölték ezt a borzalmas rendszert, úgyhogy Nelson Mandela mindig is a szabadság és az egyenlő jogok hatalmas ikonjaként szerepel az emberiség képzeletében, úgyhogy éljen Nelson Mandela. Most pedig következzen Kevin Parker Ausztráliából. Témimpala következik az Apocalypse Dreams, utána pedig hírösszefoglalót fogtok hallani Gabitól, és aztán jövök vissza. Let's go!

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. 14. Leó pápa felavatta a Sagrada Familia Bazilika legmagasabb Jézus Krisztusról elnevezett tornyát szerdán Barcelonában, írja az MTI. A katolikus egyházfő Antoni Gaudi építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmisét követően spanyolul és katalánul áldotta meg az épület tavasszal elkészült 172,5 méter magas tornyát. A Jézus Krisztusról elnevezett torony felavatásával még nem fejeződött be a Sagrada Familia építése, amelynek alapkövét 1882-ben tették le. A munkálatok a 4 tornyú főhomlokzattal folytatódnak, ahol 100 szobor figurát fognak elhelyezni Antoni Gaudi tervei szerint. A katalán modernizmus jelképének számító a gótikus és a szecessziós elemeket egyénien ötvöző bazilika elkészültét 2035-re ígérik. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Ez azt jelenti, hogy végre érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán szerdán. A miniszter felidézte, hogy a Tisza kormány történelmi sikert ért el, összesen 16,4 milliárd euró uniós támogatás hazahozataláról állapodtak meg az Európai Bizottsággal. Ebből mintegy 1,5 milliárd euró jut a villamos energiarendszer fejlesztésére, de tempósan kell haladni közlése szerint, mert a helyreállítási alap forrásainak felhasználási határideje augusztus végén lejár. Számos projekt tervezése és kivitelezése indul meg ebben az évben a Paksi 6-os számú körzetben. A Kurcsatov utca északi részének felújítása még idén elkezdődik, míg a déli rész felújítása tervezési stádiumban van, mondta rádiónknak Barnabás István alpolgármester, a körzet képviselője.
2: Most egy nagyon nagy projekt kezdődik heteken belül, a Kurcsatov utca északi oldalának az utolsó tömbelső rehabilitációja, a harmadik, ami már megvan tervezve, vagy 7-8 éve. Ez ugye a Babicstól, onnan a Barátság útig, tehát ott az irodaház, Eszi kollégium, és le a Móricz, meg a Barátság utcai házsorok, tehát ez a terület lesz érintett ebben a felújításban. A Kurcsatov utca déli oldalához nem lett hozzányúlva az elmúlt 40 évben gyakorlatilag semmit, és az most már kiri a lakótelep többi részéből, ugye egészen a Tellerede utcától le a Garázssorig, tehát a burkolt felületek rettetes állapotban van, akkor a zöld felületek is elhanyagoltak, már rendezetlenek.
1: A körzethez tartozó atomtér felújítása is folytatódik, és a Csengely-Dénes kulturális központot is érintik majd jelentős felújítások, valamint megoldódik a Tellerede utca ügye is.
2: Történt olyan, ami nem látszik kívülről, mert egyelőre csak egy adásvétel volt, megvettük a Tellerede utcának a területét. Egy része még földút, tehát ugye ez eléggé anakronisztikus, Pakson egy földút a lakótelepen, a Paksi lakótelep, már pedig az. És oda kéne építeni úttestet, járdát, meg parkolót. Úgyhogy most tervezik, elkészülve. Csengely előtti teret szeretnénk, mire jön az adventi vásár, addigra az annak el kell készülnie. Most akkor a csengelyi lépcsői, ugye, azok a külső lépcsők, mind oldalt, mind a fő, a térre néző lépcső, és a maga a bejárati portáloknakat is szeretnénk kicserélni, oldalt is, meg elől is, illetve arra is be van tervezve a pénz a költségvetésben, hogy a belső hang, tehát a színházteremnek a hang és fénytechnikáját szeretnénk javítani, mert azért az se a 21. századi.
1: Paks 2 ZRT a társaságnál folyó feladatok az új paksi telephelyű atomerőműves blokkok létesítésének előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásához keres teljes munkaidőben, legalább 5 év szakmai tapasztalattal és középfokú angol tudással rendelkező tartószerkezeti szakértő munkatársat paksi munkavégzési helyjel, tette közzé a társaság a közösségi oldalán. A pozícióra jelentkezni a Paks 2 atomerőmű ZRT karrier portáján keresztül lehetséges.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő!

0: A Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 6 óra 45 perc van, június 12-e péntek, ez itt a Paks FM, ez itt az élesztő. Hello mindenkinek, már folytatódik is a fergetegesen izgalmas óránk. Köszönjük szépen Gabinak az informatív hír összefoglalót, és köszönjük szépen a két remek magyar előadónak a fantasztikus trekkeket. Pál utcai fiúk szólt először, a Góját hallottátok, utána pedig az ős energia. A nem jucitól, a Winning Wars, azaz a Megjelni a háborúkat című track. Ezt már szeretem, abszolút harcias és a hétvége elében menő hangulatot teremtettek itt nekünk a stúdióban. Annál is inkább, mert az idő is ragyogó irányba kezd elmenni. Na jó, még csak egy fokot emelkedtünk, 13 fokon odakint az időkép.hu tanú bizonysága szerint, de a kis digitális hőmérőnk is hasonló értékeket mutat. Egyébként napsütésben lesz részünk egész álló nap. Ez azt jelenti, hogy 24 fokig is fel fogunk ma melegedni. A napközben már délutánra elérjük a 24 fokot. Forrontatásmentes időnk lesz. Szeles idő sok napsütéssel, így foglalja össze az oldal a mai nap várható történéseket. Nézzük csak, hogy mi lehet várható itt a hétvégi napok folyamán. Holnap ugyanis szombat lesz, 13-a, elkerültük a jó kis péntek 13-át, minden esetre vasárnap 14-e lesz, és 27-28 fok valószínű itt a szombati vasárnapi napok folyamán. Vasárnap azonban egy hidegfronti hatás elképzelhetője egy kis csapadékot hoz megint magával. Itt zivatarokra is figyelmeztet bennünket az oldal, hétfőn 25 fokkal fogunk indulni, és esős napot ír arra a napra is. Szóval lehetséges, hogy kapunk egy kis zuhét megint a nyakunkba. Minden esetre a ma és a holnap nagyon kellemesen kiránduló idő jellegűen fog lezajlani. Nem annyira a nyári kánikula fog dominálni, mint inkább a 30 fok alatti abszolút a szabadba hívó hőmérséklet. Ez a 30 fok valószínűleg olyas valami, amit csak a jövő hét közepén fogunk majd megugrani, de akkor meg annyira, hogy már 33-tól egészen 36 fokig terjedő őskánikulában is részünk lehet. Úgyhogy majd a jövő héten legyetek nagyon körültekintőek, ezt majd sokszor el fogjuk mondani. A magas UVB sugárzásra már most figyelmeztet bennünket az időkép.hu, ez majd valószínűleg szignifikáns lesz a jövő hét során. De most még nagyon kellemes lesz a nap, most még csak 24 fokig fog föl hevíteni bennünket, szóval kibírható a szituáció. Következzen egy kis zene, Porcupine Tree, az angol ikonikus progresszív rock formációtól a The Sound of Muzak című, szerintem talán a zenének, a mindenkori popzenének az elsilányosodásról és az e fölött érzett keserűségről szóló progresszív rock szerzemény, hát ami rájuk abszolút nem jellemző, és nem volt jellemző soha, az, hogy eladták volna a lelküket egy könnyen fogyasztható hangzás kedvéért az oltáron. Minden esetre utána még visszatérek, és közlöm, hogy milyen fantasztikus és lebilincselő vendégekkel fog beszélgetni ebben az élesztőben. De a szó most még Steven Wilson és a bandájáé, Porcupine Tree, The Sound of Music.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Oh yeah, Porcupine Tree-t hallottatok, ez volt a The Sound of Muzak. Egy meglehetősen keserű hangvételű szerzemény a srácoktól. Minden esetre ők értenek ahhoz, hogy fogyasztható formába öntsék a magvas gondolataikat. Oh yeah. Na, azt mondja, hogy 6 óra 54 perc van, és június 12-e péntek, ez itt a Paks FM, ez itt az élesztő, már mondom is, akikkel fogunk beszélgetni az elkövetkezendő órákban, 7 óra 30 perctől az évzáró Whirling Gála lesz a téma itt a Paks FM stúdiójában. Egy teltházas esemény a Paksi Whirling Egyesület jóvoltából. Erről fogunk dumálgatni, aztán 8 órától Farkas Zsombor dala mutatkozik be itt nálunk, úgyhogy annak a körülményeiről, a keletkezésének a körülményeiről beszélgetünk majd személyesen Farkas Zsomborral. 8 óra 30 perctől pedig a régészet napjáról fogunk beszélgetni, ami szombaton esedékes Pakson, egy országos rendezvény, amit először rendeznek meg itt nálunk Pakson. És ennek alkalmából a dr. Fazekas Ferenc lesz a vendégünk, a Paksi Városi Múzeum igazgatója, és Németh Roland régész is érkezik hozzánk. Exkluzív régészeti bemutató várható itt nálunk a stúdióban, ami hú, számomra mindig rohadtul izgalmas. Foo Fighters következik a Making a Fire. Utána egy kis reklám következik, Gabi hír összefoglalóját fogjátok hallani, és aztán jövünk vissza zenével, témákkal, és minden bizony a következő órákban twirlingesekkel. Let's go!

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Nagy a család, sok a barát, jó a kollektíva. Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma is étterem, Solt, Kecskeméti út 72. Friss ajánlatunk, ballagási lakomák bőséges tálakon a Kurta Kocsmában. Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. A lakhatási válság, a hajléktalanság növekedése, a munkavállalók kizsákmányolása és az online térben tapasztalható alapjogi fenyegetések jelentik az Európai Unió előtt álló legfontosabb kihívásokat, állapította meg az Európai Unió alapjogi ügynöksége csütörtökön közzétett éves jelentésében. A bécsi székhelyű testület tavaly évre vonatkozó dokumentuma szerint az emelkedő lakhatási költségek és a megfizethető, illetve szociális bérlakások hiánya miatt egyre többen nem tudják fenntartani otthonukat, és a hajléktalanná válás veszélyével szembesülnek. Az ügynökség jelentése hazánk kapcsán megjegyzi, hogy Magyarországnak nincs országos hajléktalanügyi stratégiája vagy cselekvési terve, és a lakhatási válság kezelésére sem rendelkezik átfogó nemzeti programmal. Hivatalos, sem Budapestnek, sem a megyejogú városoknak nem kell befizetniük az iparűzési adó többletet. Szerda este megjelent a magyar közlönyben Kármán András pénzügyminiszter rendelete az idén június 30-ig fizetendő iparűzési adó többletről. Ennek értelmében a fővárosi önkormányzatnak tavaly még 3,7 milliárd forint adóbevételről kellett lemondania. Ezzel szemben a rendelet értelmében idén június 30-ig a települést nem terheli befizetési kötelezettség. Heringes Anita Paks polgármestere rádiónknak úgy nyilatkozott, hogy a rendelet ellenére, amelyben Paks 0 forint befizetésére kötelezett, egyelőre félreteszi azt az összeget, szám szerint 750 millió forintot, amelyet idén június 30-ig a 2026-os iparűzési adó többlet után kellene befizetnie az államkasztába a városnak, ugyanis a városvezető szerint azért nem egyértelmű a rendelet, mert a 2025-ös év költségvetésére vonatkozik. Azután viszont a város már a tavaly évben befizette a szolidaritási adóként ismert 2 milliárd forintot, így a 2026-os év tekintetében továbbra sem látnak tisztán. Paks 2 ZRT a társaságnál folyó feladatok az új paksi telephelyű atomerőműves blokkok létesítésének előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásához keres teljes munkaidőben, legalább 5 év szakmai tapasztalattal és középfokú angol tudással rendelkező tartószerkezeti szakértő munkatársat paksi munkavégzési helyjel, tette közzé a társaság a közösségi oldalán. A pozícióra jelentkezni a Paks 2 atomerőmű ZRT karrier portálján keresztül lehetséges. Június 20-án ismét a fogadhajtásé lesz a főszerep Madocsán. A település által közzétett információk szerint az Adi utca végén megrendezendő versenyen reggel 7 órától várják a résztvevőket nevezésre és pályabejárásra, a versenyprogram pedig 10 órakor kezdődik. A megmérettetés során kétfordulós akadályhajtásban mérhetik össze tudásukat a C és D kategória indulói, emellett jokerhajtás is színesíti a programot. A szervezők felhívják a látogatók figyelmét arra, hogy a környezetvédelme érdekében lehetőség szerint mindenki hozzon magával saját tányért és evőeszközt. A rendezvény részletes programja a helyszínen követhető, a szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra 12 perc van, június 12-et a Paks FM-et hallgatjátok, azon belül pedig az élesztő szól. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Ha esetleg még csak most csatlakoztál volna hozzánk a bulihoz, akkor közlöm, hogy fantasztikus reggelünk van már most. Nagyon-nagyon izgis dolgok történtek eddig is. Köszönjük szépen Gabinak az informatív és pragmatikus hír összefoglalót, és a művésznőknek az elképesztő zenét. Sheryl Crow-t 2003-ból hallottátok, a Come On, Come On-t, utána pedig az egyik olyan formáció, amire mindig talán a legnagyobbat bulizok itt a stúdióban, The Asteroids Galaxy Tour, a 2012-es Major szólt tőlük. Egy örök klasszikus, itt a Paks FM hullámhosszám. Nézzük csak, hogy mi a pálya odakint. Jelen pillanatban már 15 Celsius fok van, melegszik lassan a szituáció, ugyanis zavartalan derült napsütésben lesz részünk egész álló nap. Fronthatásmentes időnk van, lehet, hogy fújni fog egy kicsit a szél, de a napsütés ez nagyon szignifikáns lesz, egészen 24 fokig fogunk melegedni délutánra már. Ezt a 24 fokot állapította meg az időkép.hu. Nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban. Holnap szombat, holnap után vasárnap 27, illetőleg 28 fok várható, és elképzelhető, hogy vasárnap egy kis zuhét kapunk a nyakunkba, a zivatarra és záporokra figyelmeztet az oldal. 28 fok lesz ugyan, de egy hidegfronti hatás a jövő hetet már 25 fokra hűti le, tehát olyan nagy visszaesés majd nem lesz tapasztalható, de elképzelhető, hogy lesz majd egy kis csapadék, ami viszont nem lenne rossz. A jövő hét közepétől kezdve viszont magas UVB sugárzás értékekre figyelmeztet bennünket az oldal. A napsütés ugyanis annyira szignifikáns lesz, hogy fel fogunk melegedni egészen 30 fok fölé. Szerdán nem átlépjük a 30 fokos államhatárt, de aztán már 33-35 és szombatra, jövő hét szombatra 36 fok se lesz elképzelhetetlen. Szóval a kánikula irányába vesszük a kormányrudat. Minden esetre, igen, hát most már azért mégiscsak június vége fele lesz lassan, el is kezdődhet már ez a szituáció, egy kicsit melegedjenek itt a vizek. Most még egyelőre a vízhőmérsékletről nem is tudom, hogy mennyire érdemes értekezni, minden esetre azért megnézzük, hogy mi a pálya, legalábbis a Balatonon. Siófoknál 21 Celsius fok a vízhőmérséklet, a Velencei tó Agárnál 20 fokos, szóval most még annyira nem tartunk még ott, ez a kis hidegfront, ez a viharos idő, egy kicsit visszavetette itt nekünk a dolgokat, de higgyétek el, ez a hét, vagyis a jövő hét már arról fog szólni, hogy ismét visszakúszunk majd, és nagyon is durva strandidők következnek ott már feltetőleg a jövő hét közepétől kezdve, úgyhogy majd a vízhőmérsékletről természetesen beszámolunk itt mindig nektek az időjárás jelentések során. Na, azt mondja, hogy következzen egy kis zene, így van, egy kis zenével folytatjuk, Grimes következik, a halhatatlan California című klasszikus a művésznőtől. Aztán utána visszatérek, valamilyen érdekes témát feltehetőleg hozni fogok, illetve még azt is kitárgyaljuk, hogy kik érkeznek hozzám a stúdióba, illetve kikkel fogunk itt beszélgetni az élesztő folyamán, ugyanis lebilincselő vendégeim lesznek, már ebben az órában twirlingesekkel fogunk dumálni. Az óra második felében Gabi hírösszefoglalója után, utána pedig még lesz minden mi szemszájnak ingere, na azt majd a következőkben megosztom veletek, de most halljuk egy kis Grimes-t, California. Ez következik a művésznőtől. Let's go!

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra 19 perc van, június 12-e péntek, ez itt a Paks FM, ez itt az élesztő, és az imént Grimes hallottátok, ez volt a California. Nos, nézzük csak, érdekes dolgot találtam nektek, annyit még hozzátennék azért, hogy fantasztikus időnk van, ragyogó napsütés, 24 fok lesz a mai napi max, már most is 15 fok körül járunk, ami elég epik. A napsütésnek ma meg lesz a böltje, fantasztikus kiránduló idő várható, és holnap is ugyanez lesz a szitu, annyi, hogy 27 fokig is felmelegszünk, majd már a 30 fokot meg fogjuk közelíteni vasárnap, de akkor majd megjön egy hidegfronti hatás, egy kis eső is elképzelhető majd vasárnap, illetve a jövő hét hétfőn. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Minden esetre index.hu cikket találtam, egy kis technológia, egy kis vívmányok, egy kis történelmet írt a NASA, kettős pont, elképesztő, amire a Concorde utódja képes volt a levegőben. Erről szól a cikk. Nézzük csak, hogy mi a pálya ezzel. Több mint 20 évvel a legendás Concorde nyugdíjazása után, írja az index.hu, újra kézzelfogható közelségbe került a szuperszónikus utasszállító repülés. A NASA régóta fejlesztett, a köznyelvben csak a Concorde fiaként emlegetett X-59-es kísérleti repülőgép, ugyanis sikeresen átépte a hangsebességet, és ami a legfontosabb, mindezt anélkül tette, hogy fűsiketítő hangrobbanással sokkolta volna a földön lévőket. A NASA az elmúlt években gőzerővel dolgozott. A Quest, azaz Quiet Supersonic Technology, tehát csendes szuperszónikus technológia misszión, amelynek nem is olyan titkolt célja, hogy feltámaszza a kereskedelmi célú hangsebesség feletti légi közlekedést. Bár az X-59-es prototípusa túl van már néhány tesztrepülésem, az amerikai űrkutatási hivatal a legutóbbi alkalommal olyan történelmi mérföldkőhöz érkezett, amely megoldást jelentett a szuperszónikus repülés legnagyobb jogi és fizikai akadályára. Ahhoz, hogy megértsük a mostani teszt jelentőségét, érdemes visszatekinteni a múltba. A szuperszonikus utasszállítás legnagyobb rákfenéjét sosem a nyers sebesség jelentette, hanem az azzal járó, akár ablakokat is betörő hangrobbanás. Pontosan emiatt tiltotta be a legtöbb ország a lakott területek feletti hangsebesség feletti repülést, ami megpecsételte a Concorde sorsát, és több mint két évtizedre jégre tette az iparágat. A NASA X-59-esének feladata éppen az, hogy áthidalja ezt a problémát. A kaliforniai Edwards légitámaszponton található Armstrong repülés kutató központból felszálló gépet ezúttal is Jim Clueless tesztpilóta irányította. Ó, te jó ég! Clueless, az kemény. Valójában Jim Less nevű tesztpilótáról van szó, a Clue itt becenévként szerepel, mert ugye a Clueless kifejezés pedig azt jelenti, hogy fogalmatlan igazából, úgyhogy ez egy csodálatos becenév, amit adhattak a csávónak. 81 perces repülés során a gép elképesztő több mint 13 kilométeres magasságba emelkedett, ahol sikeresen elérte a Mach 1.77 ezred sebességet, ami körülbelül 367 méter per másodpercnek felel meg. A teszt legkritikusabb és leginkább várt pillanata az volt, amikor a gép átlépte a hangsebességet. A NASA mérnökeinek elképesztő aerodinamikai formatervezéssel sikerült elérniük a lehetetlent. Az X-59-es nem produkált klasszikus földrengésszerű hangrobbanást. A fűsiketítő zajt a technológia sokkal halkabb, úgynevezett tompa puffanással szelídítette. Ez az áttörés lehet az, amely megnyithatja az utat azelőtt, hogy a jövőben a szabályozó hatóságok feloldják a szárazföld feletti szuperszónikus repülések tilalmát. A NASA ráadásul nincs egyedül a versenyben, a magánszektorban is komoly mozgolódás figyelhető meg. A Boom Supersonic nevű vállalat a közelmúltban szintén sikeresen tesztelte az XB1 demonstrátorát, és azt ígérik, hogy hamarosan ők is elérik a hangsebességet. Bár az X-59-es sikere történelmi jelentőségű, írja az oldal, a mindennapos hangsebesség feletti utazásig még hosszú út vezet, az iparág addig sem áll meg a fejlődésben. Robert Culler Cullimore, a több mint 19 éves tapasztalattal rendelkező független légiközlekedési szakértő szerint a szuperszónikus gépek térnyerése előtt három komoly trend fogja meghatározni a piacot, írja a Supercar Blondie. Az egyik legfontosabb irány az elektromos, függőlegesen fel- és leszálló légijárművek elterjedése, a másik pedig az üzemanyag hatékonyság növelése. A belátható jövőben a légiközlekedési iparág túlnyomó részénél az üzemanyag hatékonyság növekedését, valamint a fenntartható repülőgép üzemanyagok szélesebb körű használatát fogjuk látni, mutatott rá a szakértő. A harmadik, már most is jól látható trend az ultrahosszú távú járatok térhódítása. Julie Moore szerint a jövőben egyre több olyan közvetlen, hangzatos útvonallal találkozunk majd, mint a Qantas Project Sunrise kezdeményezése, amely az Airbus A350 1000 ULR gépekkel átszállás nélkül kötni össze Londont és Sydney-t. A nagy kérdés már csak az, ahogy a szakértő is rávilágított, vajon a több mint 17 órás repülési idejű közvetlen járatok megmaradnak a címlapokat uraló marketingfogásnak, vagy pedig gazdaságilag is életképes, profitot termelő modellé válnak a közeljövőben. Meg fog változni itt az egész repüléssel kapcsolatos szituáció, hölgyeim és uraim, hamarosan lehetséges, hogy 17 órás repülőjáratokon is lógázhatjuk a lábunkat, Sydney és London között akár. Úgyhogy, illetve a szuperszónikus repülőgépek is vissza fognak térni a köztudatba. A Concorde kihalása az egy nagy űrt jelentett ebben az egész dologban. Ugye ott balesetek is tarkították a Concorde-nak a pályafutását, illetőleg ez a szörnyűséges hangrobbanás is az, ami megakadályozta azt, hogy ez teret nyerjen, holott elképesztően rövid repülő távok voltak. Igaz, hogy a Concorde az abszolút luxusnak számított, tehát csillagászati áron keltek el a Concorde járatokra a jegyek, de remélhetőleg a jövőben ez is meg fog változni, és egyre hatékonyabban szerhetjük az eget a jövőben. Most egy kis Neo következik, 2003-ból fogjátok hallani Antal Nimród ikonikus Control című filmének a fantasztikus főcím dalát, a Controlt. Utána Gabi hír összefoglalója következik, és aztán jövünk vissza zenékkel, és twirlingesekkel fogunk dumálgatni itt a stúdióban. Let's go!
2: 96.3 Pox FM.
3: My favorite.
4: I love it.
2: Pox FM.

0: folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. 14. Leó pápa felavatta a Sagrada Familia Bazilika legmagasabb Jézus Krisztusról elnevezett tornyát szerdán Barcelonában, írja az MTI. A katolikus egyházfő Antoni Gaudi építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmisét követően spanyolul és katalánul áldotta meg az épület tavasszal elkészült 172,5 méter magas tornyát. A Jézus Krisztusról elnevezett torony felavatásával még nem fejeződött be a Sagrada Familia építése, amelynek alapkövét 1882-ben tették le. A munkálatok a 4 tornyú főhomlokzattal folytatódnak, ahol 100 szoborfigurát fognak elhelyezni Antoni Gaudi tervei szerint. A katalán modernizmus jelképének számító a gótikus és a szecessziós elemeket egyénien ötvöző bazilika elkészültét 2035-re ígérik. A magyar vagyonnyilatkozati rendszert ma is Európa egyik legszigorúbb szabályozásának tartja a Fidesz frakció, amely az MTI-hez szerdán eljutatott közleményében téves iránynak nevezte, hogy a rendszert egy uniós megrendelésre született hatóság, az integritás hatóság ellenőrizze. Az ellenzéki párt parlamenti képviselőcsoportja jelezte, minden olyan szabályt támogatnak, ami a vagyonnyilatkozati rendszer teljes körűségét és ellenőrizhetőségét megerősíti. Az az irány azonban szerintük, hogy mindezt a magyar állam egészére, bírákra, ügyészekre, képviselőkre vonatkozóan egy uniós megrendelésre született hatóság ellenőrizze, alapvetően téves. A kormány kedd este nyújtotta be a parlamentnek az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását. Az előterjesztés szigorítja a vagyonnyilatkozat tételre és annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, ezzel összefüggésben bővíti az integritás hatóság hatásköreit. 4 klíma is beszerelésre kerül a Munkácsi utcai óvodába, ahova átköltöznek az Ötvös utcai óvodából gyerekcsoportok az ott kezdődő felújítás miatt. Erről Molnár József, a Paksi 1-es körzet önkormányzati képviselője számolt be rádiónknak. A képviselő felhívta a szülők figyelmét arra is, hogy a Munkácsi utcai óvodánál ideiglenes parkolásra lesz lehetőség, és külön hangsúlyozta, hogy a kialakítandó parkolókat ne hosszú távú parkolásra használják a megnövekvő forgalomra tekintettel.
2: Az Ötvös utcai óvodát felújítják, és a csoportok el fognak költözni. Egy része a Vörösmarty utcába, másik része pedig a Munkácsi utcai óvodában fog megérkezni. Hát itt is volt megkeresés intézményvezetőtől, illetve szülői megkeresés, hogy ugye mi lesz a nyári hónapokon, ugye nincsen teljes mértékben klimatizálva az épület. Nyilván az 5 milliós keret terhére próbáltam ezt megoldani, de polgármester asszony nagyon kedves volt, illetve alpolgármester úr, és támogatták ezt a kezdeményezést, úgyhogy 4 klíma lesz majd elhelyezve a Munkácsi utcai óvodába, úgyhogy a gyerekek majd hűsen tudnak lenni, hogyha az épületbe beérnek. A másik dolog, ami felmerül folyamatosan a Munkácsi utcai óvodával kapcsolatban, a parkolás. Ugye most megemelkedett számmal fognak érkezni a szülők, és ugye nem a körzetből, tehát nem tudnak oda sétálni, úgyhogy majd a dolgozók a kilátóhoz fognak parkolni, ott vannak parkolóhelyek. Persze ez ideglenesen, amíg ez az állapot fennáll, és műszaki osztály kim volt, megvizsgálta a lehetőségeket, ilyen ideglenes parkolókat fognak ott az óvoda melletti részen kialakítani, tehát azért megkérjük, hogy ne fix parkolásra használják, hanem tényleg a gyerekeket kiteszik, és akkor utána haladnak tovább a szülők.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Az Atomerőmű Sport Egyesület 4 fiatal kenusa, Marin Matigy, Vajna Lóránt, Pálfalvi Viktor és Rózsa Bence június 11 és 14 között Szegeden versenyez. A második ifjúsági és U23-as válogatón adta hírül az egyesület a közösségi oldalán. A klub felnőtt kenusai Kollár Kristóf, Juhász István és Hodován Dávid ugyanezekben a napokban a portugáliai EB-n mérettetik meg magukat.
0: helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő.

0: ami lesz egészen pontosan mikor történik?
1: Igen, a gála műsorunk holnap lesz, tehát június 13-án kerül megrendezésre, és 17 órára várjuk a vendégeket.
0: Igen, de már be is telt. Így van. Az egész.
1: Igen.
0: Ez
1: igen.
0: A Csengeiben, ugye?
1: Így van, a Csengei Dénes Kulturális Központban lesz a gála estje az Egyesületnek. Nagyon-nagyon sok műsorszámmal várjuk egyébként a nézőket, és én annyit szeretnék még elmondani, hogy többféle gálánk volt egyébként, már így a 25 év alatt, ez a 26. gála egyébként egészen pontosan. Volt már olyan gálánk, ami tanévzáró volt, ami most is jelenleg, volt már a két ünnep között a téli szünetben, karácsony és a szilveszter közötti gáláink is voltak, illetve volt egy olyan gálánk a Covid időszak alatt, ami online közvetítésben zajlott.
2: Nézők nélkül.
1: Igen, nézők nélkül, úgyhogy már sokféle gálát megéltünk itt a 26 év alatt. Ezt csak így érdekességképpen gondoltam, hogy elmesélem
0: persze,
1: azért
0: persze,
1: neked.
0: Persze, feltétlenül.
1: És
0: igen.
1: Nem a kedves nézőknek, úgyhogy most meg visszatértünk erre az évzáró gálára, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk.
0: Felmerült bennem itt közben, miközben mondtad a két ünnep közti gálát, ami volt. Ilyenkor a műsorszámok tematikája például igazodik egyébként ez az ünnepi hangulathoz?
1: Igen, igen. Akkor például úgy állítottuk össze a műsorokat, hogy akkor próbáltunk ehhez igazodni. Aha. Így van, vagy olyan hangulatot varázsolni egy picit a színpadra.
0: És ehhez képest most például milyen hangulat várható?
1: Hát most igazándiból azért is tértünk át erről a fajta gáláról erre a tanévzáró gálára, mert a versenyrendszerünk nem engedte meg, hogy ezt a két ünnep közötti gálát bonyolítsuk. Úgyhogy igazándiból itt most a tanévzáró gálán olyan műsorszámok lesznek, amivel a gyerekek alapvetően versenyeztek az idei versenyszezonban. Illetve Betty nagyon sok új gyakorlatot is összeállított nekik.
2: Igen, igyekszünk a gálára mindig új műsorszámokkal készülni, hogy aki többször látja a lányokat az évben, annak is legyen valami meglepetés.
0: Aha. És ilyenkor gyakran vissza is járnak a gálákra, tehát vannak, akik mindig kíváncsiak arra, hogy mik a fejlemények itt Twirling ügyben.
1: Így van, igen, igen. Uh-huh. Hát azért zömében a szülők, nagyszülők, rokonok, a versenyzőinknek a hozzátartozói jönnek, illetve hát nyilván vannak meghívott vendégeink, kiemelt szponzoraink is, és akkor őket várjuk nagyon-nagyon nagy szeretettel, de nyilván a szülők alkotják elsősorban a kemény magot a nézők, a nézőtéren.
0: Uh-huh. És akkor gondolom, hogy úgy pillanatok alatt be is telnek a helyek, tehát...
2: Igen, ez az első év, hogy jegyértékesítés volt nálunk, mert tavaly a 25 éves gála műsorunk során észrevettük, hogy regisztráció volt, ingyenes volt, de nagyon gyorsan ott is fogytak a jegyek, és voltak, vagy hát a regisztrációk, és voltak, akik több helyet is foglaltak be, mint amennyire szükségük volt, úgyhogy egy minimális jelképes összegű jegyért árultuk így látjuk, hogy betelt, ezért van a teltház.
0: Igen, igen. Tehát elképesztően sikeresek mindig ezek a gálák, de kicsit nekem már muszáj volt itt már a beszélgetésünk előtt is, egy beszélgetésben magáról a Twirlingről is egy kis szót ejteni, mert én például egyáltalán nem vagyok képbe, feltételezem, hogy nem mindenki vágja, hogy miről szól ez a sport. Eleve felmerült a kérdés, amit biztos hallottatok egy csomószor, a mazsorett és a twirling közti különbséget. Hogy is fogalmaztátok meg?
1: Hát igazándiból a mazsorett, én így röviden úgy tudom elmondani, egy kulturális tevékenység, a twirling pedig inkább egy sport tevékenységet jelent. Uh-huh. Tehát alapvetően ugye sportversenyeken vesznek részt a lányok, egyéni, páros, csapat-csoport koreográfiákkal és különböző korosztályban. Uh-huh. De szerintem majd erről a lányok többet tudnak mesélni, hogy mi is az, amiben ők versenyeznek, meg be is mutatják a holnapi gálán.
0: Így van, a holnapi gálánátok, de akkor igen, akkor beszélgessünk egy kicsit magáról a versenyekről. Mi történik egyáltalán egy ilyen versenyen? Adél, kezd be.
3: Előadjuk a gyakorlatunkat, és igazából ennyi.
0: És a gyakorlat, gondolom itt koreográfiák vannak, amire megy
3: igen,
0: a készülődés.
3: Vannak
0: igen.
3: Kategóriák is.
0: Külön kategóriák?
3: Igen.
0: Milyen kategóriák?
3: Hát van a szól, vagy a mi szintünkön a szóló, meg a freestyle, meg az artistic.
0: És mi a különbség ezek között?
2: Ezek egyéni versenyszámok, uh-huh. És vannak csapat és páros versenyszámok is. A lányok egyéniben és csapatban is indultak.
0: Aha. És mondjuk mi az artistic meg a freestyle közötti
3: Hát az artistic az egy kötelező

0: zenekarja van, és mindenkinek ugyanaz a zenéje.
1: Aha.
0: A freestyle-ba pedig a saját magunknak tudjuk kiválasztani a zenét.
1: Aha. Ilyenkor gondolom meg is vannak vágva a zenék egy kicsit. Igen. Azért, hogy lerövidítve, meg ilyesmi. Igen, tehát akkor az artistikben ezek szerint mindenkinek ugyanaz a feladat van kiadva, és akkor ugye azon dől el itt a zsűrizés, hogy...
0: Igen,
2: nagyjából.
3: Igen, hát alapvetően a szóló meg az artistik, ő egy technikai kategória. Aha. És akkor a freestyle, tehát inkább a technika, tehát hogy mennyire technikás egy versenyző, azt domborítja ki.
1: Aha.
3: És akkor abban is van egyéni, páros, csapat, csoport, viszont a freestyle meg nagyon egyéni, tehát ott már az egyéniségét, meg az egyéni
2: hát az
3: képességeit,
2: előnyeit
3: tudjuk. Igen. Egy koreográfiában kidomborítani a versenyzőnek.
1: Igen, mint ahogy mondjuk extrém sportokban is felütötte a fejét ez a freestyle jelenség, ahol így mindenki így úgy bontakozhat ki, hogy...
3: Igen.
1: Fölmerül a kérdés itt bennem, bár biztos ez olyas valami, amiről egy egész reggel el lehetne értekezni, hogy nem tudom, milyen technikai szempontok merülhetnek fel? Mégis mi alapján történik? Vannak bizonyos olyan technikák, amiket ki jobban, ki kevésbé jól tud megvalósítani?
2: Hát igen, magát mondjuk egy botforgatási részletet, mondjuk mondok egy példát, egy könyökön gördítés, mert vannak dobások, gördítések, nyakon gördítés, tehát a test több részén is lehet gördíteni a botot, uh-huh. És ez egy, úgymond van egy olyan szabálykönyv, egy kivitelezési metódus, amit le kell vezetni a versenyzőnek, tehát ott valami akad, vagy valahogy nem jól fogja a botot, akkor ezeket észreveszi a bíró, és akkor értékeli.
1: Aha, ugyanúgy, mint bármely sportnál, akkor a technikai kivitelezés között
2: igen,
1: vannak.
2: Igen.
1: Különbségek. És ilyenkor a zenét egyébként ti választjátok ki? Tehát hát, mondjuk a freestyle.
0: Igen, az edzővel közösen.
1: Igen, az edzővel közösen. Aha. És nem tudom, hogy megy a felkészülés így a koreográfiát, hogy dolgozzátok ki? Hogyan jönnek az ötletek mondjuk egy zenére például?
2: Hát leginkább a versenyző személyisége. Szerintem. Nem
1: akkor
2: tudom.
1: Például a ti esetetekben, Adél? Milyen jellegű zenéken vagy rajta, vagy egyáltalán milyen jellegű zenéket érdemes választani?
0: Angol lassabb zenék.
1: Lassabb?
0: Igen.
1: Erre nem számítottam. Arra például egyébként mondjuk milyen koreográfia az, amit meg lehet valósítani twirlingben lassabb zenékre?
2: Hát ugye a freestyle az ilyen szabad gyakorlatoknál elvárások vannak, például kellenek bele ugrások, forgások, gimnasztikai elemek, testtechnikai elemek, és akkor mindenhol megvan, hogy miből mennyit kell csinálni nagyjából, de ez a versenyzőre és az edzőre van bízva, hogy ezt egy kitalált zenére, hogy valósítja meg. Ugye uh-huh. Minden kreatívabb, az is például előny, vagy szempont, hogy kell a földön mozogni, és kell a levegőben is, tehát kellenek az ugrások, és be kell járni azt a sportcsarnokot, uh-huh. ahol éppen versenyeznek, mert egy egyéni versenyszámnál is egy egész sportcsarnokot abban a két percben be kell járniuk.
1: Igen.
2: És nagyon fontos az előadásmód, tehát a twirlingben nagyon fontos az, hogy élje azt a zenét az az adott versenyző, akár egyénileg, párosban, vagy csoportban is.
1: Igen, igen. Tamara, nagyon csendben vagy, pedig téged is szeretnék megszólítani azzal kapcsolatban, hogy neked például egyébként mi az, ami mondjuk így a freestyle-ban zeneileg, meg koreográfiailag jobban fekszik?
0: Hát igazából nekem mindig gyorsabb zenéim voltak, vagy olyanok, amiknek az eleje lassabb, és utána így begyorsul.
1: Aha.
0: És igazából én szerintem ezen a vonalon is fogok maradni, mert nekem ez így bejön. És igen.
1: Tényleg, mik a jövőbeli célok és tervek nektek ezzel kapcsolatban?
0: Én jövőre szeretnék ugye csoportosba indulni, artistikba, ugye ez a technikai kategória, illetve freestyle-ban is.
1: Aha. Egy kicsit a csoportosról is beszélgetünk, mert arról még nem nagyon esett szó. Ilyenkor mi történik? Hát ennek már voltam tanúja egyébként, amikor sokan twirlingeznek együtt, és ez elképesztően látványos tud lenni, de hogyan történik itt a csoportnak a koreográfiája? Tehát azt hogyan dolgozzátok ki?
2: Hát ez egy jóval bonyolultabb dolog, mert ott ugye alakzatokra is kell figyelni, átdobások is vannak többféle, akár két-három botos rész is, uh-huh. amit bele kell építeni, tehát egy versenyző, vagy akár kettő-három is két bottal dolgozik, vagy három bottal dolgozik, és akkor, tehát nagyon fontos ezek az összhangok, meg az együttműködések, ugyanúgy, mint az RG-ben, de egy ugye nagy sportcsarnoki területen, ahogy mozognak a térbe együtt, meg kell tartani az alakzatokat akkor is, hogyha mondjuk haladnak oldalra, vagy hátra, tehát jóval bonyolultabb, mint amit az ember így kívülről lát, az ahhoz képest, vagy könnyednek tűnik, de nem az.
1: Isten.
2: És nagyon hosszú idő egy koreográfiát, egy csoportos koreográfiát elkészíteni. Még utólag is vannak munkálatok vele.
1: Ilyenkor kis szakaszokra bontjátok például az egy hosszú előadást, és külön dolgoztok ezeken a szakaszokon, meg azok összekötésén, vagy ez hogy történik? Ott is a zene az, ami megszabja inkább a...
2: Érdemes kis részletekbe kidolgozni, és akkor összefűzni, mert akkor nyilván, amikor tanulnak a gyerekek egy új koreográfiát, akkor a kicsiknél is, tehát nálunk is vannak 3 évesek, és ott is úgy van, hogy meg kell tanulniuk szépen a sorrendet például, náluk meg, hogyha belekerül egy totál új elem, amit ugye még közösen is kell együtt kigyakorolni, igen, akkor ki kell szedni, kigyakorolni, és úgy visszailleszteni a gyakorlatba.
1: És mi a különbség, bár gondolom elképesztő különbség van, amikor valaki, amikor egy bottal, vagy amikor többel vagytok, 2-3, ezt jól hallottam?
2: Igen, akkor egy vagy két versenyző általában átdobják nekik a botot, és akkor ők, az egyik a levegőben van, és akkor valami mozdulatot végez a bottal közben.
1: És ez annyira akrobatikusnak tűnik. És hát mondtátok is, hogy elméletileg amúgy maga a sportág a ritmikus gimnasztikából ágazott.
3: Igen, igen, hát ugye több elképzelés is van. Egyik, hogy például a ritmikus gimnasztikának egy hatodik szere volt, és akkor abból vált ki, de ugye itt a japán és az amerikai USA pomponlányok, illetve botos lányokból is származtatják, tehát hogy több elképzelés van. Alapvetően az a lényeg, hogy nagyon összetett sportág, tehát hogy egyszerrel is dolgozik a versenyző, ráadásul nagyon jó gimnasztikai adottságokkal, illetve ahogy nagyon jól látod, akrobatikai tudással is kell rendelkeznie. Tehát, hogy itt azért olyan akrobatikai elemeket is csinál a bot alatt a gyermek, vagy a versenyző, amik hát nem egyszerűek.
1: Nem, abszolút. Plusz még az fordult meg a fejembe, hogy a ritmusérzéknek is jónak kell lennie hozzá, mert hogy itt abszolút a zenére.
3: Pontosan, és még ugye a zenére is kell dolgozni, és amit a Betty mondott, ami nagyon fontos, például egy freestyle gyakorlatnál a művészi előadásmód. Tehát, hogy rendelkeznie kell a versenyzőnek már egy olyan színpadi rutinnal, vagy versenyrutinnal, ahol ő azért nyilván elő is tudja adni ezt az, akár egy arcmimikával, egy arckifejezéssel, ugye a tánc maga is egy nagyon komoly kifejező eszköz tulajdonképpen, és hát ezt használnia kell a gyakorlatok során is.
1: Így van. Viszont
3: a versenyzőknek. Igen?
1: Viszont feltételezem, hogy miközben csináljátok, így nagyon bele is élitek magatokat, igen, ugye, a gyakorlatokban. Adél még egy pillanatra, ugye Tamarát már kérdeztem, hogy mik az elképzelései a jövőben. Neked mik az elképzeléseid?
4: Hát én is artisztikban fogok indulni, és freestyleben, és csoportosban.
1: És csoportosban is?
4: Igen.
1: De akkor ti még abban nem indultatok eddig, mert hogy...
2: De
1: ez már volt, igen, csak folytatni ezt a... Jó, igen. És milyen versenyek lesznek itt a közeljövőben?
3: Hát igazándiból a versenyszezonunk már lezajlott. Az idei évben, tehát naptári évben még novemberben lesz egy technikai versenyünk, egy technikai kategória, tehát ott fognak majd az artistik és a szóló kategóriában indulni, és akkor utána 2027-es évben indul újra a versenyszezon. Ez egy 3 fordulós verseny következik, tehát február, március, április, tehát az így szokott körülbelül lenni a 3 versenyünk, és akkor ami még őket érinti, az egy, hát egy ilyen botforgató nagy díj, de az már, Isten, az már tulajdonképpen a Magyar Twirling Szövetségen szervezi, de nem a 3 nagyfordulós versenyéhez, nem a bajnoksághoz tartozik tulajdonképpen, hanem
2: ez
3: az már egy különálló verseny, egy nyitott verseny, igen, tehát nyílt verseny mások számára is, és akkor még ezen tudnak majd a lányok esetleg elindulni, hogyha úgy gondolják, vagy ha mi is úgy gondoljuk, bár nekünk ez nagyon közel van mindig a gálánkhoz ez a verseny, és
1: túl
3: akkor
1: közel,
3: igen, ilyen, és akkor ugye ezért nehéz
1: dönteni kell néha,
3: hogy hova, így van, hogy hol indulnak a versenyzők.
2: Hát mi már inkább a jövőre fókuszálunk, tehát most ez a gála, ez már egy lezárás, és ezek a gyakorlatok, amiket vannak újak, amiket lehet, hogy használni fogunk a jövőben, de leginkább a következő évre készülünk már, tehát most szólnak, megcsináljuk, és akkor már utána héten kezdjük a következő évet.
3: Így van a felkészülés, tehát ott már mi a következő hétvégén
1: már
3: készülünk.
1: Zajlik is a készülés. Van, hát gondolom az a 3 fordulós verseny, az egy elég kemény szituáció
3: hát
1: lesz,
3: igen,
1: ott így.
2: Igen, az minden, hogy kemény.
3: Igen. Ott van mind a két kategória, tehát ott megy a technikai kategória, és meg a freestyle kategóriák is zajlanak egyben.
1: És igen. Viszont gondolom egyébként egy ilyen versenyen lát láttok nagyon, nagyon látványos, meg nagyon, nagyon izgalmas dolgokat is, amiket így mások hoznak be.
3: Így van, igen. Hát mert ugye itt különböző szintek is vannak, tehát ilyen betűkkel jelölik a szinteket, tehát C, B, A, elit szint, tehát hogy különböző szintekre is, igen, ilyen technikai szintekre is tudnak a versenyzők ugrani, tehát hogyha fejlődik, tehát van folyamatos előrelépés. És akkor korosztályon. Így van, igen, és illetve korosztályunként is, tehát hogy a juniortól egészen a senior korosztályig, tehát olyan tudjuk őket nevezni, tehát nem csak szintben, hanem korosztályban is.
2: A holnapra visszatérve előadják a lányok a versenygyakorlataikat is, csak másik zenére, szóval most volt egy kis apró módosítás, mert ezeket a zenéket már mindenki egy kicsit unja, mert kötelező zenék, szóval a versenyeken mind a három versenyen elhangzik, és akkor megpróbáltunk egy kicsit színesíteni, tehát például a Tami, meg a többi egyén is, aki esetleg ezzel a versenyszámmal, a kötelező versenyszámmal fellép, ő nekik választottunk egy másik zenét, szóval az egész gyakorlatot rá kellett illeszteni egy teljesen új zenére.
1: Ez, közben kifutottunk az időből, viszont arra még muszáj rákérdeznem, hogy ez egy nehéz dolog ráaplikálni egy meglévő koreográfiát egy másik zenére? Tehát igen. Azért gondolom...
2: Igen. Gondolom, ez olyan, majdnem olyan, mintha teljesen új koreográfiája lenne.
1: Atya úristen.
2: Gyakorlatot tudja, de a zenére teljesen másik kell mozognia.
1: Máskor történnek benne a váltások igen, esetenként. Igen. Meg ilyesmi.
2: Egyébként holnapi nappal kapcsolatban még 11 csoport és 41 műsorszám lesz. Úgyhogy...
1: Atya úristen.
3: És 130 gyerek.
1: Igen, és 5,5 órás lesz.
2: Nem hosszú gyakorlatokról van szó, úgyhogy gyorsan pörög.
1: Igen. És mindez a Csengei színház termében, és sajnos már teltházas, kedves hallgatóink. Minden esetre nektek fantasztikus fellépést kívánok.
4: Köszönjük.
1: És aztán meg további jó felkészülést ugye a továbbiakra. Máskor, hogyha van ilyen, szívesen látunk titeket a stúdióban.
3: Köszönjük.
1: Köszi, hogy itt voltatok. Mi zenével folytatjuk tovább. Az ikonikus Fábián Júli következik az UE-körrel közös Lelelei 2015-ből. Let's go!
5: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: vitát folytatjuk az Élesztővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nagy a család, sok a barát, jó a kollektíva. Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72. Friss ajánlatunk, ballagási lakomák bőséges tálakon a Kurta Kocsmában. Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
2: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
3: Mert sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
4: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. A lakhatási válság, a hajléktalanság növekedése, a munkavállalók kizsákmányolása és az online térben tapasztalható alapjogi fenyegetések jelentik az Európai Unió előtt álló legfontosabb kihívásokat, állapította meg az Európai Unió alapjogi ügynökséget csütörtökön közzétett éves jelentésében. A bécsi székhelyű testület tavaly évre vonatkozó dokumentuma szerint az emelkedő lakhatási költségek és a megfizethető, illetve szociális bérlakások hiánya miatt egyre többen nem tudják fenntartani otthonukat, és a hajléktalanná válás veszélyével szembesülnek. Az ügynökség jelentése hazánk kapcsán megjegyzi, hogy Magyarországnak nincs országos hajléktalanügyi stratégiája vagy cselekvési terve, és a lakhatási válság kezelésére sem rendelkezik átfogó nemzeti programmal. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Ez azt jelenti, hogy végre érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán szerdán. A miniszter felidézte, hogy a Tisza kormány történelmi sikert ért el, összesen 16,4 milliárd euró uniós támogatás hazahozataláról állapodtak meg az Európai Bizottsággal. Ebből mintegy 1,5 milliárd euró jut a villamos energiarendszer fejlesztésére, de tempósan kell haladni közlése szerint, mert a helyreállítási alap forrásainak felhasználási határideje augusztus végén lejár. Számos projekt tervezése és kivitelezése indul meg ebben az évben a Paksi 6-os számú körzetben. A Kurcsatov utca északi részének felújítása még idén elkezdődik, míg a déli rész felújítása tervezési stádiumban van, mondta a rádiónknak Barnabás István, alpolgármester, a körzet képviselője.
6: Most egy nagyon nagy projekt kezdődik heteken belül, a Kurcsatov utca északi oldalának az utolsó tömbelső rehabilitációja, a harmadik, ami már megvan tervezve, vagy 7-8 éve. Ez a, ugye a Babicstól, onnan a Barátság útig, tehát ott az irodaház, eszi kollégium, és le a Móricz, meg a Barátság utcai házsorok, tehát ez a terület lesz érintett ebben a felújításban. A Kurcsatov utca déli oldalához nem lett hozzányúlva az elmúlt 40 évben gyakorlatilag semmit, és az most már kiri a lakótelep többi részéből, ugye egészen a Tellerede utcától le a garázssorig, tehát a burkolt felületek rettetes állapotban vannak. vannak, akkor a zöld felületek is elhanyagoltak, már rendezetlenek.
5: A körzethez tartozó atomtér felújítása is folytatódik, és a Csengedénes Kulturális Központot is érintik majd jelentős felújítások, valamint megoldódik a Tellerede utca ügye is.
6: Történt olyan, ami nem látszik kívülről, mert egyelőre csak egy adásvétel volt, megvettük a Tellerede utcának a területét. Egy része még földút. Tehát ugye ez eléggé anakronisztikus, de Pakson egy földút alakú telepen a paksi lakó, már pedig az. És oda kéne építeni úttestet, járdát, meg parkolót. Úgyhogy most tervezik, elkészülve. Csengely előtti teret szeretnénk, mire jön az adventi vásár, addigra az annak el kell készülnie. Most akkor a csengelyi lépcsői, ugye, azok a külső lépcsők, mind oldalt, mind a fő, a térre néző lépcső, és a maga a bejárati portáloknakat is szeretnénk kicserélni, oldalt is, meg elől is, illetve arra is be van tervezve a pénz a költségvetésbe, hogy a belső hang, tehát a színházteremnek a hang és fénytechnikáját szeretnénk javítani, mert azért az se a 21. századi.
5: Negyedik alkalommal rendezi meg családi napját a Gerjeni Nagycsaládosok Egyesülete. A rendezvénynek augusztus 1-én szombaton 15 órától a Gerjeni Sportpálya ad otthont. A szervezők már javában készülnek, hogy minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást biztosítsanak. A programok között játékok, közösségi élmények és szórakoztató családi programok várják majd a résztvevőket. A fellépőkről és a részletes programokról a későbbiekben Gerjen község közösségi oldalán adnak tájékoztatást.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 8 óra 10 perc van, június 12-e, péntek, ez itt az élesztő, hello mindenkinek, Emiről ezt hallhattatok, ez volt a Veled utazik Zazi, ős klasszikus a 2001-ből egyenesen. De vendégem van a vonalban, Farkas Zsomborral fogunk beszélgetni, jó reggelt, szervusz!
1: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat, hello!
0: Fantasztikus dalpremiérünk lesz itt hamarosan a Paks FM hullámhosszán, de meg kell kérdeznem, mint ahogy mindig megkérdezem a kedves zenészeket ilyenkor reggelente, mit szoktatok csinálni? Neked mi a reggeli rutin?
1: Igazából egy néhány hónappal ezelőtt elkezdtem rászokni a kávéra. Előtte érdekes, hogy így se az illatát, se az ízét egyszerűen nagyon nem kedveltem, de ez valahogy így megváltozott bennem, és elkezdett szimpatikus lenni meg maga, ahogy te is mondtad, így rutinszerűen, ahogy beépül az ember életébe, megvan ennek is, legalábbis nekem, de szerintem sokan másoknak, vagy sokan másoknak is a hangulata. Úgyhogy mindig azt szoktam csinálni, hogy felkelek, csinálok valami kis reggelit, meg mellé egy bögre kávét, amit egyébként jó hosszan szoktam eliszogatni mindenféle munkafolyamatok közben, és akkor így szépen elkezd beindulni a nap.
0: Igen, meg is akartam kérdezni amúgy, hogy ez a kávézgatás az alkotó munkára, a kreatív folyamatokra is hatással van?
1: Mindenre igazából, ez tényleg egy jól elhúzott folyamat, valamikor egy ilyen 2-3 decis bögre kávét akár tényleg órahosszákon keresztül iszok, és tényleg akármilyen munkát végzek, legyen ez inkább stúdiózás és alkotó munka, vagy olyan jellegűeket, mint most is, hogy veled telefonálok, vagy e-maileket küldök, vagy bármi más egyéb, igazából így közben tökéletesen elkortyolgatom, és azt érzem, hogy ó, de jó, most nekem.
0: ez nagyon jól hangzik egyébként, akkor itt most távkoccincsünk kávéval, mert nálam is itt egy jó kis bögre.
1: Egészségére mindenkinek, aki kávézik.
0: így van. Na hát ez egy tökéletes felütése a mai napnak, mindenki, aki kávézik, innen üdvözöljük a stúdióból. Te pedig most éppen otthonról hívsz, ugye?
1: Igen, én otthonról.
0: A zenélés, maga a zene, az mikor szokott képbe kerülni a nap folyamán nálad?
1: Ez teljesen változó igazából, bármelyik napszakban megtörténhet, akár olyan szempontból is, hogy maga a dalírás is sokszor a legváratlanabb szituációkban kopogtat be, néha tényleg akár utás közben, vagy csak sétálok az utcán, nézelődök, vagy tudod, ez a legtipikusabb zuhanyzás közben. Úgyhogy sokszor nem is feltétlen akarok éppen dalt írni, csak valahogy bekopogtat az iklet, akár egy ilyen dallam, vagy szövegfoszlány, vagy bármi más egyéb formájában. Néha meg egyébként kifejezetten dalt szeretnék írni, és olyankor szoktam leülni a gitárommal, elkezdek pengetni, és akkor ugyanúgy párhuzamosan és folyamatosan jönnek a kis szövegfoszlányok, dallamfoszlányok, és akkor utána ez kerül mindig tovább dolgozásra. Úgyhogy ez tényleg bármelyik pontján a napnak, viszont talán mondhatom, hogy ennél sokkal több rétűbben jelen van az életemben a zene, mert így, ha mondjuk úgy a polgári foglalkozásom is a zenéhez kötődik, ugyanis a zeneiparban dolgozok, mint zenei kiadó, menedzsment, akár dalszerző, producer, marketinggel, videóklip és fotókészítéssel, elég sok mindennel foglalkozok így párhuzamosan, és ilyen projektekben veszek részt más előadóknál is.
0: Aha, egy pillanatra, mielőtt még rátérünk erre, mert ezzel kapcsolatban is felmerült a kérdésem, de azért közben is volt egy olyan, amit említettél, ugye a futást említetted, egy kicsit rá kell kérdeznem arra, hogy nálad akkor a testmozgás, az edzés, például egy futás, az az rögtön a kreatív gondolatokat is hozza maga után, tehát azok közé tartozó például, akik mondjuk nem hallgatnak zenét, hanem írnak zenét futás közben?
1: Ez is teljesen változó, amikor csak tényleg ki szeretném szellőztetni a fejemet, akkor általában nem hallgatok zenét, hanem figyelek a légzésemre, figyelek a tempóra, figyelek a gondolataimra, de néha egyébként meg pont arra vágyok, hogy valami jó zene szóljon a fülembe, és az adja meg akkor éppen a megfelelő hangulatot, úgyhogy ez szerintem éppen milyen kedvem van, éppen milyen edzéstípust tervezek az napra, vagy éppen milyen célból megyek futni.
0: Igen, változó. Na, de közben ugye lebilincső dolgokat meséltél a foglalkozásodról, tehát abszolút a zenében utazol, akkor is, amikor éppen nem alkotsz. Mesélj most egy kicsit mondjuk különböző projekteknél milyen feladatköreid vannak, milyen hozzáállást igényel, milyen jellegű zenében utazol úgy egyáltalán?
1: Zeneileg legközelebb a pop-rock műfaj áll hozzám közel, és amióta én magam zenélek is, a saját zenéim, dalaim nagy része azért ebből a műfajból került ki, vagy inkább úgy mondanám, hogy ennek a műfajnak az elemeit is tartalmazza, mint például egyébként az a dal is, amit nem soká, ha jól tudom, meg is fogunk hallgatni, és azzal premierezzünk itt nálatok a Paks FM-en. Uh-huh. Ez a dal is gitárjátékot, vagy sokszor akár dallamvezetést, éneklési stílust tekintetbe véve a pop-rock műfajból merítkezik. Leginkább viszont akár a dob és a basszus, vagy ilyen hangminták és szintetizátorok használatát figyelembe véve modernebb stílusokból is szoktam beemelni, mint például ennél a dalnál, talán stílusilag így tudnám a leginkább besorolni, hogy mondjuk egy ilyen pop-trap és pop-rock műfajok vegyülnek, de néha akár a reggaetont is, vagy akusztikusabb jellegű dolgokat, úgyhogy a saját zenei világomat azt így tudnám bemutatni, ha az egyéb úgymond polgári munkámat nézzük ott meg, lényegében tényleg a paletta mindenféle színéből vannak projektek, a hip-hoptól kezdve a punkig, a metalig, a DJ-s produkciók, a pop, a rock, a minden, ami igazából gyakorlatilag él is mozog zeneileg, és hát elég sokrétű az én feladati köröm. Röviden annyi, hogy egyébként ilyen projekt szinten szoktam a legtöbb előadóval dolgozni, egy-kettő olyan van, akivel ilyen hosszabb távú, folyamatosabb munkát végzünk, úgymond kvázi kicsit ilyen menedzseri vagy kiadói kapcsolatban is, és akkor itt projekt szinten szoktam besegíteni a legtöbbször marketinges dolgokba, ilyen PPC kampányok, hirdetések, mindenféle promóciós stratégia, az adott sokszor ilyen klippes dal megjelenések kapcsán, vagy éppen sajtókommunikáció, hogy minél több rádióhoz, tévéhez eljussuk az ő anyagát, social médiás dolgok, vagy maga a kiadói folyamat, hogy a streaming felületekre felkerüljön, ott minél több ember meghallgassa, mondjuk Spotify lejátszási listákba kerüljön, meg videóklippeket is csinálunk, meg fotózásokat, azt az öcsémmel együtt, ő szokott lenni az operatőr és a vágó, én pedig ott is inkább az ilyen adminisztrációs, meg gyártásvezetős, szervezős, rendezős dolgokat intézem, hogyha szereplőkre, helyszínre szükség van, bármilyen kellékre, betimingolni az egészet, ott a forgatás napján is azért felelni, hogy minden fel legyen véve, minden úgy legyen, ahogy, úgyhogy ott ilyen jellegű dolgokat, és akkor emellé jön még az alkotó művészet, ugyanis zenei producerkedek, és dalokat, szövegeket írok, meg a legutóbbi időben már így a hanganyag utómunkát, a keverést és a master.
0: Igen, most beszéljünk egy kicsit a méregről, a vadi új szerzeményről, ami tényleg mindjárt debütálni fog itt nálunk a Paks FM-en. Igen, tehát azt mondtad, amit írtál is nekünk, ugye műfajilag a pop trap, az egy egészen jól lefedi a műfajilag is, de azt is írtad, hogy az egy egyszer fent, egyszer lent érzésről szól ez a dal, szóval mesélj egy kicsit a témájáról, mi is lette, és miről szól a méreg.
1: Igen, az egyszer fent, egyszer lent érzésről, ugyanis ez lehet egy kicsit ilyen általános közhelynek hangzik, de én megfigyeltem magamon, meg sok körülöttem lévő zenész ismerősömön és barátomon is, hogy gyakorlatilag a legnagyobb fentekből és lentekből tudunk a legtöbbször megikletődni, és hogyha csak úgy elúszkálunk egy ilyen langyos vízbe, az gyakorlatilag nem indít be semmi olyan extrém kreatív folyamatot, hanem valami nagyon jó vagy nagyon rossz dolog kell, hogy történjen ahhoz, hogy ez meglegyen, és talán egyébként ezt már lassan beismerem magamnak is, hogy én is keresem egyébként tudatalap valószínűleg az olyan szituációkat, ami tényleg segíti ezt a kreatív folyamat beindulást, és mindig én arról szeretek írni, ami éppen bennem van. Soha nem szoktam így gondolkozni, hogy na én erről akarok, és akkor ilyen izzadság szagúan, hanem leülök, vagy éppen futok, vagy sétálok, bármit csinálok, és ami kipattan a fejemből, így utólag, ha végig gondolom, mindig észreveszem azt, hogy a, olyan témáról van szó, ami akkor éppen tényleg foglalkoztat is. És tök érdekes, hogy pont a tavalyi évben rengeteget írtam így arról, hogy nehezebben alszok, keresem a helyemet az életben, és nagyon foglalkoztattak akkor ezek a dolgok, egymás után sorozatosan több dal, és mindig azt mondtam, hogy jó lenne már valami vidámabbat írni, valami pörgőset, vagy ilyesmi, és akkor egyszer csak így átkapcsoltam úgy bennem valami kapcsoló, ami nagy valószínűséggel annak köszönhető, hogy a tavaly ősszel én megkértem a barátném kezét, most lesz nyáron az esküvünk, és ez az a körüli boldogsághormon termelődés hozott szerintem a dalszerzésben is valami olyan cunamit rámengedett, amintán elkezdtem ilyen évek óta nem látott szerelmes dalokat, és más egyebet írni, és gyakorlatilag akkor született meg például a Beleszeretek című dalom is, ami kifejezetten ebben a lánykérős szerelmes témában íródott, az is egyébként tőlem egy tök rendhagyó dolog, mert azt mondtam mindig régen, hogy én két zenei stílust nem szeretek. Az egyik a mulatós, a másik a reggaeton, a harmadik a techno, és akkor lásd csodát, kapásból csináltam
0: lakodalmas.
1: Egy reggaetondalt, utána meg az egyik dalomból a DJ barátaim, a Crazy Boys DJ Duo csinált egy punk techno remixet, úgyhogy így fejest ugrottam a nem kívánatos zenei stílusokkal, amiket egyébként azóta tökre elkezdtem megszeretni. De még hogy egy-két gondolat így a dal témájáról, hogy csak így most így levezettem neked is, meg a hallgatóknak is ezt a hullámvölgyet, hogy elindultunk ugye a nem alvástól, meg a útkereséstől és a hatalmas kérdőjelektől egy ilyen önfelett, ragatonos, atompoppos, szerelmes dalig, meg igazából abban az időszakban több ilyen is született és jelent meg, és utána visszakanyarodtunk megint ide, amiről amire is szól, hogy az életben vannak ezek a fentek és lentek, és minden ilyen felhőtlen örömítes időszakot egy ilyen nehezebb követ, és nyilván nem mindig ugyanazt jelenti a nehéz, mert valamikor a párkapcsolatban, valamikor a karrierben, valamikor szimplán ilyen családi vagy magánéleti dolgok, vagy csak egyszerűen valami nem úgy sikerül, nem úgy alakul, de hogy mindig jönnek ezek a dolgok, és vannak olyan időszakok, amikor nagyobb koncentrációra van szükség, több feladat van, akár szimplán csak kimerül az ember, vagy nem úgy jön össze valami, és igazából egy ilyen időszakban íródott és jelent meg ez a Méreg című dal is, amikor gyakorlatilag éppen a csúszdaljára érkeztem egy picit.
0: Jó, na hát a kreatív folyamat viszont arra való, hogy az ember az ilyeneket kiírja magából, és annak a révén tudjon változni. Szerintem nincs más hátra, mint hogy be is mutassuk a dalt magát, aminek egyébként azért megsugom a hallgatóknak, fantasztikus videóklipje is van tőled megszokottan, a YouTube oldaladon megtekintető, szóval hogyha beírjátok a Zsombor Méreg, akkor az fullosan ott lesz az első találat, a dal és a hozzátartozó videóklip. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, meg hogy kivesészettük kicsit a kreatív folyamataidat.
1: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Most pedig bemutatjuk, óriási dal premierünk van itt a Paks FM-en, Zsombor Méreg. Let's go!

0: folytatjuk az élesztőben. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: Egy atomerőmű építése során mérföldkő az első betonöntés, vagyis az első végleges funkcióval bíró létesítmény főtartó szerkezeti elemének első betonozási üteme. Ettől kezdve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség standardjai szerint is építés alatt álló státuszba kerül egy beruházás. Mivel Pakson 2026. február 5-én megtörtént az első betonöntés, így ma már a nemzetközi adatbázis szerint 5 blokk van Pakson, 4 üzemelő és 1 épülő. Az 5. blokk építését jelentős léptékű, több évig tartó terület előkészítő munkálatok előzték meg. Talajkiemelés, résfalépítés, talajszilárdítás, majd 2025 végén elkezdődhettek az első betonöntéshez szükséges előkészületek, azaz a szerelőbeton kivitelezése, a vízszigetelés kialakítása és a beton vagy szerkezet megépítése a technológiai értelemben és méreteiben is egyedülálló munkagödörben.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
3: Szia Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
4: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
3: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
5: Konyhabútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük például a 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 ezer forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával!
0: Reklámot hallottatok.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 37 perc van, és június 12-e. Ti a Paks FM-et hallgatjátok, ez pedig itt az élesztő. És újabb levilincselő vendégeim érkeztek a stúdióba. A téma lesz levilincselő, amiről beszélgetünk dr. Fazekas Ferenccel, a Paksi Városi Múzeum igazgatójával. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: És itt van velünk Németh Roland is.
3: Jó reggelt kívánok, üdvözlök én is mindenkit!
1: Szervusz! Te pedig régész vagy, hogyha jól vettem ki.
3: Igen, régész muzeológusként dolgozom.
1: Egy kicsit majd később, amikor rátérünk a annak kapcsán, amivel itt készültetek, arról is ejtsünk szót, hogy neked mi a szakterületed majd, mert ugye itt beszélgettünk róla, és azt is levilincselőnek találtam, úgyhogy szerintem ez is érdekes lehet mindenképpen. Minden esetre az apropó, ami kapcsán érkeztek hozzánk, hogy közeleg, sőt annyira közeleg, hogy konkrétan holnap történik országosan a régészet napja, amelyben most Paks is bekapcsolódik.
2: Igen, valóban így van. A múzeum nagyon fontosnak tartja a régészeti örökség összegyűjtését, feldolgozását. Ugye nagyon jelentős, több mint 100 000 darabos régészeti gyűjteménnyel rendelkezünk. Ugye ezt különböző módon próbáljuk meg bemutatni a nagy közönség számára, ez egy Facebook poszttól egészen kiállításokig terjedhet, de nagyon fontosnak tartjuk azokat az alkalmakat és azokat a programsorozatokat is, amelyek kifejezetten a régészetre fókuszálnak, amikor a régészet áll a középpontban, és ez is egy országos kezdeményezés volt korábban, ahogy a múzeumok éjszakája, ahogy csatlakoztunk a kutatók éjszakájához. Uh-huh. Most szeretnénk egy újabb programsorozatot ebben az évben megindítani, ez lenne a Régészet Napja holnap.
1: Igen, a Régészet Napja, ami tehát egy országos kezdeményezés, ugye? Mi történt?

0: ez azt akarja, hogy a különböző tárgyakon keresztül mutatja be ezt a témát, illetve lehet kapcsolni akár az anyagi kultúra, akár a kereskedelem, akár a konfliktusok régészetén keresztül. És ehhez csatlakoztunk idén mi is több előadással, illetve programokkal.
1: Így van. Nem tudom, ilyenkor a tematika miben befolyásolja azt, tehát hogy ilyenkor az előadások például e köré szerveződnek, vagy például leletek úgy kerülnek bemutatásra, hogy annak köze legyen ez az időszakhoz például?
2: Igen, valóban, tehát ez volt a cél, és ráadásul nagyon friss leleteket szeretnénk bemutatni, de erről majd picit később. Van ennek egy nagyon díszes plakátja is, amit itt bemutatnék, és hát nagyon hasonló lenne a szerkezete, amit a közönség Paksváros lakossága reményem szerint megszokott tőlünk, hogy van tudományos tartalom, ismeretterjesztő, erről szólnának az előadások. Ez egész pontosan három előadás volna. Az elsőt jó magam tartanám a Csengei Dénes Kulturális Központ tetején megtalált fibuláról. A másodikat a Roland tartja, aki egy különleges római bronzérmet mutat be, ami a Limes-menti utak kutatásánál nagyon fontos szereppel bír. Tehát ezek lennének a mi gyűjtőterületünkhöz kapcsolódóan, de miután itt azért Mohács 500 emléké van, ezért nagyon fontos volt az, hogy Roland javaslatára itt meghívtunk egy doktorandusz hallgatót, ugye?
0: Igen,
2: doktorandusz hallgatók, aki ezzel foglalkozik, Kovács István, aki egyébként Történész és Nemzeti Örökség Intézetében dolgozik, hogy tartson egy előadást ebben a tematikában. Ez a fél évezred az emlékezetben, itt a csata és a tömegsírok nyomában. Mi ezzel is szeretnénk a Mohács 500 emlékévhez kapcsolódni. Tehát ezek lennének a tudományos ismeretterjesztőek, amire nyitottak, és mindenkit várunk, nagyon izgalmas témák, én úgy gondolom. Különösen a Mohács emlékév kapcsán ez az előadás egy nagyon fontos adalék lehet az ismereteinkhez. A másik pedig, hogy természetesen a legkisebbekre is gondolunk, és bemutatókkal is készülünk. Nem maradhatnak el a múzeumpedagógiai foglalkozások, amelyek a legkisebbeket érintik, hiszen én úgy gondolom, hogy a régészeti örökségvédelme és ennek a megismertetése nagyon fontos a legkisebb kortól kezdődően, de természetesen ez a szenyorokig is tarthat. Mindenkit várunk nagy szeretettel majd szombat délután.
1: Ezt kapcsolódóan viszont egyébként amúgy meg kell kérdeznem tőled, Roland, hogy nálad hogy kezdődött ez az egész? Tehát te már gyerekkorodtól kezdve tudtad, hogy mi lesz a szitu, hogy te régész szeretnél lenni?
0: Volt bennem már gyerekkoromtól kezdve egy ilyen érdeklődés a múlt iránt. A szüleimmel múzeumokba is többször jártunk, úgyhogy volt egy ilyen gyermeki kezdés is. És a középiskolától megpróbáltam, beadtam, és is sikerült felvételt nyernem.
1: Aha. Nem tudom, itt például az emelt szintű töri, az például gondolom evidens volt, hogy...
0: Igen, az kötelező volt.
1: Igen, tehát lebilincsre, az is megfordult a fejemben egyébként, hogy például ezek az előadások, amiket tartani fogtok, meg amiket szoktatok tartani, ez ugye részint a nagy közönségnek szól, másrészt azonban teljesen tudományos igényű, és akár például, hogyha mondjuk szakértők vannak a közönség sorai között, akkor abban ők is találnak azért újdonságot maguknak. Tehát kutatások eredményeit tárjátok most fel.
2: Igen, tehát ezért egy kettősség van ilyen szempontból. A szakértők számára talán a lehetek újdonsága az, ami izgalmas és érdekes, és az a sztori, ami hozzájuk kapcsolódik.
1: Igen, amit most mindjárt föl is fedünk a hallgatóknak, ugyanis eredeti anyagok vannak itt az asztalon. Amúgy megint ez történik. Amúgy legutóbb, amikor beszélgettünk, akkor is elképesztő tárgyakat vettem a kezembe én magam is. És most is ez lesz a szitu, ugyanis már itt van egy kesztyű nálam. Így van, amivel majd akár én is megérinthetem azt, ami előkerül, és akkor tulajdonképpen az előadásotok is ezt az egy-egy tárgyat meg a megtalálásának a körülményeit fogják lefedni majd. Akkor nem

0: melyikkel kezdjünk, mert szerintem lassan itt az idő. Egyébként holnap erről majd bővebben is értekezni fogtok, ugye a régészet napján. Nem tudom, melyikötök szeretné kezdeni?
1: Roland.
2: Én mondhatom akár, hogy az előadásoknak az érdekessége az, hogy az első két előadáson elhangzott tárgyat személyesen is majd meg lehet tekinteni az eseményen. Az én előadásomnak a témája egy olyan érem köré helyeződik, illetve annak a megtalálása, annak a körülményeire, illetve magára arra a lelőhelyre, ahonnan sikerült ezt megtalálni. Közben mutatom a kamerában is.
0: Igen, így van, a kedves nézőink is megtapasztalhatják.
2: Egy ilyen tartóban lesz majd kitéve, mindjárt ki is veszem és megmutatom. Ennek a bronz pénznek az a jelentősége, hogy egy ritka, illetve értékes, az a korban is értékes címletű egy szesztercius sikerült megtalálni. Uh-huh. Maga az érmén Trajanus császár szerepel. Őről azt kell tudni, hogy ebben az időszakban az uralkodása alatt volt a legnagyobb a birodalomnak a kiterjedése. Magának az éremnek a különlegességét az adja, hogy maga a császár Dácia provinciába szervezésével, ugye a mai Erdély területének a megszervezésével járult hozzá a birodalom sikeréhez, és hogy ezen az érmen is szerepel ennek a meghódításnak a ténye.
0: Igen, ugyanis a te szakterületed, ami most mindjárt ennek kapcsán fölismerül, az a propagandának tehát a propaganda volt. Azt mondtad, hogy az a szakdolgozatodnak a témáját is az adta.
2: Szakdolgozatomban igen, az érmékkel foglalkoztam.
0: Ja, aha.
2: A római pénzekkel, az érmékkel, és abból a szempontból, hogy a császárok hogyan reklámozták, illetve hogyan használták az ókorban a propagandát, tehát az önreklámnak az eszközét. Uh-huh. Ugye elsősorban mutatom közben.
0: Így van. A hallgatóknak most elárulom, hogy éppen a kamera, ezt egyébként majd megtekinthető Facebookon természetesen, mint minden beszélgetésünk, az érmét személyesen, illetve az érméről készült nagyobb fotó kerül most felmutatásra.
2: Említettem a propagandának a szerepét, illetve annak az eszközét. Magának ennek az éremnek az is adja a különlegességét, hogy, mint említettem, a Dácia meghódítója volt a Trajanus császár, uh-huh. És ez a nagy esemény, ez a siker megjelenik az érmén is, hiszen az előlapon a császár portréja, ugye mindjárt a kezedbe adom, akkor meg tudod tekinteni.
0: Igen, éppen már veszem is fel a kesztyűmet én is, a védőkesztyűt.
2: A portré mellett szerepel már a császár, mint a Dácia meghódítója is szerepel, ugye természetesen nem kiírva, hanem rövidítések formájában.
0: Megosztanád velünk ezeket a rövidítéseket?
2: Ugye például, hogy AUG, tehát mint Augustus, ugye Augustus, a császári jelző, maga a nevének a rövidített verziója is, és akkor így minél több jelző, minél több titulus rá tudott kerülni magára az éremre. A hátlapon pedig egy istenség látható, mint Róma istensége, a kezében Viktóriával, ugye mint a győzelem istennője, alatta pedig térdelve egy dákfogoly, és ez is utal magának a hódításnak a tényére.
0: Most már a kezemben tartom a darabot, és lehengerlően gyönyörű, hogy kinéz, elképesztő rajta a szöveg is, fantasztikus egyébként, hogy ezek alapján, a rövidítések alapján ti már szinte első ránézésre meg tudjátok állapítani a kort, az időszakot, meg azt, hogy milyen jelentőséggel bír, és elképesztő, gyönyörű. Egyébként erről csak, hogyha közbevetettek én is valamit, ugye rómaiak ezek szerint érméket használtak arra, hogy elterjesszék, és mindenkinek kézzelfoghatóvá tegyék azt, hogy éppen hogy áll a birodalom, meg hogy áll a császár. Régen Egyiptomban ezt kis szkarabeuszokkal intézték el, annak alapján én emléksz, karabeuszokkal adtak hírt arról, hogy éppen mi történik, milyen hódítás történt éppen, vagy egy-két ilyen szociopolitikai dolgokról, és itt most nálam van az érme, érzem a súlyát, és egyszerűen fantasztikus.
2: Az előadásomban beszélni fogok ennek az éremnek a hátteréről, illetve részleteiben, hogy mit láthatunk rajta, majd pedig így kitekintésnek magának a helyszínről, ahonnan előkerült, és ez mire utalhat.
0: vannak rajta nagyon már elmosódott és megkapott felirat részek is, de nektek gondolom ez se jelentett problémát.
2: Ki lehet egészíteni abból a szempontból, hogy vannak párhuzamok, akár hogy ugyanilyen típusú érmek, és azon milyen felirat van, és akkor így ki tudjuk egészíteni.
0: Hú, ez olyan, mint hogyha egyben a régészet egészét is megfogalmaztad volna. Nekem néha úgy tűnik, hogy így tényleg ilyen puzzle darabokból tevődik össze az egész. Vissza is adom az érmét.
2: Köszönöm.
0: Holnap ez is látható lesz majd.
2: Igen. Köszönöm.
0: Bocsánat, nem, én köszönöm. Óriási élmény. Ez nekem mindig így találkozni a múlttal ennyire kézzelfoghatóan. Valaha ezt az érmét használták, ezzel fizettek feltehetőleg, és valakinél ott volt. Egy kicsit a megtalálásának a körülményeiről is, hogyha szót ejtenél. Tehát, hogy hol találtátok ezt az érmét?
2: Paks környékén találtuk egy lelőhely felderítés alkalmával. Uh-huh. Műszeres lelőhely felderítés során.
0: Műszeres.
2: Igen, sikerült megtalálnom, és akkor utána került a múzeumba, majd restaurálásra, és végül utána láthatjuk ilyen állapotban.
0: Igen. Arról mesélsz egy kicsit a hallgatóknak, hogy személyesen milyen élmény, amikor egyszer csak egy ásatás során a kezed ügyébe kerül egy ilyen szignifikáns emlék.
2: Hát mondhatom, nekem duplán különleges élmény volt megtalálni, hogyha ugye szakdolgozatomat is az érmékből írtam, illetve az érem képekből, hogy mit ábrázolnak az érmén, uh-huh. és utána így megtalálni nagyon-nagyon jó érzés volt.
0: Akkor most beszéljünk egy kicsit a másikról is,
3: igen.
0: ami természetesen szintén elő fog kerülni.
3: Itt annyi segítséget kérek, hogy Roland vegyek ki a tárlóból.
0: Ja, a tárlóból, igen,
3: mert tárlóból,
0: igen, tehát, kis mini vitrinekben vannak
3: igen,
0: ezek.
3: Igen, hát ez egy új típusú megoldás egyébként.
0: Ilyen módon hordozhatóvá
3: válik, köszönöm szépen. Ez is majd akkor kézbe fogjuk meg, ez egy kicsit igen. nagyobb, és a tematikához, hogy bemutatnám a
0: igen, tisztán. Kicsit emeld magasban.
3: Remélem, látható.
0: Igen, ez egész más, az előző egy érmét láthatunk, ez pedig
3: egy római ruhakapcsoló tű, egy fibula latinul.
0: Fibula.
3: Ami különösen azért fontos, nem csak a megtalálás miatt, hogy a csengei tetején találtuk meg. Tehát, hogy
0: ez,
3: és ezúton is köszönöm Filler Gergő főmérnök úrnak, aki ezt bejelentette mindig. De azért ez egy nagy dolog. Tehát, hogy egyrészt egy kutatási központ tetején nem szoktak régészeti tárgyak előkerülni. Nem. Mi nem végeztünk ott lelőhelyfelderítést sem, ahogy igen. itt az előző lelőhely.
0: Miért is tettétek?
3: Miért is tettétek volna, és akkor ő fölhívott, hogy hát akkor talált valamit, és átkult, és az is különleges, hogy szinte teljes épségben megmaradt. Tehát, hogy ez nem töredékes, hanem ez szinte egész tárgy, úgyhogy most a kezedbe
0: maga
3: adom.
0: Maga a tárgy így van.
3: Olyan mértékben is, hogy itt megmutatnám a hallgatóknak, hogy megmaradt a tűszerkezete is, látható? Nem tudom, látható? Tehát ez látható. Nagyon ritka egyébként. Tehát, hogy ez volt a biztosító tűrész, ez általában el szokott törni, vagy hiányzik. Ez teljes épségben megmaradt, és maga a fibulának a teste is, ha szabad így fogalmazni, mert ugye ilyen leíró fogalmakkal dolgozik a régészet, tehát van feje, lába, kengyele, teste, az szinte teljes épségű. Valószínű, ahonnan ezt a feltételezzük, ahonnan a kavicsot kimarkolták, valószínűleg valamilyen oda. Folyó uh-huh. közelében, ott lehetett egy régészeti lelőhely, vagy adott esetben valaki bele ejtette a vízbe. Ez sem zárható ki. Ezt azért mondom, mert például vannak tőlünk délre, Horvátországban a Szávából római fegyverek, például sisak került elő.
0: Aha.
3: Tehát, hogy a rómaiak használják ezeket az útvonalakat, nincsen autópálya, tehát, hogy nagyobb mértékű kereskedelem, meg egyáltalán a katonai logisztika is használja ezeket az útvonalakat. Uh-huh. Tehát többféle úgymond útvonal elképzelhető, vagy életút elképzelhető a fibula esetében, de ilyen épségű fibulát egyébként a múzeum nagyon-nagyon kevés darabot őriz. És azért is különleges, és ezért is választottuk előadás témának a régészet napjára, mert hogy a törzsföktől a királyokig ez egy magasrangú személynek lehetett a tárgya, a ruhakapcsoló tűje. A fibula kidolgozásából, illetve magának, hát ezt régészeti szaknyelven típusnak mondjuk, ez egy úgynevezett hagymagombos fibula, hogyha megnézed ott azokat a kis gombokat, azok hagymagombokra emlékeztetnek. Ez alapján nevezi a régészet hagymagombos fibulának. Van nagyon sokféle állatalakos és egyéb, és ezeket a hagymagombos fibulákat a jelenlegi ismereteink szerint többnyire magasrangú, vagy valamilyen az államhoz vagy a katonasághoz kapcsolódó szolgálatot végző személyek viselték. És ezért valószínűsíthető. Ezeket sírokban is megtalálták, kincsekben is találnak ilyen fibulákat. Ezért valószínűsíthető, hogy ez a személy is vagy egy polgári, adminisztrátori személy lehetett, vagy egy katonai személy, ugyanis ezt a jobb vállon viselték, van egy rekonstrukció egyébként a múzeumban, egy vitrínben, ahol bemutattuk.
0: Ez is megtekinthető lesz majd többek között, így
3: hát
0: van.
3: Ezt, hogyha bárki meglátogatja a régészet napján a kiállítást, láthatja, és akkor talán egy kicsit jobban kontextualizáljuk kapni, az egészet. Valahol, tehát a jobb vállon valószínűleg egy ilyen nagyon vastag köpenyt kapcsolhatott össze, egy ilyen felső köpenyt. És hát azért is, meg valószínűleg nem véletlenül választották ki a díszítést. Ugye itt ilyen pontkör díszítés látható a fibulának a lábán, itt egy apró pontköröcskék.
0: Így van, vannak. Így van. Elképesztő, hogy a díszítés is látszik, amúgy ez fordult meg a fejemben.
3: Vésért motivumok húzódnak rajta, gyakorlatilag az egész testén keresztül. Ezek különböző mintázatok, díszítő elemek. Talán itt egy picit most így megnézzük. A láb részén van ez a nagyon gazdag díszítés, remélem látszódik a kamerában.
0: Így van.
3: És hát ezek...
0: És ott vannak a hagymagombok is.
3: És a hagymagombok, igen. A hagymagombot, hogy mutassuk meg, tehát ő a hagymagomb. Tehát ez tényleg teljesen plastikusan ábrázolta ebből a szempontból.
0: A másik meg, hogy ez a tű még mindig éles, elképesztő ezt a tárgyat. Igen. Szintén használtak, mármint, hogy nekem minden egyes leletben, ami a kezem ügyébe kerül, el fogom mondani, hogy ami döbbenetes, hogy ez emberek használták annyira hosszú idő óta, hogy nem igaz.
3: Tehát... Igen, hát ez úgy nagyjából időben 1700 évről igen. beszélünk, hozzávetőlegesen. És hát tökéletes állapotban fennmaradt. Valószínűleg azért, mert beleesett a vízbe, a kavics réteg konzerválta. Megőrizte, konzerválta, azért is ilyen jó állapotú. A földben sajnos azért a bronztárgyakat, ugye ez bronzból készült, az sokkal rosszabb minőségű darabok kerülnek elő.
0: Itt akkor tehát a kavics... Tehát itt akkor a kavics lehetett.
3: A kavics az, lehetett, ami... és az a záró réteg, ami elszárta a különböző behatások, főleg kémiai behatásoktól, de hát óriási szerencséje volt a tárgynak, ha szabad így fogalmazni, mert hát nem tört össze.
0: Nem tört össze,
3: hogy így van. Tulajdonképpen szinte egyetlen része hiányzik, csak azon túl teljes épségben van, és hát ez is megtekinthető lesz majd a... régészet.
0: Így van. Napján. Közben kifutottunk az időből, úgyhogy rövidre kell zárnom a beszélgetést, viszont annyit mindenképpen mondjunk el. Régészet napja Pakson holnap ugyanúgy programok lesznek, mint egyébként az ország másik részében is, és még annyit, hogy milyen kezdéssel. Tehát mikortól vártok és hol
3: 13 órától indul, 16 óráig. A megnyitó az 13:50-kor lesz, és ezt követően kerül sor az előadásokra, de 13 és 16 óra között a foglalkozásokkal várjuk a gyermekeket.
0: Mindez a múzeumban fog történni.
3: A múzeumban, a Paksi metszetben.
0: Mindenkinek azt tanácsolom innen a szerkesztőségből, hogy a saját szemével csekkolja meg ezeket a tárgyi emlékeket, mert lehengerlően menők, és már visszakerültek a kis vitrinjükbe, mindez és még több holnap a régészet napján. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek.
3: Köszönjük szépen a lehetőséget.
0: Mi zenével folytatjuk tovább, aztán utána a hírek, reklám, és utána jövünk vissza.
4: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsor.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. 14. Leó pápa felavatta a Sagrada Familia Bazilika legmagasabb Jézus Krisztusról elnevezett tornyát szerdán Barcelonában, írja az MTI. A katolikus egyházfő Antoni Gaudi építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmisét követően spanyolul és katalánul áldotta meg az épület tavasszal elkészült 172,5 méter magas tornyát. A Jézus Krisztusról elnevezett torony felavatásával még nem fejeződött be a Sagrada Familia építése, amelynek alapkövét 1882-ben tették le. A munkálatok a 4 tornyú főhomlokzattal folytatódnak, ahol 100 szobor figurát fognak elhelyezni Antoni Gaudi tervei szerint. A katalán modernizmus jelképének számító a gótikus és a szecessziós elemeket egyénien ötvöző bazilika elkészültét 2035-re ígérik. Hivatalos sem Budapestnek, sem a megyejogú városoknak nem kell befizetniük az iparűzési adó többletet. Szerda este megjelent a Magyar Közlönyben Kármán András pénzügyminiszter rendelete az idén június 30-ig fizetendő iparűzési adó többletről. Ennek értelmében a fővárosi önkormányzatnak tavaly még 3,7 milliárd forint adóbevételről kellett lemondania. Ezzel szemben a rendelet értelmében idén június 30-ig a települést nem terheli befizetési kötelezettség. Heringes Anita Paks polgármestere rádiónknak úgy nyilatkozott, hogy a rendelet ellenére, amelyben Paks 0 forint befizetésére kötelezett, egyelőre félreteszi azt az összeget, szám szerint 750 millió forintot, amelyet idén június 30-ig a 2026-os iparűzési adó többlet után kellene befizetnie az államkasztába a városnak, ugyanis a városvezető szerint azért nem egyértelmű a rendelet, mert a 2025-ös év költségvetésére vonatkozik, azután viszont a város már a tavaly évben befizette a szolidaritási adóként ismert 2 milliárd forintot, így a 2026-os év tekintetében továbbra sem látnak tisztán. A hétvégén befejezték az egyes blokk 2026-os évre tervezett karbantartását és éves főjavítását a paksi atomerőműben, adta hírül az Országos Atomenergia Hivatala honlapján. A 2026. május 8-án elkezdett, a fűtőelemek üzemszerű átrakásával összekötött tervszerű ciklikus karbantartási, ellenőrzési és javítási tevékenységeket elvégezték. A blokk karbantartási és indítási műveleteit az Országos Atomenergia Hivatal helyszíni, valamint online ellenőrzéssel folyamatosan felügyelte. A hatósági ellenőrzés kiterjedt a karbantartási tervek végrehajtására, a berendezések ellenőrzésére, a próbák végrehajtására, valamint a karbantartási rendszer hatékonyságának monitorozására. Az engedélyes benyújtotta a blokk visszaindítása iránti engedélykérelmét, a kérelem felülvizsgálata, valamint a hatósági felügyelet eredményeinek és a jogszabályi követelmények teljesítésének értékelése után az Országos Atomenergia Hivatal az indítási engedélyt kiadta. Június 20-án ismét a fogadhajtásé lesz a főszerep Madocsán. A település által közzétett információk szerint az Adi utca végén megrendezendő versenyen reggel 7 órától várják a résztvevőket nevezésre és pályabejárásra, a versenyprogram pedig 10 órakor kezdődik. A megmérettetés során kétfordulós akadályhajtásban mérhetik össze tudásukat a C és D kategória indulói, emellett jokerhajtás is színesíti a programot. A szervezők felhívják a látogatók figyelmét arra, hogy a környezetvédelme érdekében lehetőség szerint mindenki hozzon magával saját tányért és evőeszközt. A rendezvény részletes programja a helyszínen követhető, a szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
3: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
4: Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
5: Nagy a család? Sok a barát? Jó a kollektíva? Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72. Friss ajánlatunk, ballagási lakomák bőséges tálakon a Kurta Kocsmában. Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
6: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most vissza a Paks FM slágereihez és az élesztőhöz. Élesztő!
7: What we're saying is not protesting.

0: 9 óra 12 perc van, és május 12-e péntek, ez itt a Paks FM, ez itt az élesztő, ez itt én vagyok, ez pedig itt Ábi.
1: Jó reggelt, szia, sziasztok!
0: Csá, mi a helyzet?
1: Minden jó, bejöttem kicsit rádiózni,
0: azaz,
1: beszélgetni veled, és egészen kettőig én vagyok.
0: Pontosan, mi meg már régen találkoztunk, te pedig elképesztő kalandokon vagy túl.
1: Hát mi számít kalandnak, betegség?
0: Úgy hallottam, az is elég nagy kaland volt.
1: Azért. Igen, az elmúlt két hétben nem is találkoztunk, tehát tegnap találkoztunk először.
0: Azt hiszem, igen.
1: A rádióban. De elmentem kicsit nyaralni, ugye? Egy hétre, keletre, ilyen távol, még sose voltam keleten. Kellene egészen, ahogy így mondjam, hogy nagyot mondjak, a kínai határtól körülbelül 100 kilométerre voltam, szóval ilyen Pest távolságba, légvonalba. Az egy elég jó már.
0: Igen,
1: úgy
0: ez
1: érzem.
0: Egy elég komoly.
1: Így van, elég. Kazasztánban voltam.
0: Fú, Kazasztánban ráadásul. Na várjál, könnyű oda eljutni egyébként? Mi a helyzet a vízummal, meg ilyenekkel?
1: Hát a borzasztó nagy szerencsénk van, szerintem mondhatom. Főleg azért, mert talán fel se tűnik nekünk, hogy mennyire egyszerű nekünk utazni. Ugye az egyik legerősebb a mi útlevelünk. És hogyha például beszélek, a kazak barátaimat látogattam meg, és mondom, hogy ja, hát én bármelyik országba körülbelül, hát 180 országba vízummentesen, vagy hány országba be tudunk lépni, ugye?
0: Úristen!
1: Akár 30 napra, vagy több hétre. Ők meg szenvednek a 80 országokkal. Szóval nem volt semmilyen vízum kötelesség, 30 napig ott is nyugodtan el tud nyaralgatni az ember, vagy látogatni.
0: Atyúristen.
1: Nyilván a munkavállalás más.
0: Az más, igen, persze, olyankor azért szigorúbb szabályok érvényesek. Nem is tudom, hogy is vezethetnénk ezt fel, tehát azért mégiscsak egy tök idegen, tök különös országhoz, meg tájhoz volt szerencséd most. Mit a benyomásaid?
1: Az első benyomás az mindenki, akivel beszéltem, és mondta, hogy megyek Kazasztánba, az mondta, hogy ja igen, Borát. Mert ugye van a Borát című film. Én a mai napig nem néztem meg egyébként.
0: Sacha Baron Cohen vígjátékáról van szó.
1: Igen.
0: Ki magát egy ilyen kazakh riporterként beállítva
1: Amerikába látogat.
0: Igen, és álmok futást rendez kvázi. Na nagyon. Szóval, ehhez képest amúgy?
1: Hát ehhez képest ugye én a legnagyobb városban voltam, az Almati, az ott van a kirgiz és a kínai határnál, hogy mondtam, egész közel, hát 9. legnagyobb ország területileg, szóval van...
0: 9. legnagyobb?
1: 9. legnagyobb, 2.700.000 a négyzetkilométer. Most. Hát ugye mi 93.000 négyzetkilométer vagyunk, szóval 30-szor, több mint 30-szor akkora ez az ország. 20 millióan laknak, szóval egyébként nem olyan sűrűn lakott.
0: Igen, azt gondoltam, tehát, hogy nagy, de...
1: Nagy, de én igazából a legnagyobb városban voltam, ez 2 milliós.
0: Uh-huh.
1: És hogy rövidre fogjam, meglepően nagy a tisztaság. Nagyon nagy a tisztaság. Én egy kicsit ilyen, hát ezt a...
0: Ilyen lepattant a...
1: Kicsit ezt a nagyon keleti Ázsia, Dél-Kelet-Ázsiát vártam, ahol kicsit nincs rendszerezve se a közlekedés, se az utcai takarítás, semmi.
0: De no, ezek szerint.
1: De nagyon szép zöldek, az útminőség az nagyon jó. Benne a városban nyilván volt olyan túra, amikor elmentünk ugye ki a városból, és ugye megnéztük a kanyonokat, láttam nagyon szép tavakat, nagyon szép a természeti értékek. Nagyon. Ugye mindenük is van, egy ekkora országnak minden is van.
0: Mindenféle tájegység.
1: És nyilván, amikor ugye a vidékre mentünk, akkor láttuk a lepukkant vidéket. Azt nem volt olyan jó látni, azt sose jó látni,
0: igen.
1: De maga a város egyébként rendezett. Nincsenek olyan műemlékek, vagy olyan szép, de nyilván nem is Európáról beszélünk, például Pesten sétálsz, és minden, a legegyszerűbb épület gyönyörű.
0: Igen.
1: Itt ezek nincsenek meg, de maga az útminőség az nekem teljesen kátyútalan. De azt is mondják, hogy ez egy relatíve fiatal város, ilyen a 70-es években kezdett fellendülni, és lehet, hogy ezért is vannak a jó utak, és a szép zöld, hogy rengeteg fát ültettek, nem tudok egyik útszélen se úgy menni, hogy ne árnyékba menjek. Ez nekem nagyon tetszett, de nagyon meleg volt egyébként.
0: Igen, ezt akartam.
1: Nagyon meleg volt.
0: Milyen?
1: Hát ez a tipikus, ugye, amelyre tartunk, hogy nagyon szélsőséges, hogy akár télen mínusz 10 is, még márciusban is, áprilisban még eshet hó, az lassan néha még itt is megtörténik,
0: így van.
1: Hogyha van hó,
0: így van.
1: De De hát most meg van 30 fok, és hát meleg van. Meleg, mert ugye beton dzsungel, ez is nagyjából. Hiába az árnyék.
0: Igen, azért mégiscsak sugározza a hőt, igen. Folyamatosan. Igen, igen. Na de, igen, tehát ez a város rendben van, de közben meg egyébként inkább a lehengerlő tájakról mesélj.
1: Ja, hát az a legszebb. Ugye alapból a város úgy van kialakítva, hogy az észak-nyugati felénél körbőleli egy hegység. És gyönyörű az, amikor megyek át a zebrán, és hogyha rákeresel, talán ilyen képeket találsz, hogy gyönyörű lombkoronák, és a zebrát fotózzák, vagy az úttestet, és hogy felnézel, mész át az úttesten, az én a centrumban laktam, egy ilyen hostelbe, és ahogy mentem át az úttesten, és néztem föl a hegyekre, gyönyörű, hogy így körbeöleli, ugye, ahogy mondom, két lombkorona, jobb bal oldalt, és fönn meg látom a 2-3 ezer méter magas hegyet, ahova egy óra alatt egyébként feljutsz, fél óra a taxi, utána meg mindenféle felvonókkal, ugye van síparadicsom, felmentem oda is, nyilván hó már nincs, de jó volt a kilátás, 2300 méter magasra mentem körülbelül, de ilyen 3000 plusz ott a legközelebbi, ahova fel tudsz menni.
0: Várják közben, hogy írom a városnak a nevét?
1: Csak Almaty, Y-nal, vagy íratot simaival, úgyis kihagyja.
0: Aha, igen.
1: Igen, szóval gyönyörű, elmentem az egyik nap, tudod, annak ezek a rendezett túrák, ugye jelentkeztem, nem egy nagy pénz, egy egész nap 17 órás túra, megnéztünk két kanyont, soha életemben nem láttam kanyont, csak hallottam róla, így is mondják, ez a fekete kanyon, ezt adták el nekünk, hogy a Grand Canyonnak a kis tesója, mert hát történelmileg, meg mindenféle kialakulás szempontjából ez valamikor ez egyben volt a Grand Canyonnal, mindenféle...
0: És elváltak egymástól, elszakadt.
1: Igen, hát hogy ma is meg lehet húzni a vonalat, hogy ezek egy vonalban voltak, és a kialakulás, meg történelm, minden azt mutatja földrajzilag. Ez érdekes volt, ott túráztunk egy órát, kettőt, illetve volt még egy kanyon, ott csak egy kilátót néztünk, de hihetetlen volt az is, amikor a repülővel szálltam le, és néztem, hogy milyen kopár az egész. Aha. Ugye már kellően olyan madár távlatban voltunk, vagy kicsit feljebb, hogy már nagyon szépen látszott.
0: Igen.
1: Ugye éjszaka repültem, és akkor reggelre értem oda, és nagyon kopár, sivatagos ez a kősivatag. Igen. És akkor megyünk, és már szállunk le, már közel, vagy látom a hegyeket, de zöld. És akkor látom, hogy hirtelen már termőföldek vannak, és hirtelen már zöld. És akkor nézem, hogy húha, itt aztán tényleg lesz minden, hogy pár kilométeren belül egyszer csak a kősivatagból
0: már termékeny.
1: Már termékeny, tényleg. Van.
0: Közben nézem a gyönyörű képek erről a gyönyörű városról, a háttérben fenséges hegyekkel is. És az csúcs. Egyébként igen, látok itt olyan képet is, hogy tehát látszik rajta, hogy tényleg rengeteg fa van ebben a városban.
1: Rengeteg fa.
0: Háttérben pedig mondom, az elképesztő hegyormokat lehet
1: ez
0: látni.
1: Ez adja a legszebbet neki. És tényleg hamar fent vagy a hegyekbe, és túrázol egy kicsit, el vagy. És ugye talán a legfontosabb, amit ugye a kazakokról így hát elhíresült, amennyiben az emberek ismerik őket, hogy rengeteg lóhúst esznek.
0: Aha.
1: És... engem is fenyegettek vele, hát engem fenyegethetnek, lehet, hogy most a hallgatók nagy része ezt nem fogja jó néven venni, én kóstoltam többször is a kint, náluk ez teljesen. Például ugye kicsit muszlim ország is, és igen, elmentem a piacra, és hát nem nagyon lehet kapni például sertést.
0: Így van.
1: Két árus volt kint, lóból meg hát olyan 20-30 árus volt kint, ugye, meg birka, bárány, az is nagyon megy, ezeket nagyon szeretem. Ugye igen. Kicsit képviselik ezt a török vonalat, van, igen, a kazak nyelv az például a török nyelvcsaládban, így etnikailag is egészen húzódnak hozzá, de ugye poszt-szovjet, nagyon viszik ezt az orosz és szláv vonalat is, holott ők a centrál Ázsia.
0: Az identitásuk nem
1: fel. De ez nagyon érdekes, hogy több neveltetést kapnak.
0: Igen, abszolút. Hú, nagyon komoly.
1: Nagyon érdekes volt.
0: Micsoda civilizáció, elképesztő.
1: Igen.
0: Szóval kulturálisan egy nagyon sokszínű világba csöppentél. Mennyi időt is tartózkodtál ott?
1: Úgy 6 éjszakát töltöttem ott, és ezzel együtt így 6 napot is, mert ugye szerencsére tudtam úgy menni, hogy éjszaka repültem, és akkor a reggelt úgy kezdtem, hogy 9 órakor egész napom ott volt.
0: De egy ilyen gigantikus ország, gondolom, ennyi idő nem volt elég ahhoz, hogy földerítsd.
1: Nem, de ez mindig egy nehéz kérdés. Én szoktam ezen hát úgy beszélgetni a barátaimmal, ismerősömmel, hogy mi mire elég, mert lehet, hogy nekem, lehet, hogy ez nem fog jól. Én sosem voltam Párizsban, de néha úgy képzelem, hogy Párizsban elég lenne nekem 3 nap. Elmerik egy-két múzeumban, végigsétálom a várost, és elsőre annyi elég, mert az egy város. Igen, most én Kazasztán ma inkább azért is mentem ugye látogatni, meg volt meghívásom, az más, de a természeti csodákat megnézni, arra meg több idő kell.
0: Hát arra rengeteg idő.
1: Arra nincs elég idő, amikor elmész egy szigetországra, vagy szigetre, és túra, vannak ezek a tipikus, amikor Olaszország voltam pár hónapja, hete, és akkor meg hát ott annyi túróútvonal van, itt is rengeteg túróútvonal van, most ha végig akarod járni, akkor nincs az az idő, ami elég legyen.
0: Nincs. Hát hogy az ember belegondol, hogy itt vagyunk Magyarországon, és kimondhatja el magáról azt, hogy például látta ennek az országnak minden szegmensét.
1: Én mi sose voltam a Kékestetőn.
0: There you go.
1: Például.
0: Tessék. És nekem is van egy csomó olyan hely, ahol még soha nem voltam. Nemrég voltam például először így Zala területén.
1: Látod?
0: De ott is csak így átfutóba, tehát akkor egy ekkora országnál, mint Kazasztán, meg gondolom sokkal több idő kéne.
1: Igen, el se tudjuk képzelni.
0: Igen, de azért így is sikerült valamennyire.
1: De próbáltam kimaxolni, igen. A város nyilván hamar, szerencsére ugye körbevezettek már kocsival, az nagyon sokat számít, amikor igen, az ember kocsival, főleg a várost úgy, hát úgy kocsival körbejük jó. Főleg azért, mert hogy úgy mondjam, nem európaiként nem tud építészetileg olyat adni nekünk, vagy nekem, hogy azt mondjam, hogy azt a mindenit. Se nem azért, mert nem a modernt képviselés, se nem ezt a nagyon reneszánsz, vagy barokk, vagy bármit, ami úgy régen, hanem egy kicsit
0: kettő közti átmenet, igen, valahogy, de közben meg egyébként igen, tehát itt tehát kulturálisan véletlenül se ez a város az, ami igazán reprezentálja
1: nem. Az országot. De ahhoz képest meg ugye van egy csomó természeti szépség, és azt meg tök jó nézni. Meg programok is ugye vannak az ilyen városokban is, uh-huh, mint mindenhol. Szóval azt is nagyon jól kihasználtuk, mindenféle kilátót néztünk.
0: Te csúcsa, hogy kinéznek ezek a táják. Most azért kidobott itt nem csak Almati városával kapcsolatos képeket, hanem csak így ilyen sima kazasztáni lencképeket is.
1: Úristen. Hát a túra, ahova mentünk, ugye ahova jelentkeztem, az ugye a legtávolabbi pont azért 350 kilométerre volt keletre, azért mentünk, nagyon közel voltunk a kínai határhoz. Aha. És hát azért, amikor rájöttem, hogy ilyen 300 kilométert mentünk, 350-et körülbelül, akkor úgy az a távolság.
0: Ez
1: most
0: kemény.
1: Most meddig jutunk el? Nyíregyházára eljutunk innen? Vagy nem tudom, most egy viszonyításnak mondjuk, tudod, és ott még mindig csak, azt még mindig úgy hívják, hogy Almatinak a külső kerülete, az még mindig úgy mondják, hogy az egy Almatihoz tartozó túra.
0: Igen.
1: Mert egyébként ugye az ott a legnagyobb város környéken.
0: Atya úristen.
1: Minden esetre más.
0: Óriási léptékekről van itt át szó. És hogyha jól tudom, hoztál onnan kazasztáni édességet.
1: Igen, amiből te még mindig nem ehettél.
0: Nem, és nem is fogok egyébként. Ugyanis most éppen eljátsszuk egy nyereményjáték.
1: Eljátsszuk, de azt meghagyom, hogy a Levinek hoztam egy kis kóstolót is, csak be nem hoztam. Azért mondom, az még otthon van kóstoló.
0: Valahol itt Pakson van kazak csoki, ami rám vár.
1: Kazak csoki, de ami még fontosabb, hogy van, aki nyerhet. Meg is kóstolhatja, ugyanúgy megkóstolhatja, és nem csak kazak csokit.
0: Nem.
1: Hanem milyenük is van?
0: Cadbury is van, amit az angolok esznek például, vagy Írországban én rengeteg Cadbury-t ettem, és ott egy tábla Cadbury-t láttam. Mint nyeremény, ugyanis hamarosan sorsolni fogunk. Mára ígértük a sorsolását a fantasztikus kertekkel kapcsolatos nyereményjáték akciónknak. És igen, egy olyan édesség csomag a nyeremény, ugye posztolni kellett a legszebb kerteket. Hamarosan majd meg is kérlek, hogy indítsd el a videó live-ot, hogy Facebookra is ki live-olhassuk a nyereményjáték akciót, közben elmondom a részleteket. A legszebb kertekről készült képeket vártuk kommentben a posztunk alá, és egyébként lehengerlően gyönyörű képeket posztoltatok, szóval mindenkinek gratulálok, nagyon szép képek a legszebb kertekről, amik megérintették a szíveteket, de most sorsolni fogunk. Az volt ugyanis, de konkrétan Székesfehérvárról is vannak, Szekszárdó bölcskéről, igen, persze, nagy székelyből, és saját kertek is, mások kertje is, édesapám Rózsái írja itt az egyik kedves kommentelő. De Kecskemétről is van egy kis kezdeményezés. Itt például egy anyáknapi kedves esemény, anyáknapi virágültetésnek az eredményéről posztolt valaki. Szóval gyönyörű, szép kertek, gyönyörű, szép posztok, mindenkinek minden elismerése. Viszont most sorsolunk el.
1: Így van,
0: sorsolás ugyanis, így van, nem volt más a nyeremény, mint egy kis egzotikusnak mondható édesség. Csomag, amelyben például a te nagyon szép csomagolással ellátott kazasztáni tábla csokit
1: is szerepel. Így van, az is kint van. Nagyon szépen, egyszerűen jól csinálják a marketingesek. Kitaláltak egy csokit, aminek semmi más nem a lényege, csak turista csapda. Igen, rá van írva nagy betűkkel, hogy Kazasztán. És igazából a kazak... zászló.
0: A színek, nem?
1: Igazából ugye, teljesen kék, a zászló az.
0: Kék, arany, rá van írójuk, az aztán nem árul zsákba macskát.
1: Nem. Így nem gondolkodsz a csokiból, vagy a boltban, hogy mit vigyek. Hát ez távolról látszik, hogy honnan van.
0: Igen, így van, pontosan. Mindez, és még Cadbury csoki, amit én megszállottam, fogyasztottam írországi tartózkodásom során, illetve itt van valami afrikai téma is, úgy látom.
1: Zanzibárról van.
0: Zanzibárról, tényleg édesség. Ez az édesség csomag lesz a nyereményünk, most pedig nagy látványosan kisorsoljuk az összes kommentelő és az összes kert két küldő közül, így van, azt a szerencsést, aki ezt a fantasztikus és húzzál. Édesség csomagot elviheti haza magával. Ki a nyertesünk, Ábi?
1: Ágnes Pálfini Ament.
0: Micsoda?
1: Mindjárt. Milyen? Rá is keresek.
0: Ja, de közben persze ki vannak közben nyomtatva a kert is, ami ez a galambos, hát ez csúcs. Pálfini Ament Ágnes, hogyha jól tudom, ő a nyertesünk, hadd mutassam meg a kamerának, egy olyan kertről készített fényképet, ahol két galamb is figyel, úgyhogy ez egy nagyon ötletes kép, és gratulálunk! Édességcsomagot nyertél, most megpróbáljuk felvenni veled a kapcsolatot valamilyen módon. Ábi, ez hogy fog történni?
1: Én most írok neki, és,
0: neki? Jó.
1: És megpróbáljuk elérni.
0: Hallgat-e bennünket, így van, megpróbáljuk elérni. Közben egyébként megpróbálom a kommentek között itt, hát ha itt a videó közvetítés során még fölbukkan itt valahol az ő neve. Egyébként hány komment érkezett? Hát körülbelül 70. És mind-mind kép, mind-mind nagyon ügyesek vagytok kép. És itt van a galambos, megtaláltam a galambos képet. Kedves hallgatók és kedves nézőink, akik nézitek ezt most ezt a live témát, íme az eredeti kép színesben, két nagyon kedves galambbal és gyönyörű szép színes virágokkal. Ábi?
1: Jó, felvettük a kapcsolatot, Ágnes, hogyha hallgatsz minket, akkor ha lehetséges, akkor most fel is hívnánk, és gratulálnánk élőben is.
0: Így van.
1: Amennyiben nem, úgy későbbiekben is megpróbáljuk felvenni veled a kapcsolatot.
0: Természetesen. Jó lenne, hogyha itt élő adásba be tudnánk.
1: Így van, és hát ne felejtsük el, hogy akkor te nyerted.
0: Így van, így
1: itt
0: van.
1: A csokikat
0: Abi
1: is.
0: Abi, beívott te ízét elóról? Fel tudod?
1: Nem tudom, ameddig.
0: Nem tudod?
1: Ugye Messengeren tudnánk felvenni vele a kapcsolatot.
0: Hát úgy kéne felvenni.
1: De ugye hát vannak ezek az ördöngőségek, hogy most már a személyes jogokat csoda, hogy tudok neki írni.
0: Úristen,
1: mert ugye általában, ameddig vissza nem jelöl, vagy el nem fogadja, akkor általában még írni sem lehet.
0: Jó, hát akkor tulajdonképpen most a reakciójára várunk, és akkor később a nap folyamán, hogyha jelentkezik, akkor Ábi szerintem, hát amit tudsz vele beszélni itt a stúdióban. Tök jó lenne megkérdezni azt például, hogy mit szól a kazak csokihoz, amit én személyesen is láttam itt a stúdióban, és nagyon jól néz ki. Na, hát szerintem nincs más hátra. Megtennéd, igen. Íme a kép, még egyszer, gyönyörű galambos kép, és még egyszer gratulálunk Pálfini Ament Ágnesnek. Na, Ábi, nincs más hátra, mint egy kis zene, egy kis reklám, és utána pedig te következel, hogyha jól tudom.
1: Így van, hozom a jobbnál jobbakat.
0: Igen, a jobbnál jobbakat, és amennyiben péntek van, illetve egyik például Best of 90-es évek.
1: Az nagyon fontos, így
0: igen,
1: van,
0: nekem mindig ez a legfontosabb a péntekben. Na, akkor át is adom a terepet, mit szólsz hozzá?
1: Jó, neked jó további szép napot, és hát péntek van.
0: Neked is, péntek van, ez azt jelenti, hogy óriási hétvégi szituációk lesznek, de velem egyébként amúgy vasárnap így is lehet találkozni, Best of Star óránkban, ugyanis déltől egyik egy bizonyos előadótól fogok játszani számokat. és ismertettem az előadó életútját is. Én Gracza Levente vagyok, ez volt az Élesztő. Remélem, hogy királynapotok és király hétvégétek lesz. King Gizzard and the Lizard Wizard következik, a Honeyval zárjuk az Élesztőt. Legyen királynapotok, sziasztok srácok!
2: Mindenki felébredt? Akkor irány dolgozni! Élesztő! Veletek!

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Szép napot minden kedves hallgatónak, ez a Paks FM Strasser Ábnerrel a folytatásban egészen 2 óráig én hozom a jó zenéket, illetve egy-két érdekességet, például megnézzük nem sokára, hogy milyen időjárás várható ma, illetve az utakra is kinézünk, hogy péntek délelőtt milyen forgalomra lehet számítani, zenében pedig jöjjön most James Blunt-tól a Cold.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Pénteken sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem várható, sokfelé lesz élénk erős az északnyugati szél, hajnalban 11 fokra ébredtünk körülbelül, délután pedig 23 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem.

0: Közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán érnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták. A forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át. Az 51-es főúton földkábeleket fektetnek Dunavecse és Apostak között a 72-es és a 77-es kilométer között. Útszűkület időszakosan félpályás lezárás zavarja a forgalmat. A 61-es főúton Pincei közelében a 43-as kilométernél vízvezetéket javítanak, a félútpályát felbontották. Az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán Iváncsánál egy személyautó a szallagkorlátnak ütközött, az 52-es kilométernél a belső sávot lezárták. További balesetről nem számol be az Útinform, mindenki vezessen óvatosan.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: A közlekedési hírek után nem sokára vissza kell térnünk a zenékhez, így itt lesz velünk, Sim

Ez a fülbemászó pörgős pop és dancehall ritmusokra épülő kislemez 2025. február 27-én jelent meg a Global Records gondozásában, és ez nem is az első alkalom, hogy a két világsztár együtt dolgozott, korábban a hatalmas sikert arató Up című slágerükön is osztoztak, de most a Let It Talk To Me fog szólni Shane Paultól és Innától a 10 órás hírek után.

0: slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
2: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. 14. Leó pápa felavatta a Sagrada Familia bazilika legmagasabb Jézus Krisztusról elnevezett tornyát szerdán Barcelonában, írja az MTI. A katolikus egyház fő Antoni Gaudi építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmisét követően spanyolul és katalánul áldotta meg az épület tavasszal elkészült 172,5 méter magas tornyát. A Jézus Krisztusról elnevezett torony felavatásával még nem fejeződött be a Sagrada Familia építése, amelynek alapkövét 1882-ben tették le. A munkálatok a 4 tornyú főhomlokzattal folytatódnak, ahol 100 szoborfigurát fognak elhelyezni Antoni Gaudi tervei szerint. A katalán modernizmus jelképének számító a gótikus és a szecessziós elemeket egyénien ötvöző bazilika elkészültét 2035-re ígérik. Hivatalos sem Budapestnek, sem a megyejogú városoknak nem kell befizetniük az iparűzési adó többletet. Szerda este megjelent a magyar közlönyben Kármán András pénzügyminiszter rendelete az idéni június 30-ig fizetendő iparűzési adó többletről. Ennek értelmében a fővárosi önkormányzatnak tavaly még 3,7 milliárd forint adóbevételről kellett lemondania. Ezzel szemben a rendelet értelmében idén június 30-ig a települést nem terheli befizetési kötelezettség. Heringes Anita Paks polgármestere rádiónknak úgy nyilatkozott, hogy a rendelet ellenére, amelyben Paks 0 forint befizetésére kötelezett, egyelőre félreteszi azt az összeget, szám szerint 750 millió forintot, amelyet idén június 30-ig a 2026-os iparűzési adó többlet után kellene befizetnie az államkasztába a városnak, ugyanis a városvezető szerint azért nem egyértelmű a rendelet, mert a 2025-ös év költségvetésére vonatkozik, azután viszont a város már a tavaly évben befizette a szolidaritási adóként ismert 2 milliárd forintot, így a 2026-os év tekintetében továbbra sem látnak tisztán. Számos projekt tervezése és kivitelezése indul meg ebben az évben a Paksi 6-os számú körzetben. A Kurcsatov utca északi részének felújítása még idén elkezdődik, míg a déli rész felújítása tervezési stádiumban van, mondta rádiónknak Barnabás István alpolgármester, a körzet képviselője.
5: Most egy nagyon nagy projekt kezdődik heteken belül, a Kurcsatov utca északi oldalának az utolsó tömbelső rehabilitációja, a harmadik, ami már megvan tervezve, vagy 7-8 éve. Ez ugye a Babicstól, onnan a Barátság útig, tehát ott az irodaház, Eszi kollégium, és le a Móric, meg a Barátság utcai házsorok, tehát ez a terület lesz érintett ebben a felújításban. A Kurcsatov utca déli oldalához nem lett hozzányúlva az elmúlt 40 évben gyakorlatilag semmit, és az most már kiri a lakótelep többi részéből, ugye egészen a Tellerede utcától le a garázssorig, tehát a burkolt felületek rettetes állapotban vannak. akkor a zöld felületek is elhanyagoltak, már rendezetlenek.
4: A körzethez tartozó atomtér felújítása is folytatódik, és a Csengedénes Kulturális Központot is érintik majd jelentős felújítások, valamint megoldódik a Tellerede utca ügye is.
5: Történt olyan, ami nem látszik kívülről, mert egyelőre csak egy adásvétel volt, megvettük a Tellerede utcának a területét. Egy része még földút, tehát ugye ez eléggé anakronisztikus, Pakson egy földút a lakótelepen, a paksi lakótelepen, már pedig az. És oda kéne építeni úttestet, járdát, meg parkolót. Úgyhogy most tervezik, elkészülve. Csengely előtti teret szeretnénk, mire jön az adventi vásár, addigra az, annak el kell készülnie. Most akkor a csengelyi lépcsői, ugye, azok a külső lépcsők, mind oldalt, mind a fő, a térre néző lépcső, és a maga a bejárati portáloknakat is szeretnénk kicserélni, oldalt is, meg elől is, illetve arra is be van tervezve a pénz a költségvetésben, hogy a belső hang, tehát a színházteremnek a hang és fénytechnikáját szeretnénk javítani, mert azért az se a 21. századi.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 10 óra 5 perc van, megkezdtük ezt az órát is. Megnézzük, hogy milyen program lehetőségeink lesznek a napokban és a hétvégén, illetve szót ejtünk a tegnap este kezdődő foci VB első mérkőzéséről, továbbá arra is fényderül, hogy a holland rendszerben miért nincsenek elkallódott fiatalok és emberek. Folytatásban pedig jöjjön Shane Paul és Inna közöse, Let It Talk To Me.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: Hogy a vihar a szárnya.
1: És most, következnek a vételkörzet program lehetőségei.
2: Ma június 12-én Pakson lesz Budapest R&R Band koncert 20 órától a Dunaparti rendezvényhajón. A rendezvény ingyenes. Simon tornyán ma a mozgás éjszakáját tartják 18 órától egészen éjfélig. A helyszín a Simon tornya vártér. A rendezvény itt is ingyenes. Pakson ma csúszdalvatót tartanak, 17 órától 21 óráig lesz buborékgép, csókiágyú, zene, a zenékben nem is akármik, hanem retro rajzfilm slágerek is. Szekszárdon június 13-án szombaton a kórusok éjszakája lesz Szekszárdon, koncertekkel várják a kilátogatókat. Június 12-én és 13-án, vagyis ma és holnap koncertet tartanak Őcsényben, 4. jótékonysági kamionos találkozó keretein belül, ahol kolléganőnk Harmad Gabi lesz a konferansz. Június 13-án szombaton koncert lesz Szekszárdon, Apostol nem tudunk élni nélkületek, 18 órától a Babics Mihály Kulturális Központban. Június 14-én vasárnap Bölcskén színház lesz, Tripla Tréfa a Rákóczi Filmszínházban. Június 14-én Szekszárdon koncert lesz, Molnár Ferenc regő zongora hangverseny, 16 órától kezdődik vasárnap. És ha hétvége, akkor van egy kicsi időnk mozizni is. Ma játsszák 17 órától az Evening-et Bölcskén a Rákóczi moziban. Szombaton pedig 10 órától a kinematográfust játsszák, 14 órától a Most van most, 17 órától pedig az Idegent.
1: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Selena Gomez-től szólt, a Killing with Kindness. Tegnap este pedig elkezdődött a futball VB 2016-os első nyitó mérkőzése. Így nem mehetünk el szó nélkül, hogy a házigazda Mexikó győzelemmel is kezdte a világbajnokságot. A nyitó mérkőzésen 2-0-ra verte Dél-Afrikát a zsúfolásig megtelt Azték stadionban. Tegnap este 9 órakor volt a kezdőrugás. A mexikói válogatott már a 9. percben megszerezte a vezetést, amikor Quiñones talált a kapuba. A hazaiak ezt követően is többet birtokolták a labdát, és veszélyesebben futballoztak, miközben a dél-afrikaiak elsősorban gyors kontrákból próbáltak helyzeteket kialakítani. A találkozóban sok fordulópont volt. Az első ilyen a második félidő elején érkezett, amikor Siole piros lapot kapott, így Dél-Afrika ember hátrányba került. A mexikóiak kihasználták a létszám fölényt, a 67. percben Jiménez növelte az előnyt, ezzel gyakorlatilag eldöntve a mérkőzést. Hajrában azonban még tartogatott eseményeket. Előbb a dél-afrikai Zén is piros lapot kapott, majd a mexikói Montes kiállítása miatt a hazaiak is 10 emberrel fejezték be az összecsapást. A VB első mérkőzése így nem csak mexikói siker miatt marad emlékezetes, hanem azért is, mert a játékvezető összesen 3 piros lapot osztott ki. Mexikó tehát a várakozásoknak megfelelő győzelemmel rajtolt, és fontos 3 ponttal kezdte meg a szereplését a hazai rendezési világbajnokságon, míg Dél-Afrikának a folytatásban javítania kell, hogy tovább szeretne jutni a csoportból. Fontos azt is megjegyezni, hogy ugyanebben a csoportban is lejátszották a második mérkőzést, ahol is Dél-Korea aratott győzelmet Csehország felett, ahol is 2-1 lett a végeredmény. Most jöjjön Will Smith-től a Miami 1997-ből.

A DJ Gigi, Berecki Zoltán és Király Viktor hármasa szólt az Álmod meg a csodát. Most pedig egy elemzést hozok, miszerint a kérdés is úgy teszi, hogy miért olyan alacsony Hollandiában azoknak a fiataloknak az aránya, akik se nem tanulnak, se nem dolgoznak. Egy friss elemzés szerint a holland modell egyik legfontosabb sajátossága, hogy gyakorlatilag nem hagy üres járatot a fiatalok életében. Míg az Egyesült Királyságban minden 8. 16 és 24 év közötti fiatal ebbe a kategóriába tartozik, Hollandiában ez az arány mindössze 4,9%. A rendszer alapelve egyszerű, a fiataloknak vagy tanulniuk kell, vagy szakmát kell szerezniük, illetve munkatapasztalatot kell gyűjteniük. Az oktatás és a szakmai képzés szorosan kapcsolódik a munkaerőpiachoz. A duális képzésben résztvevők pedig már fiatalon fizetett gyakornokként dolgozhatnak cégeknél. A hollandok emellett társadalmi szinten is megbecsülik a szakmunkát, a villanyszerelők, technikusok vagy más szakemberek jó keresetre és gyors anyagi önállóságra számíthatnak, ezért sok fiatal számára vonzó karrierutat jelentenek ezek a pályák is. A rendszer harmadik pillére a korai beavatkozás, a hiányosságokat azonnal figyelik, és ha egy diák veszélybe kerül, mentorok, pszichológusok vagy más szakemberek segítik. Ha valaki mégis kiesik az oktatásból, vagy a munkavilágból, egy állami ügynökség egyszerre nyújt szociális támogatást, pályaorientációt és állásközvetítést. A holland példa azt mutatja, hogy a fiatalkori céltalanság nem szükségszerű jelenség, hanem tudatos oktatási és munkaerőpiaci politikával jelentősen csökkenthető. Nagyon jól hangzik, hogy az állam és mindenki a gyerekek, illetve a céltalanok mögött állnak, így nem kallódnak el olyan egyszerűen az emberek, és az sem utolsó, hogy mindenkit is megbecsülnek és megfizetnek, amit mindannyian elvárnak.

0: FM slágereivel.
1: Paks FM.
0: Paks FM.
1: Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Forddal közlekedik, nem kell messzire mennie. Térjen be az FX Autóházba, a térség legközelebbi Ford márka kereskedésébe, ahol a legfrissebb modellek mellett teljes körű szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Helyszíni kárügyintézés, szerviz, karosszéria és fényező műhely, hitel és biztosítási ügyintézés, teszt és csereautó szolgáltatás, új és használt autóértékesítés. Mindez egy helyen az FX Autóházban, Szekszárdon, a Pásztor utca 8-ban. További információért látogasson el a fordfx.hu oldalra.
3: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
4: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba? Igen, elköltöztek! A Táncsicsba, a régi Coop helyére!
5: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
4: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
6: Konyhabútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 ezer forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával!
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át. Az 51-es főúton földkábeleket fektetnek Dunavecse és Apostak között, a 72-es és a 75-es kilométer között. Útszűkület időszakosan félpályás lezárás zavarja a forgalmat. A 61-es főúton Pincei közlében a 43-as kilométernél vízvezetéket javítanak, a fél útpályát felbontották. Balesetről nem számol be az Útinforma környékünkön, mindenki vezessen óvatosan.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: A közlekedési hírekből most ennyi, nem sokára jönnek a nagy hírek 11 órától, azután pedig jön Artemisa és az I Like The Way You Kiss Me. A brit énekes dalszerző Artemisa hatalmas globális slágere, amely egy sötét hangulatú, pörgős alter pop és dark wave dal. A szám a fizikai vonzalom és érzelmi kötődés elkerülése közötti feszültséget mutatja be. A 11 órás hírek után Artemisa-szal kezdjük.
0: Mindjárt folytatjuk. You know when I come back, you know what I look like, everything lit.

0: a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
2: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
3: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A lakhatási válság, a hajléktalanság növekedése, a munkavállalók kizsákmányolása és az online térben tapasztalható alapjogi fenyegetések jelentik az Európai Unió előtt álló legfontosabb kihívásokat, állapította meg az Európai Unió alapjogi ügynöksége csütörtökön közzétett éves jelentésében. A bécsi székhelyű testület tavaly évre vonatkozott dokumentuma szerint az emelkedő lakhatási költségek és a megfizethető, illetve szociális bérlakások hiánya miatt egyre többen nem tudják fenntartani otthonukat, és a hajléktalanná válás veszélyével szembesülnek. Az ügynökség jelentése hazánk kapcsán megjegyzi, hogy Magyarországnak nincs országos hajléktalanügyi stratégiája vagy cselekvési terve, és a lakhatási válság kezelésére sem rendelkezik átfogó nemzeti programmal. A magyar vagyonnyilatkozati rendszert ma is Európa egyik legszigorúbb szabályozásának tartja a Fidesz frakció, amely az MTI-hez szerdán eljutatott közleményében téves iránynak nevezte, hogy a rendszert egy uniós megrendelésre született hatóság, az integritás hatóság ellenőrizze. Az ellenzéki párt parlamenti képviselőcsoportja jelezte, minden olyan szabályt támogatnak, ami a vagyonnyilatkozati rendszer teljes körűségét és ellenőrizhetőségét megerősíti. Az az irány azonban szerintük, hogy mindezt a magyar állam egészére, bírákra, ügyészekre, képviselőkre vonatkozóan egy uniós megrendelésre született hatóság ellenőrizze, alapvetően téves. A kormány kedd este nyújtotta be a parlamentnek az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását. Az előterjesztés szigorítja a vagyonnyilatkozat tételre és annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, ezzel összefüggésben bővíti az integritás hatóság hatásköreit. A hétvégén befejezték az egyes blokk 2026-os évre tervezett karbantartását és éves főjavítását a paksi atomerőműben, adta hírül az Országos Atomenergia Hivatala honlapján. A 2026. május 8-án elkezdett, a fűtőelemek üzemszerű átrakásával összekötött tervszerű ciklikus karbantartási, ellenőrzési és javítási tevékenységeket elvégezték. A blokk karbantartási és indítási műveleteit az Országos Atomenergia Hivatal helyszíni, valamint online ellenőrzéssel folyamatosan felügyelte. A hatósági ellenőrzés kiterjedt a karbantartási tervek végrehajtására, a berendezések ellenőrzésére, a próbák végrehajtására, valamint a karbantartási rendszer hatékonyságának monitorozására. Az engedélyes benyújtotta a blokk visszaindítása iránti engedélykérelmét, a kérelem felülvizsgálata, valamint a hatósági felügyelet eredményeinek és a jogszabályi követelmények teljesítésének értékelése után az Országos Atomenergia Hivatal az indítási engedélyt kiadta. Paks 2 ZRT a társaságnál folyó feladatok az új paksi telephelyű atomerőműves blokkok létesítésének előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásához keres teljes munkaidőben, legalább 5 év szakmai tapasztalattal és középfokú angol tudással rendelkező tartószerkezeti szakértő munkatársat paksi munkavégzési helyjel, tette közzé a társaság a közösségi oldalán. A pozícióra jelentkezni a Paks 2 atomerőmű ZRT karrier portálján keresztül lehetséges.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 11 óra után járunk, ez a Paks FM, folytatjuk a jó zenékkel, és beszélünk egy kicsit a mai esedékes dolgokról, például, hogy 2002 óta ma van a gyermekmunkavédelmi nap, illetve ma ünnepi születésnapját Gáspár Laci, és egy kicsit a természetre is rá kell térnünk, hiszen rekordhőmérséklet volt az Antarktiszon így június elején. Mindenről egy kicsit hosszabban beszélek nem sokára, most viszont jöjjön Artemastól az I Like The Way You Kiss Me.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

Offenbachtól szólt a Be Mine. Ma 2026. június 12-e péntek van. Ez nagyon jól hangzik, jön a hétvége. Mai névnaposaink Vilő és Cinella. Illetve úgy érzem, hogy fontos megjegyezni, hogy 2002 óta minden évben június 12-én tartják a gyermekmunka elleni világnapot, amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet hívott életre. Célja, hogy felhívja a figyelmet a kiskorúak dolgoztatása elleni küzdelemre, a gyermekvédelemre, valamint a nemzetközi közösség elkötelezettségének erősítésére. A nemzetközi összefogás ellenére a gyermekmunka még mindig súlyos globális probléma a világban. A legfrissebb becslések szerint világszerte még mindig több mint 130 millió gyermek dolgozik. És itt nem azokra a középiskolásokra gondolok, aki a nyáron elmegy dolgozni akár egy strandra, vagy egy gyors étterembe, hanem itt igenis fekete munkáról beszélünk, ez ellen jó, hogyha fellépünk, és reméljük, hogy mi hamarabb ez a 130 millió is leredukálik, sőt teljesen eltűnik, és a gyerekek tudnak mással foglalkozni, munkát meg csak úgy vállalni, hogy azt a fejlődésükre fordítjuk, nem pedig akár a profit szerzésre. Menjünk tovább zenével, jöjjön a Honey Beast-től a

Straight-től szóltad, Road to Hell 1989-ből, ma június 12-én pedig nem másnak van születésnapja, mint Gáspár Laci, aki ma a 47. születésnapját ünnepli. Gáspár Laci eredetileg vízvezeték szerelőnek tanult szülővárosában, Balassagyarmaton, bár a rajzolásban is kiemelkedő volt, a sorsát egy iskolai Ki mit tud döntött el, ahol egy Demjén Ferenc dallal aratott akkora sikert, hogy az iskolai igazgatója egy basszus gitárra jutalmazta meg. Laci teljesen önmódon tanult megjátszani rajta, és a mai napig elképesztő zenei alázattal nyúl a hangszerhez. A nagy áttörést a 2003-as Megasztár hozta el, ahol a harmadik hely mellett elvitte a legjobb férfi hang címet, a Hagyd meg nekem a dal című slágere pedig egy csapásra az Aranyzsiráp és Fonogram díjas ikonná tette. A szakmában és a színpad mögött mindenki tudja róla, hogy példásan fegyelmezett, soha nem késik el, és bármilyen beteg is volt pályafutása alatt, még egyetlen egy koncertet sem mondott le. Emellett az utóbbi években a magánéletben is komoly átalakuláson ment keresztül, elképesztő fegyelemmel, közel 10 év kemény munkájával gyúrta át magát egy igazi fitness példaképpé, szabad idejében pedig a szimulátoros és a valódi autóversenyzés a nagy szenvedélye. Nem csak a színpadról, de az RTL képernyőjéről is jól ismerjük, hiszen az X-Faktor történelmének egyik legmeghatározóbb mentora, aki imádja a spontán zenei poénokat, és jelenleg is 3 gyerekes boldog édesapa. Szóljon is most a születésnapos Gáspár Lacitól a tavasz!

Jada-tól szólt a La La La 2019-ből, most meg elképesztő hír jött velem szembe, ami a déli sarkvidékről érkezett, szinte hihetetlen, de 15,4 Celsius fokot mértek június elején az Antarktiszon. Az Esperanza kutatóállomáson mért érték abszolút rekord, hiszen a korábbi júniusi csúcsot több mint 2 fokkal döntötte meg. Hogy ezt el tudjuk helyezni ebben az időszakban, ott általában -6 fok körüli átlaghőmérséklet a normális. A rendkívüli meleg miatt a térségben 21 napon át egyáltalán nem fagyott, a hó helyett pedig heves esőzések áztatták a partvidéket, ami miatt hatalmas területek váltak teljesen hómentessé. A kutatók szerint a klímaváltozás és az egyre erősebb meleg, légtömegeket szállító szelek okozzák a jelenséget, ami komoly veszélyt jelent a helyi ökoszisztémára, köztük a pingvin kolóniákra is. Úgy tűnik, a globális felmelegedés már a Föld leghidegebb pontját sem kíméli. Zenével megyünk tovább, nem sokára jön Anna Marie-tól a Don't Play.

0: Kliss FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Nagy a család, sok a barát, jó a kollektíva, gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72. Friss ajánlatunk, ballagási lakomák bőséges tálakon a Kurta Kocsmában. Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
2: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
3: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok.

0: Every Living Till Soul-t a Girlfriend 2007-ből, ami nem fér be abba az órába, ami a következő órákban kezdődik, hiszen déltől egyik pénteken nem más van, mint a Best of 90-es évek, nem mással fogjuk kezdeni, mint a Republikkal.
1: 16 tonnát raksz mennyi a bér, meghalni.
0: 1998-as Üzenet című albumán jelent meg a 16 tonna fekete szén című sláger, a dal a világhírű 16 Towns című amerikai folk blues szám sajátos magyar nyelvű átdolgozása. Így a Republikkal kezdjük a Best of óránkat. Déltől egyig, Best of 90-es évek.
2: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A műsor szemtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
4: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
5: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A lakhatási válság, a hajléktalanság növekedése, a munkavállalók kizsákmányolása és az online térben tapasztalható alapjogi fenyegetések jelentik az Európai Unió előtt álló legfontosabb kihívásokat, állapította meg az Európai Unió alapjogi ügynöksége csütörtökön közzétett éves jelentésében. A bécsi székhelyű testület tavaly évre vonatkozó dokumentuma szerint az emelkedő lakhatási költségek és a megfizethető, illetve szociális bérlakás hiánya miatt egyre többen nem tudják fenntartani otthonukat, és a hajléktalanná válás veszélyével szembesülnek. Az ügynökség jelentése hazánk kapcsán megjegyzi, hogy Magyarországnak nincs országos hajléktalanügyi stratégiája vagy cselekvési terve, és a lakhatási válság kezelésére sem rendelkezik átfogó nemzeti programmal. A magyar vagyonnyilatkozati rendszert ma is Európa egyik legszigorúbb szabályozásának tartja a Fidesz frakció, amely az MTI-hez szerdán eljutatott közleményében téves iránynak nevezte, hogy a rendszert egy uniós megrendelésre született hatóság, az integritás hatóság ellenőrizze. Az ellenzéki párt parlamenti képviselőcsoportja jelezte, minden olyan szabályt támogatnak, ami a vagyonnyilatkozati rendszer teljes körűségét és ellenőrizhetőségét megerősíti. Az az irány azonban szerintük, hogy mindezt a magyar állam egészére, bírákra, ügyészekre, képviselőkre vonatkozóan egy uniós megrendelésre született hatóság ellenőrizze, alapvetően téves. A kormány kedd este nyújtotta be a parlamentnek az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását. Az előterjesztés szigorítja a vagyonnyilatkozat tételre és annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, ezzel összefüggésben bővíti az integritás hatóság hatásköreit. A hétvégén befejezték az 1-es blokk 2026-os évre tervezett karbantartását és éves főjavítását a paksi atomerőműben, adta hírül az Országos Atomenergia Hivatala honlapján. A 2026. május 8-án elkezdett, a fűtőelemek üzemszerű átrakásával összekötött tervszerű ciklikus karbantartási, ellenőrzési és javítási tevékenységeket elvégezték. A blokk karbantartási és indítási műveleteit az Országos Atomenergia Hivatal helyszíni, valamint online ellenőrzéssel folyamatosan felügyelte. A hatósági ellenőrzés kiterjedt a karbantartási tervek végrehajtására, a berendezések ellenőrzésére, a próbák végrehajtására, valamint a karbantartási rendszer hatékonyságának monitorozására. Az engedélyes benyújtotta a blokk visszaindítása iránti engedélykérelmét, a kérelem felülvizsgálata, valamint a hatósági felügyelet eredményeinek és a jogszabályi követelmények teljesítésének értékelése után az Országos Atomenergia Hivatal az indítási engedélyt kiadta. Paks 2 ZRT a társaságnál folyó feladatok az új paksi telephelyű atomerőműves blokkok létesítésének előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásához keres teljes munkaidőben, legalább 5 év szakmai tapasztalattal és középfokú angol tudással rendelkező tartószerkezeti szakértő munkatársat paksi munkavégzési helyjel, tette közzé a társaság a közösségi oldalán. A pozícióra jelentkezni a Paks 2 Atomerőmű ZRT karrier portálján keresztül lehetséges.
2: És most sporthírek a Paks FM-en.
6: Az Atomerőmű Sport Egyesület 4 fiatal Kenusa Marin, Matigy, Vajna Lóránt, Pálfalvi Viktor és Rózsa Bence június 11 és 14 között Szegeden versenyez. A második ifjúsági és U23-as válogatón, adta hírül az Egyesület a közösségi oldalán. A klub felnőtt kenusai Kollár Kristóf, Juhász István és Hodován Dávid ugyanezekben a napokban a portugáliai EB-n mérettetik meg magukat.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most paksfm Best of 90-es évek. Egy órán keresztül déltől egyig.
0: 12 óra után járunk, mindenki megkezdte valószínűleg az ebédet, jó itt várjat hozzá. Mi meg megkezdjük a Best of 90-es éveket, egy óráig csak a legjobbakat játszom a 90-es évekből. Kezdésnek itt lesz velünk a Republik, ahogy mondtam, a 16 tonna fekete szén, de itt lesz velünk többé-kevésbé Charlie, Bryan Adams, Demir Ferenc, Bon Bon és a Spice Girls is, hogy csak egy párat mondjak. Kezdjünk is bele! Jön a Republik, 16 tonna fekete szén.
2: Paks FM Best of 90-es évek, a 96.3-as frekvencián.

0: In Compares to You az ír énekesnő legmeghatározóbb világszerte ismert slágere, amely az 1990-es évek elején jelent meg az I Do Not Want What I Haven't Got című második stúdióalbumának vezető kislemezeként. A dalt eredetileg Prince írta, 1985-ben vetette papírra, ám az ő verziója nem kapott nagy figyelmet. A következő 90-es évekből egy magyar előadó, Horváth Charlie, aki a skandináv éjszakákat énekli, egyik legikonikusabb és legnépszerűbb szólódala, amely 1994 áprilisában jelent meg, a Charlie című debütáló szólóalbumán kapott helyet. A dal a 90-es évek magyar soul, jazz és blues korszakának egyik legmeghatározóbb érzelmi sűrítménye. Szóljon is Charlie-tól a skandináv éjszakák!
1: Csak kinyitom a szemem, már is újra behunnyám. A fény ilyenkor hasít,

Senkinek nem kell bemutatnom a kanadai énekes és dalszerzőt Bryan Adams-et, akinek az egyik legnépszerűbb rock dalát hallhattuk, Can't Stop This Thing We Started. 1991-ben jelent meg a pörgős, energikus szám, a hatalmas sikert arató Waking Up The Neighbors című album második kislemezeként jött ki, közvetlenül a világsláger I Do It For You után. A dalt az 1992-es Grammy gálán két kategóriában is jelölték, a legjobb rock song és a legjobb férfi rock énekes teljesítmény is jelölést kapott. A következő csapatot sem kell bemutatni a 90-es évekből. A brit Spice Girls pop együttes egyik legsikeresebb balladája a Too Much, amely 1997. decemberében jelent meg a második Spice World című stúdióalbumuk második kislemezeként. Az amerikai Billboard 700-as listán a 9. helyig jutott hazánkban és Európa szerte, pedig önálló rádiós kedvenc volt. Szóljon is a Spice Girls-től a Too Much 1997-ből.

0: Gary Halliwelltől szólt a Mi Chico Latino 1999-ből, ezzel együtt be is zárom a Best of 90-es órát, ami déltől egyig van minden pénteken itt a Paks FM-en. Az egy órás hírek után pedig visszatérünk, és minden időkből játszom a slágereket, maradjatok velem egy óra után is.
1: Ez volt a Paks FM Best of 90-es évek. Minden szerdán egy órán keresztül déltől egyig a 96.3-as frekvencián.

0: hangereivel. És most következik a Pax FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. június 12-én pénteken 13 órakor. A mikrofonnál Harmad Gabi, lássuk a tartalmat. 4 klíma is felszerelésre kerül a Munkácsi utcai óvodában. Idén megújul a Kurcsatov utca északi része. Madocsán fogadhajtó versenyt rendeznek. Jönnek is a részletek.
0: Pax FM hírek.
1: 4 klíma is beszerelésre kerül a Munkácsi utcai óvodába, ahova átköltöznek az Ötvös utcai óvodából gyerekcsoportok az ott kezdődő felújítás miatt. Erről Molnár József, a Paksi Egyes Körzet önkormányzati képviselője számolt be rádiónknak. A képviselő felhívta a szülők figyelmét arra is, hogy a Munkácsi utcai óvodánál ideiglenes parkolásra lesz lehetőség, és külön hangsúlyozta, hogy a kialakítandó parkolókat ne hosszú távú parkolásra használják a megnövekvő forgalomra tekintettel.
2: Az Ötvös utcai óvodát felújítják, és tehát a csoportok el fognak költözni. Egy része a Vörösmarty utcába, másik része pedig a Munkácsi utcai óvodában fog megérkezni. Hát itt is volt megkeresés intézményvezetőtől, illetve szülői megkeresés, hogy ugye mi lesz a nyári hónapokon, ugye nincsen teljes mértékben klimatizálva az épület. Nyilván az 5 milliós keret terhére próbáltam ezt megoldani, de polgármester asszony nagyon kedves volt, illetve a polgármester úr, és támogatták ezt a kezdeményezést, úgyhogy 4 klíma lesz majd elhelyezve a Munkácsi utcai óvodába, úgyhogy a gyerekek majd hűsen tudnak lenni, hogyha az épületbe beérnek. A másik dolog, ami felmerül folyamatosan a Munkácsi utcai óvodával kapcsolatban, a parkolás. Ugye most megemelkedett számmal fognak érkezni a szülők, és ugye nem a körzetből, tehát nem tudnak oda sétálni. Úgyhogy majd a dolgozók a kilátóhoz fognak parkolni, ott vannak parkolóhelyek. Persze ez ideglenesen, amíg ez az állapot fennáll, és műszaki osztály kim volt, megvizsgálta a lehetőségeket, ilyen ideglenes parkolókat fognak ott az óvoda melletti részen kialakítani, tehát azért megkérjük, hogy ne fix parkolásra használják, hanem tényleg a gyerekeket kiteszik, és akkor utána haladnak tovább a szülők.
1: Számos projekt tervezése és kivitelezése indul meg ebben az évben a Paksi 6-os számú körzetben. A Kurcsatov utca északi részének felújítása még idén elkezdődik, míg a déli rész felújítása tervezési stádiumban van, mondta rádiónknak Barnabás István, alpolgármester, a körzet képviselője.
3: Most egy nagyon nagy projekt kezdődik heteken belül, a Kurcsatov utca északi oldalának az utolsó tömbelső rehabilitációja, a harmadik, ami már megvan tervezve, vagy 7-8 éve. Ez ugye a Babicstól, onnan a Barátság útig, tehát ott az irodaház, Eszi kollégium, és le a Móric, meg a Barátság utcai házsorok, tehát ez a terület lesz érintett ebben a felújításban. A Kurcsatov utca déli oldalához nem lett hozzányúlva az elmúlt 40 évben gyakorlatilag semmit, és az most már kiri a lakótelep többi részéből, ugye egészen a Tellerede utcától le a garázssorig, tehát a burkolt felületek rettetes állapotban van, akkor a zöld felületek is elhanyagoltak, már rendezetlenek.
1: A körzethez tartozó atomtér felújítása is folytatódik, és a Csengedénes Kulturális Központot is érintik majd jelentős felújítások, valamint megoldódik a Tellerede utca ügye is.
3: Történt olyan, ami nem látszik kívülről, mert egyelőre csak egy adásvétel volt, megvettük a Tellerede utcának a területét. Egy része még földút, tehát ugye ez eléggé anakronisztikus, Pakson egy földút a lakótelepen, a Paksi lakótelepen, már pedig az. És oda kéne építeni úttestet, járdát, meg parkolót. Úgyhogy most tervezik, elkészülve. Csengely előtti teret szeretnénk, mire jön az adventi vásár, addigra az, annak el kell készülnie. Most akkor a csengelyi lépcsői, ugye, azok a külső lépcsők, mind oldalt, mind a fő, a térre néző lépcső, és a maga a bejárati portáloknakat is szeretnénk kicserélni, oldalt is, meg elől is, illetve arra is be van tervezve a pénz a költségvetésbe, hogy a belső hang, tehát a színházteremnek a hang és fénytechnikáját szeretnénk javítani, mert azért az se a 21. századi.
0: Pax FM hírek.
1: A hétvégén befejezték az egyes blokk 2026-os évre tervezett karbantartását és éves főjavítását a Paksi atomerőműben, adta hírül az Országos Atomenergia Hivatal a honlapján. A 2026. május 8-án elkezdett a fűtőelemek üzemszerű átrakásával összekötött tervszerű ciklikus karbantartási, ellenőrzési és javítási tevékenységeket elvégezték. A blokk karbantartási és indítási műveleteit az Országos Atomenergia Hivatal helyszíni, valamint online ellenőrzéssel folyamatosan felügyelte. A hatósági ellenőrzés kiterjedt a karbantartási tervek végrehajtására, a berendezések ellenőrzésére, a próbák végrehajtására, valamint a karbantartási rendszer hatékonyságának monitorozására. Az engedélyes benyújtotta a blokk visszaindítása iránti engedélykérelmét, a kérelem felülvizsgálata, valamint a hatósági felügyelet eredményeinek és a jogszabályi követelmények teljesítésének értékelése után az Országos Atomenergia Hivatal az indítási engedélyt kiadta. Paks 2 ZRT a társaságnál folyó feladatok az új paksi telephelyű atomerőműves blokkok létesítésének előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásához keres teljes munkaidőben, legalább 5 év szakmai tapasztalattal és középfokú angol tudással rendelkező tartószerkezeti szakértő munkatársat paksi munkavégzési hellyel, tette közzé a társaság a közösségi oldalán. A pozícióra jelentkezni a Paks 2 Atomerőmű ZRT karrierportálján keresztül lehetséges. Június 20-án ismét a fogadhajtásé lesz a főszerep Madocsán. A település által közzétett információk szerint az Adi utca végén megrendezendő versenyen reggel 7 órától várják a résztvevőket nevezésre és pályabejárásra, a versenyprogram pedig 10 órakor kezdődik. A megmérettetés során két fordulós akadályhajtásban mérhetik össze tudásukat a C és D kategória indulói, emellett jokerhajtás is színesíti a programot. A szervezők felhívják a látogatók figyelmét arra, hogy a környezetvédelme érdekében lehetőség szerint mindenki hozzon magával saját tányért és evőeszközt. A rendezvény részletes programja a helyszínen követhető, a szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják. Negyedik alkalommal rendezi meg családi napját a Gerjeni Nagycsaládosok Egyesülete. A rendezvénynek augusztus 1-én szombaton 15 órától a Gerjeni Sportpálya ad otthont. A szervezők már javában készülnek, hogy minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást biztosítsanak, a programok között játékok, közösségi élmények és szórakoztató családi programok várják majd a résztvevőket. A fellépőkről és a részletes programokról a későbbiekben Gerjen község közösségi oldalán adnak tájékoztatást.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Az Atomerőmű Sport Egyesület 4 fiatal Kenusa Marin, Matigy, Vajna Lóránt, Pálfalvi Viktor és Rózsa Bence június 11 és 14 között Szegeden versenyez. A második ifjúsági és U23-as válogatón adta hírül az Egyesület a közösségi oldalán. A klub felnőtt kenusai Kollár Kristóf, Juhász István és Hodován Dávid ugyanezekben a napokban a portugáliai EB-n mérettetik meg magukat. A napi helyi hír összefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
4: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
5: Egy óra után járunk, vége a Best of 90-es órákkal, innentől kezdve mindenhonnan is játszok, elsősorban 2024-ből fog szólni Sia és Kylie Minogue Dance Alone című száma. Utána pedig megnézzük, hogy milyen program lehetőségeink lesznek így a hétvégén, illetve az időjárás is fontos, hogy mire számítsunk. És ha időjárás, akkor jó egy kicsit a szélsőségekről is beszélni, és az elkövetkezendő időre is gondolni, hiszen jön a Super El Niño az elkövetkezendő időszakban, de hogy ez mit is jelent, nem sokára elmondom.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Ma június 12-én Pakson lesz Budapest R&R Band koncert 20 órától a Dunaparti rendezvényhajón. A rendezvény ingyenes. Simon tornyán ma a mozgás éjszakáját tartják 18 órától egészen éjfélig. A helyszín a Simon tornya vártér. A rendezvény itt is ingyenes. Pakson ma csúszdalvatót tartanak, 17 órától 21 óráig lesz buborékgép, csókiágyú, zene, a zenékben nem is akármik, hanem retro rajzfilm slágerek is. Szekszárdon június 13-án szombaton a kórusok éjszakája lesz Szekszárdon, koncertekkel várják a kilátogatókat. Június 12-én és 13-án, vagyis ma és holnap koncertet tartanak Őcsényben, negyedik jótékonysági kamionos találkozó keretein belül, ahol kolléganőnk Harmad Gabi lesz a konferanc. Június 13-án szombaton koncert lesz Szekszárdon, Apostol Nem tudunk élni nélkületek 18 órától a Babits Mihály Kulturális Központban. Június 14-én vasárnap Bölcskén színház lesz, Tripla Tréfa a Rákóczi Filmszínházban. Június 14-én Szekszárdon koncert lesz, Molnár Ferenc regő zongora hangverseny, 16 órától kezdődik vasárnap. És ha hétvége, akkor van egy kicsi időnk mozizni is. Ma játsszák 17 órától az Evening-et Bölcskén a Rákóczi moziban. Szombaton pedig 10 órától a Kinematográfust játsszák, 14 órától a Most van most, 17 órától pedig az Idegent.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Ma délután 23 fok körül maximalizálódik a hőmérséklet, de ha holnapot nézzük, szombaton hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekedő gomoly felhőzetből helyenként futózápor, esetleg zivatar alakulhat ki. A nyugati, északnyugati szelet sokfelé kísérik majd élénk egyes tájakon erős lökések. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 7 és 15 fok között alakul, majd délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Szép hétvégére van kilátásunk, a kisebb záporok sem fogják elrontani, én úgy érzem.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

Well, Hello és Andró közreműködésébe szólt a Crash 2022-be, és képzeljük most el azt, hogy a csendes óceán hirtelen fűteni kezd, mint egy elromlott radiátor. Na pontosan ez történik most, mert hivatalosan is beindult az El Niño, ráadásul nem is akármilyen. A meteorológusok szerint az év végére több mint 3 fokot melegedhet a víz, úgyhogy egy igazi szuper El Niño van készülőben. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 2026 végén és jövőre 2027-ben olyan durva meleg rekordok dőlhetnek meg világszerte, hogy csak győzzünk izzadni. De nem csak a hőség lesz a baj, hanem az időjárás teljesen megbolondul. Amíg Ausztráliában, Indonéziában és Dél-Afrikában brutális szárazság jön, és szinte borítékolhatók a hatalmas erdőtüzek, addig a világ másik felén, például Peruban, Ecuadorban vagy éppen Kaliforniában konkrétan mindent elönthet az eső és a sár a hatalmas viharok miatt. Szóval bár tőlünk messze indult a dolog, a hatásait záros határidőn belül az egész bolygó, így mi is meg fogjuk érezni. Jobb erre felkészülni lelkileg is, nem sokára pedig jön Hageltons.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
2: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba? Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
3: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértőkiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
2: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
4: Konyha bútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 ezer forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával.
0: Reklámot hallottatok.

0: Katy Perry 2008-ból hozta a jó pénteki hangulatot, Hot and Cold, nagyon jó zárás a 2 órára. Én el is köszönök, az elmúlt 4 órában Strasser Ábnert hallottátok, a következő 2 órában pedig jön a megszokott szabad péntek műsor itt a Paks FM-en. Mindenkinek további jó rádiózást és kellemes készülődést a hétvégére. Sziasztok!
1: Mindjárt folytatjuk! Indul a szabad péntek a Paks FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
3: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
4: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. 14. Leó pápa felavatta a Sagrada Familia Bazilika legmagasabb Jézus Krisztusról elnevezett tornyát szerdán Barcelonában, írja az MTI. A katolikus egyházfő Antoni Gaudi építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmisét követően spanyolul és katalánul áldotta meg az épület tavasszal elkészült 172,5 méter magas tornyát. A Jézus Krisztusról elnevezett torony felavatásával még nem fejeződött be a Sagrada Familia építése, amelynek alapkövét 1882-ben tették le. A munkálatok a 4 tornyú főhomlokzattal folytatódnak, ahol 100 szoborfigurát fognak elhelyezni Antoni Gaudi tervei szerint. A katalán modernizmus jelképének számító a gótikus és a szecessziós elemeket egyénien ötvöző bazilika elkészültét 2035-re ígérik. Hivatalos sem Budapestnek, sem a megyejogú városoknak nem kell befizetniük az iparűzési adó többletet. Szerda este megjelent a magyar közlönyben Kármán András pénzügyminiszter rendelete az idén június 30-ig fizetendő iparűzési adó többletről. Ennek értelmében a fővárosi önkormányzatnak tavaly még 3,7 milliárd forint adóbevételről kellett lemondania. Ezzel szemben a rendelet értelmében idén június 30-ig a települést nem terheli befizetési kötelezettség. Heringes Anita Paks polgármestere rádiónknak úgy nyilatkozott, hogy a rendelet ellenére, amelyben Paks 0 forint befizetésére kötelezett, egyelőre félreteszi azt az összeget, szám szerint 750 millió forintot, amelyet idén június 30-ig a 2026-os iparűzési adó többlet után kellene befizetnie az államkasztába a városnak, ugyanis a városvezető szerint azért nem egyértelmű a rendelet, mert a 2025-ös év költségvetésére vonatkozik, azután viszont a város már a tavaly évben befizette a szolidaritási adóként ismert 2 milliárd forintot, így a 2026-os év tekintetében továbbra sem látnak tisztán. Számos projekt tervezése és kivitelezése indul meg ebben az évben a Paksi 6-os számú körzetben. A Kócsatov utca északi részének felújítása még idén elkezdődik, míg a déli rész felújítása tervezési stádiumban van, mondta el rádiónknak Barnabás István alpolgármester, a körzet képviselője.
6: Most egy nagyon nagy projekt kezdődik heteken belül, a Kócsatov utca északi oldalának az utolsó tömbelső rehabilitációja, a harmadik, ami már megvan tervezve, vagy 7-8 éve. Ez a, ugye a Babicstól, onnan a Barátság útig, tehát ott az irodaház, eszi kollégium, és le a Móricz, meg a Barátság utcai házsorok, tehát ez a terület lesz érintett ebben a felújításban. A Kutyató utca déli oldalához nem lett hozzányúlva az elmúlt 40 évben gyakorlatilag semmi, és az most már kiri a lakótelep többi részéből, ugye egészen a Tellerede utcától le a garázssorig, tehát a burkolt felületek rettetes állapotban vannak, akkor a zöld felületek is elhanyagoltak, már rendezetlenek,
5: A körzethez tartozó atomtér felújítása is folytatódik, és a Csengedénes Kulturális Központot is érintik majd jelentős felújítások, valamint megoldódik a Tellerede utca ügye is.
6: Történt olyan, ami nem látszik kívülről, mert egyelőre csak egy adásvétel volt, megvettük a Tellerede utcának a területét. Egy része még földút, tehát ugye ez eléggé anakronisztikus, de Pakson egy földút a lakótelepen, a paksi lakótelepen, már pedig az. És oda kéne építeni úttestet, járdát, meg parkolót. Úgyhogy most tervezik, elkészülve. Csengely előtti teret szeretnénk, mire jön az adventi vásár, addigra az, annak el kell készülnie. Most akkor a csengelyi lépcsői, ugye, azok a külső lépcsők, mind oldalt, mind a fő, a térre néző lépcső, és a maga a bejárati portáloknakat is szeretnénk kicserélni, oldalt is, meg elől is, illetve arra is be van tervezve a pénz a költségvetésben, hogy a belső hang, tehát a színházteremnek a hang és fénytechnikáját szeretnénk javítani, mert azért az se a 21. századi.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a paksfm slágereihez. És indul a szabad péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig. Már is kezdünk!

0: szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: Megkezdjük e-heti szabad péntekünket, és itt van velem a stúdióban műsorvezető társam, Strasser Tamás.
2: Üdv mindenkinek!
1: Szia Tamás! Én Harmad Gabi vagyok, és vendégünk Pető Péter, a 24.hu főszerkesztője, és korábbi labdarúgó játékvezető, politikai elemző, szépíró. Szia!
3: Sziasztok,
1: üdvözlünk itt a stúdióban! No hát, ugye június 9-én Nagy Balázs könyvtári igazgatóval beszélgettél a Paksi Pákolicz István városi könyvtárban, és ennek az eseménynek a plakátján az az írás volt látható, hogy az újságírás legmélyebb hite mégis az, hogy igenis van igazság, szabadság és valóság. És ugye, ha azt jól tudom, akkor az te egyik könyvedből, a Leborotvált országból származik ez az idézet, és kezdjük innen, hogy mit jelent számodra ez az idézet, mert hogy azért ez egy nagyon erős mondás, azt gondolom.
3: Azt azért elárulom, hogy nem én választottam. Már nem úgy értem, hanem, hogy a könyvnek is az egyik mottója volt, és a kollégáim szúrták ki a kötetben. Ugye szerintem én újságíró lettem, ugye, és szerintem az egész évtizedek mentek el azzal, hogy azon vitatkoztunk, hogy mi az újságírás, meg mi nem, meg mit kell csinálni, amit nem kell csinálni. És az egésznek volt egy olyan típusú, a vitának volt, az ehhez kapcsolódó ilyen közéleti őrületnek volt egy olyan narratívája is, ami mindig azt mondta, hogy nincs is olyan, hogy valóság, nincs is olyan, hogy igazság, nincs is olyan, hogy akármi, és ez rohadtul idegesített, hogy őszinte legyek, mert nyilván nincsenek objektív igazságok sok esetben, de a legigazabb történetig el tud menni az újságírás, amennyiben ez a szándéka, és valójában ez idézet is szerintem arról szól, hogy mi a szándéka az újságírásnak. Nem arról van szó, hogy 100%-ban ki tudja elégíteni, pláne a mostani viszonyok között ezt a hitét, hanem azt, hogyha ez a hite, akkor a lehető legtöbbet tesz azért, hogy ez a lehető legközelebb kerüljön, és hát reméljük, hogy azon vagyunk, hogy minél közelebb kerüljünk ehhez.
2: És bocsáss meg, a múlt idő az jogos, és volt még egy szó, a narratíva, és ennek nagyon örülök, tehát egyrésztről, hogy lezárult-e ez a vita, mert mi nem nagyon érezzük, másrésztről nem is, hát hogy is mondjam, tanmegosztás, vagy beszélgetés zajlik, kommunikáció, hanem tulajdonképpen egy narratívák csatája nagyon sokszor, amiben lényegtelen, hogy milyen reflexió érkezik a másik oldalról, tök mindegy kitől, aki talál benne egy gondolati hibát, ugye, és igazából ott sem az a lényeg, hogy győzön a narratívám, hanem hogy győzelemre vigye valaki valahogyan, és megalapozzon annak, hogy ne lehessen más narratívát előhozni se.
3: Hát ha múlt időt használtam, akkor múlt idő annak szólt, hogy ez lehet, hogy mi már a múlt idő vagyunk ezzel a hittel, mert én ugye a legpesszimistábbak egyike vagyok ebbe az országba. Ha véletlenül nem, akkor igyekszem fölzárkózni, mert azt szeretnék lenni.
2: Szóval, ez boldogságnak az alapja? De
3: nálam igen, abszolút. Tehát, hogy én tökéletes tévedésnek tartom azt, hogy azt gondolják az emberek, hogy a TikTok, az Instagram, a YouTube közelebb viszi az embereket valamilyen típusú jobb világhoz, mert jobban szórakoznak, vagy jobban informálódnak. Ugye az egész algoritmus logika az extremitás díjazza. Tehát valójában minél megdöbbentőbb, minél szélsőségesebb egy, és mindig vélemény, ez fontos. Tehát
2: elrugaszkodottabb,
3: annál erősebb impulzust ad, és ugye ezek az algoritmusokat azért a világ legjobb pszichiátriai, pszichológusai, egyéb szakemberei arra alkotják, hogy manipulálja az elménket. Tehát minél inkább kiszolgálja az érdeklődésünket. Ugye a TikTokon, vagy a YouTube-on valaki a saját magára szabott ajánlatot nézi meg, jó esélye szinte csak olyasmivel találkozik 2 hét használat után, ami a lehető leginkább illeszkedik az ízléséhez, ami a lehető legnagyobb valószínűséggel fog tetszeni neki, és ezzel egyre-egyre kisebb buborékokba zárja. Arról nem szólva, hogy ezek a shortok diadala, ami ugye most a következő időszakban nyilván minél rövidebb idő alatt, minél többet akarunk fogyasztani, ez sajnos egyre kevésbé igaz történeteket fog hozni, mert minél rövidebb mondatot kell lenni, annál kevésbé lesz igaz bonyolult dolgokról. Tehát, hogy az orosz-ukrán háborút nyilván el lehet mondani egy szóban, csak nem biztos, hogy benne lesz a legárnyaltabb igazság az adott konfliktusra, és nyilván most mindet felsorolhatnám. Szóval ebben az értelemben én nagyon tech-pesszimista vagyok, mert az meg nem kérdés, hogy a felhasználók itt fogyasztják a tartalmat, oda gyülekeznek, és nem látom, hogy bárki képtelen ezekkel a globális tech cégekkel versenyezni ebben a tekintetben.
1: Na de azt hogy lehet, hogy ez ebben az információs, mondjuk úgy túlterheltség korában hogyan lehet megőrizni a valóság iránti érzékenységet, mikor a valóság sokszor sokkal összetettebb és bonyolultabb, és ezért például a kattintás szám, amire ugye rámennek a különböző hát ilyen videógyártók meg médiumok is sok esetben, az nem hozza a kattintást a valóság és ez a fajta igazság.
3: Tehát nézzük felhasználói oldalról, tehát hogy hogyan lehet, az volt a kérdés eleje, úgyis hogyan lehet, ha felhasználó vagyok, tehát néző, olvasó, hallgató, szerintem a lehető legtöbbször kell a szabadságunkat megőrizve nekünk választani. Tehát az nagyon fontos, hogy szerintem minél kevésbé bízza az ember magát algoritmusokra. Tehát ha amikor azt mondja valaki, hogy a Facebookon olvasta, akkor vagyok a legidegesebb, idért vagy családtagjaimat is természetesen, amikor ezzel házalnak. Mert ugye az azt jelenti, hogy egy algoritmus által neki kínált verziót olvasott. És ezt én rettenetesen veszélyesnek tartom egyébként hosszú távon, főleg a ugye merre megy a piac? Pont azért, amit mondtál is, hogy nem vonza a kattintás, hogy nem annyira az érdeklődés kötél. Merre fog menni a technológia ebből a szempontból? Ugye egyre inkább personalizál, tehát magyarul mind inkább személyre szab, hogy te azt kapd meg abban a formában, amit téged érdekel. Ez mit jelent? Minden más kizár a valóságból. Tehát én azt mondom, hogy az újságok, a klasszikus újságok címlapja nem azért volt a szerkesztés ilyen nagy érték, mert szeretjük ezt mesélni hagyományból, hanem mert aki a kezébe vette, és a mai napig egyébként, ha a 24.hu nyilván mindenki így tesz, de ha véletlenül a telex.hu vagy a HVG címlapjára kattint, akkor kap egy szettet, amit emberek összeválogattak. Mit jelent, ha engem nem érdekel az, hogy a Paks legyőzte a Ferencvárost a hétvégén, akkor is van egy tudásom róla, hogy miért szomorú a körülöttem a zöld emberek Budapesten.
2: Hát a Paksi zöld, de hát...
3: Azért mondtam, hogy Budapesten. Próbáltam kikerülni ebből a csapdából, amit én magam ástam magamnak. És ugyanez igaz fordítva is, hogy tudom, hogy mi volt a botrány az Operában, nem olvasom el feltétlenül, nem biztos, hogy rászánok 2 másodpercet, de a cím vagy a kép valahogy bemászik az elmémbe, tehát tudom, hogy velem körülöttem élő emberek mivel foglalkoznak. Abban a pillanatban, hogy ezt algoritmusokon keresztül tesszük, ezek a valóságnak a többi része, ami még érinteni az életünket, egyszerűen kimászik a előttünk lévő térből, és marad az, amit nekünk az algoritmus összerakott. Tehát én egyébként egyetemi hallgatóknak is azt szoktam mondani, hogy ha újságot olvasnak, töltsenek le. Nyilván én annak örülök, ha 21 applikációt töltik le, de hogy letöltenek egy applikációt, akkor egy újság címlapját is megnézik reggel, nem pedig csak a Instagramon akárhol eléjük kerülő, egyébként a buborékból buborékba eső címeket. Ha a Netflixen néznek, ne csak a neked ajánlom dobozt nézzék meg, hanem próbáljanak máshol is körbenézni, hát ha beesik egy olyan zsáner, vagy egy olyan műfaj, vagy egy olyan országból származó sorozat, amit amúgy nem néznének meg. A YouTube-on egyel kattintsanak talán lejjebb azon túl, mint az ajánlott videók. Szóval ebben az értelemben én azt gondolom, hogy hát ha még egyszer valaki, hát ha még egyszer az elménk ráun erre a egyenesítésre, és végül visszatérünk majd.
2: Egyszerűsítésre. Bocsáss meg, mondod a hallgatóknak, oktatsz is?
3: Nem, bocsánat, csak ilyen meghívások alkalom, amikor sokat járnak a szerkesztőség.
2: Mi rengeteget beszélünk egyébként arról, hogy az oktatásnak lenne ebben szerepe, ha megfelelő egyéniségek tudják, viszont akkor már hat kötek egyek, miközben tudom, hogy nem lehet átugrani. De mégis egyre több újság, és ezt a múltban eléggé megértettük, mert furcsán alakultak Magyarországon a sajtótermékeknek a reklámbevételei, hiszen az állam elég rendesen megoldotta ezt a kérdést. De mégis azzal találkozunk, hogy miközben nincs időnk, nincsen minden tartalomra időnk újságra előfizetni, és úgyse tudjuk elolvasni, ehhez képest egyre több jó cikk, ma már csak elolvasod az első 2 kezdést, és olvasnád tovább, de se időt, se energiát, miközben a tech ingyen ajánlja. Hogy ez lesz a jövő? Nem tudjuk ezt megúszni valahogy?
3: Nem.
2: Vagy változik valahogyan?
3: Az biztos, hogy nem. Tehát ugye pont ebből a nagy tech cégek logikájából az következik, hogy valójában nem éri meg minőségi tartalmat csinálni. Miért? Ugye ők a Magyarországon elköltött, digitális médiában elköltött reklámforintok nagyjából 60%-át kiviszi a Facebookot, illetve a Googlet tulajdonló cég. Ez mit jelent? Olyan cégek, amik nem csinálnak magyar nyelvű tartalmat, semmilyen módon nem válnak jogi, erkölcsi felelősséget, ők kiviszik a pénzt, amiből elő lehetne állítani a tartalmakat. A maradékért verseny ez a komplett magyar média, úgy, hogy közben a fő forgalmi forrásai közé épp ezek a tech cégek tartoznak bele. Már most, minél több címet állítok elő egy nap, annál több cím megy be valahogy ebbe a platformokba, ebbe a digitális hálózatba, tehát annál több esélyem van a klikkekre. Egészen addig. De ez egyre kevésbé tesz érdekelti abba, hogy nagyon sok munkával, a legjobb újságírók, a legjobb tudások, a legjobb fotósok munkájával készült cikkeket készítsen valaki. Éppen ezért a sajtó valójában visszatér a klasszikus műfajához, hiszen régen az történt, hogy az emberek elmentek az újságoshoz, és vettek egy újságot, amiben vannak hirdetések. Ez nem véletlen egyébként, a két pillér képes együtt megadni azt az üzleti modellt, ami nagyjából legalább elérhetővé teszi azt, hogy befut tudjunk fektetni minőségi tartalmakba. Én egyszerű példákat szoktam hozni. Tehát egy tulajdoni lap 1000 forintba került korábban Magyarországon.
2: Ezt a Fidesz kormány... Hát egy nem hivatalos.
3: A Fidesz kormány alatt, hát igen, az, ami az újságíráshoz elég, hogy ellenőrizzük egy adatot. Ez 4800 forintra emelték, ötszörösére. Na már most, ha csak egy darab telekügyletet nézzünk bármilyen szereplőkkel, 10-12 darab tulajdonlap is kellett hozzá. Tartunk 60 ezer forintnál, úgy egy darab cikk esetében, úgyhogy még újságíró nem volt a környéken, fotós nem volt a környéken, munkaóra nem volt a környéken, szerkesztő nem látta. Tehát iszonyatos költségei vannak egy nagy terjedelmű, nagyon fontos anyagnak. Ezek egyszerűen már hirdetési bevételekből nem jönnek ki. És éppen ezért van, hogy az olvasói árbevétel az, ami ki tudja egészíteni. Egyébként valójában az van, hogy a digitális...
2: Az tényleg akkora, már bocsánat, hogy így beleszúrok, mint amennyiről beszélünk? Tehát ez tényleg jelentős?
3: Hát ez egy... Tehát egyet biztosan látunk. A hirdetési piac megállt. Tehát amennyiben nem lesz jelentős, szerintem egyébként jelentős, de nem eléggé jelentős, tehát sokkal jelentősebbnek kell lennie. De amint ha megáll az olvasói árbevétel növekedése, akkor nem lesznek finanszírozható minőségi tartalmak független szerkesztőségekben. Ez egyszer egy. Tehát egyszerűen a hirdetési bevételeket olyan ütemben szívják föl a nagy tech cégek. Egyébként helyes, vagy hogy mondjam, a hirdetők szempontjából sokszor érti az ember, hiszen ha bepötyögi, hogy 17 és 31 év közötti paksi, barnahajú fiataloknak szeretne paksi futballmeccset hirdetni, akkor nagyon olcsón telibe találja a célcsoportját, és ehhez képest, amit kínálni tudnak a médiacégek a saját reklámformátumaikkal, ezek hosszú távon egyszerűen nem versenyképesek, még akkor is, hogyha szerintem azok, mert mi kínáljuk hozzá a brandet, a hitelességet, de nem mindenkinek ez az elsődleges sikerkritérium. Tehát ebben az értelemben nem elég nagy még. Az hozzátartozik, hogy viszont most már sokan tesznek azért, hogy az legyen, mert azért most már nagyon kevesen vannak, akik nem fizetnek digitális tartalomért. Tehát az iskolát vagy az edukációt nem a magyar médiapiac végezte el, hanem a Netflix, a Spotify, a YouTube, és sorolhatnánk. Tehát ezek voltak a cégek, amelyeknél egyszer megszokták az emberek, hogyha digitálisan tartalmat fogyaszt, akkor valamit fizetni kell. A baj az nyilván, hogy ennyit nem tud, tehát hogy mindig eldönti, hogy melyik az az egy vagy kettő.
2: És nem csak pénzügyileg, hanem időben.
3: Még időben is, abszolút, így van.
2: Igen. Tehát azért végigolvasni egy jó cikket, amelyik nem három egyszerű mondat volában, bocsánat, azért az időbe telik, mint amilyen Nagy Józsinak egy cikkét,
3: igen,
2: egy ilyen riportot, és tényleg minőségi emberek vannak benne, az azért az idő, energia.
1: Hát és kérdés, hogy van-e igény ebbe a társadalom nagyobb, vagy erre a társadalom nagyobb felének, ugye?
2: Hát mert a többieket is ki kéne szolgálni.
1: Igen, igen, mert hogy itt egyébként említetted, hogy maradjunk szabadok a saját döntéseinkben, csak kérdés, hogy tudjuk-e, hogy mi a szabadság, és hogy egyáltalán például te hogy gondolkodsz mondjuk a sajtószabadságról, és arról, hogy most a jelenlegi, akár a kormányváltást figyelembe véve, például ebben a kérdésben hogyan változhatnak a dolgok?
3: Nem csak tech ügyekben vagyok pessimista, tehát én
2: hozzáteszem. És a független ez szót is magyaráznod kell, tehát hogy nem tolódunk-e rá adott esetben az elmúlt idők hatásaival, hogy rátolja egyszerűen a politika azokat az újságokat, akiknek elméletileg ma sikert jelentett a választás.
3: Nekünk az újságoknak nem jelent sikert, az jelent sikert, a sikerkritériumunk az, hogy hányan olvasnak és hányan vesznek előfizetést. Ebben az értelemben van kizárólag sikere az újságnak, tehát a minden más politikai cél és politikai logika alapján nem lehet újságot csinálni. Tehát nekünk reggel, mikor mi fölkerülünk, média logika vezérel minket, a nap végére több olvasunk és több előfizetőnk legyen. Ezt kell a tartalommal elérni. Ha aznap ez az kell, hogy csak futballcikk legyen az újság, most nyilván túlzok és szélsőséges példákat használok, akkor az van. Tehát ilyen értelemben.
2: És hogyha hazudni kell ehhez, akkor is az van.
3: Nem, bocsánat, mert mindjárt mondom a független okay definíciót. Tehát az erkölcsi normái nyilván, hogy keretei adottak az újságnak, sőt, és azért is függetlenre ki akartam térni, mert az egyik leginkább félreértett kifejezés, nem független attól, hogy voltak, akik sok energiát tettek abba, hogy lejárassák, vagy kiüresítsék ezt a szót. Tehát a független nem azt jelenti, hogy értékektől, normáktól független valaki, hanem azt jelenti, hogy szerkesztőségen kívüli akaratoktól független. Tehát magyarul nincs olyan politikai szereplő, gazdasági szereplő, saját menedzsment, amelyik meghatározhatja, vagy megmondhatja, hogy mi kerül be az újságba, a döntések mindig tartalommal kapcsolatban a szerkesztőségben születnek. Ugye ez az a független működés, ami garantálja azt, hogy ezek az elvek, amikre utaltál is, nem sérülnek, mert mindazok, akik ott dolgoznak, ugyanazt az elvet vallják ezekről az ügyekről. Egyébként ezt láttuk is az elmúlt 16 évben, mert amikor ez sérült volna, szerkesztőségek sora robbant szét azok közül, amelyek ezeket az elveket vallották. Ugye én a Népszabadság című újságnál dolgoztam, azt bezárták, az Origónál egy ilyen ügy, ilyen beavatkozási kísérlet nyomán robbant szét, az Index szintén egy hasonló ügy nyomán robbant szét. Szerintem ez időről időre bebizonyították ezek a szerkesztőségek, hogy a nyomásoktól távol tudják tartani magukat, és függetlenek tudnak maradni. Ettől függetlenül az eredeti kérdésre nyilván nagyon nehéz választ adni, azért, mert nekem ebbe is nagyon pessimista véleményem van. Szóval, hogy igen, ez egyre elitistább műfaj lesz. Uh-huh. Tehát nem következik semmiből az ellenkezője. Az nekem az következik mindenből, hogy 15 másodperces videókban hangosan kiabálnak egymásra emberek, és a szurkolók, szándékosan szurkolók szót használom, mert ugye az egész liberális demokrácia, a demokratikus működés alapja valójában nem a szurkoló volt, hanem a polgár, aki mérlegelve az érveket valahogyan dönt. Itt valójában választások között évekkel már tudjuk az eredményt. Most túlzok, de hogy az, hogy ki mire, mert általában ugye rajongás alapúak ezek, a, ezek az érzelmi közösségek, amiket létrehoznak. Tehát valójában ezért van nagyon kevés jelentősége ma már a régen fetisizált programoknak, vagy szakpolitikáknak, hiszen általában nem ez a legnagyobb kérdése végül a választásoknak, és ezért gondolom én is azt, amire talán utaltál a kérdésed, hogy én nem gondolom, hogy a többségnek lesz igénye arra, hogy a sajtóhoz fűződő kortárs ideáinknak megfelelő termékeket fogyasszon. YouTube shortból nagyon sok lesz sokáig, abban szinte biztos vagyok, meg hasonló rövid videókból, amiben erőseket lehet mondani.
2: És az elit az mekkora réteg lesz, mert mondtad, hogy elitizálódik, igen, és az nem mindegy, hogy adott esetben ez nem, mennyire
3: hát és vastag. Ez a reményünk, minél vastagabb, nagyobb, nem tudom.
2: De mire tippelsz, mert azért az, hogy mind dolgozunk, azt értem, de hogy mi a valós remény? Vagy ez megint oktatás függő, és ha netalántán esetleg tényleg lesz egy sikeres oktatásunk,
3: igen. Akkor az... Szóval a finneknél valószínűleg jók a remények. Tehát az oktatási rendszer, ami most nyilván már tényleg szétfeszíteni a beszélgetésünket, de alapjában határozza meg az esélyeket. Tehát, hogy ha bemegyünk Finnországba, egy iskolába, és végignézzük azt, hogy hogyan tanítanak, akkor jó esélye azzal jövünk, hogy ott azért van esély arra, hogy számon kérnek, értik a hatalom működését, a társadalom szerkezetét, kérdeznek kritikusak, tehát nem... Hogy a mi mostani rendszerünkben mekkora remény abban, hát egyel szkeptikusabb vagyok.
2: Ez nem jó végszó, úgyhogy valamit mindenképpen mondjam.
1: Igen, valami pozitív.
2: Igen. Jó. Te Paksuker vagy? Tehát hogy gondolod, ez a módszer egyébként, ami Pakson van, az jót most tesz a magyar labdarúgásnak?
1: Ferencváros.
3: Most nem, de most olyan tudod, hogy bejönnék, és akkor kiderül, hogy bármelyik városba elmegyek, ott bemondom, hogy a helyi csapatnak szurkolok, de nem. Egyébként az az igazság, hogy nekem klasszikusan kimaradt az NB1-es csapat választás, én 60-i vagyok, és FC 60 rajongó voltam, és azért nem volt országos csapatom igazán, mert amikor kicsi voltam, mi az NB1-es feljutásért játszottunk, tehát a 60 maradt a csapatom, utána futballbíró voltam, tehát kiesett ez a időszak, ezért csak a Chelsea-val meg a magyar válogatott, de a koncepcióra kérdezték szerencsére, hát én azért írtózatosan szerettem azt, hogy 11 magyar játszik. Tehát ezt a hazudozás tömeget, amit hallgatnom kellett végig arról, hogy lehetetlen, meg nincsenek Magyarországon emberek, akik képesek azon a téglalapon futni úgy, hogy a nemzetiségük is magyar legyen, az nekem ilyen szürreális volt, és ugye nyilván a kupasiker, meg az ehhez kapcsolódó győzelmeknél abszolút pakspárti voltam, de mondom, én hogy mondjam, inkább F-párti, azt akarom mondani, mert...
2: Erre vonatkozott a kérdés, nem
3: igen, érzelmi. Igen, az abszolút igen, és remélem egyébként a...
2: Szakmai vonulatot kérdeztem.
3: Mostani szabályoknak köszönhet, remélem minél többen követik is majd ezt valamilyen formában.
1: Hát így legyen. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt, ez sajnos lejárt az időnk, és menned kell, de hát akkor nagyon köszi, hogy itt voltál, és minden jót kívánunk neked.
3: Én köszönöm szépen.
1: Pető Péterrel beszélgettünk, a 24.hu főszerkesztőjével, Strasser Tamással, én Harmad Gabi voltam, és hamarosan Weisz Józsi fog csatlakozni hozzánk itt a Szabad Péntekben. Tartsatok továbbra is velünk!
0: Szabad Péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.

0: perc. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
3: Nagy a család, sok a barát, jó a kollektíva. Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma is étterem, Solt, Kecskeméti út 72. Friss ajánlatunk, ballagási lakomák bőséges tálakon a Kurta Kocsmában. Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Szabad péntek!

0: szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: Folytatódik a szabad péntek, és Pető Péter után megérkezett a stúdióba Weiss Józsi. Szia Józsi!
2: Örvendek, hogy itt lehetek. Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, és benneteket is természetesen.
1: Továbbra is itt van velünk Strasser Tamás, és én pedig Harmad Gabi vagyok, és most nehéz dolgod lesz, Józsi, vagy hát nem lesz könnyű dolgod, inkább azt mondanám, mert Pető Péter megérkezéséig ez egy vidám műsor volt, aztán megérkezett Pető Péter, és most tulajdonképpen az volt a kicsengése részben az előző beszélgetésünknek, hogy nincs remény.
2: Igen, jó, de jó.
3: Nem, egyik ennyire nem volt szörnyű, de nyilván realisztikus, és azért furcsa egyébként, mert a srácnak csillognak a szemei, miközben halált, és ezért nem azért, mert hogy örül neki, hanem van valami optimizmus a személyiségében, mert csak azért ír valaki, mert optimista, amiközben nem biztos.
2: Nem lehet, hogy a telefonszámában túl sok a hatos, mondjuk 666, tehát itt van valami összefüggés.
3: Nem, én mondom.
2: Amikor az elmúlásról beszél, akkor csillog a szeme. Hát van?
3: Ja nem, ő neki egyébként csillog, teljesen mindegy, hogy miről beszélt a játékvezetésről, hogy hogyan szígyek őket a meccs közben, azt is ugyanolyan csillogó szemmel tudta mondani, tehát teljesen normális. És egyébként
2: mindenki más érteni, szeret, tehát valaki azt szereti, ha szígyek, ütik, verik.
3: Jó, én inkább azt mondom, hogy reálisan áll az élet, és ezt tudja örömmel, ezt a reális valamit is örömmel venni. Ez szerintem jó.
2: Hát figyelj, az elmúlás, vagy a halál, vagy az élet része ugyanúgy. Egy ugye ezt már beszélgettünk erről, hogy édesapámat, amikor megkérdeztem egyszer, hogy sajnos ugye anyu már elköszönt, ő ott maradt velem, és kérdeztem tőle, hogy papa, hát majd amikor egyszer, nem most, majd amikor jobb léte szenderülsz, akkor milyen temetést, mit szeretné, stb. És mondta, hogy kisfiam, lepije meg valamivel. Tehát, és ebben mondatban benne volt az elfogadás és az a végtelen bölcsesség, hogy ez ezzel jár. Ahol érkezés van, ott indulás is, vagy ahol indulás, ott érkezés is. Nem csináltak ebből régen gondot. Most már ez egy kicsit máshogy van, hogy jönnek ezek a Coelho idézetek, hogy éled az életedet, meg tudod, ezek a most vagy ma, meg... Most élsz.
3: Carpe diem.
2: El is énekelhetném. Most örülj, hogy szép a nyár. Igen. Meg ilyenek. Nem?
3: Néha
2: túl gondoljuk azért ezt, nem?
1: Igen, ez szerintem is.
2: Nyilván nem azt jelenti, hogy a bugy után is mindenre vigyorogva kell élni az életedet, de...
3: De egyszerűbb.
2: Egyszer mindenféleképp közszépen. De miért néztél most rám? Strassi. Köszi szépen. Okay. Mondhatom azt is, hogy buongiorno, de nem mondom, ugye, mert ez
1: igen, lett volna hát, ha már igen, éled az életed, akkor mesélj nekünk egy kicsit Olaszországról, mert ugye a Komói tónál voltatok, Szilviával, és találkoztatok egy George Clooney-ban, engem ez érdekel elsősorban.
2: A kérdés rossz, tehát George Clooney találkozott-e vele? Tehát ezt kellett volna először is.
1: Köszi szépen.
2: Igen, arra jártunk, amert George Clooney-nak a rezidenciája van. Hát azért ez a része Olaszországnak tényleg festői, és nem vagyok ilyen romantikus, meg nem tudom, ilyen lélek, tehát én általában hiszem, ha látom, na ez az a rész, amit tényleg akkor se hiszed, amikor látod. Tényleg gyönyörű, amit úgy el tudsz képzelni. Egyébként pont ezen a Komói tónál rengeteg filmet, romantikus, sziszi, mit tudom, ilyen, de a Csillagok háborújának egy részét is ebbe forgatták.
3: Nem a sivatagi jelentet.
2: Nem a sivatagit, hanem amikor a romantikus egymásra talált ugye a későbbi Darth Vader, meg a kedvese, és fantasztikus.
3: Az apád,
2: ez nem az volt még.
3: Az
2: igen. Egyébként azt is rosszul tudják, de nem úgy van, hogy nem Luke, én vagyok az apád, ez a pontos, csak
3: igen,
2: úgy
3: mondom.
2: Na mindegy, visszakanyarodva, fantasztikus volt és lenyűgöző, a sztereotípiák élnek, az olaszok tényleg hangosak, tényleg nagyon barátságosak. És
3: de
2: nagyon,
3: nem lógtatok nagyon... legalább ki.
2: Hát nem, de mondjuk egy olyan helyen laktunk, egy ilyen apartmanszerűben, hogy egy idősebb házaspárnak volt 6-8 kiadó, vagy 5 kiadó apartmanja. Ha ők felébredtek, mindenki felébredt, mert az alaksorra beszélgettek egymásra, végtelen szeretettel, tehát froszlizták egymást, csipkették egymást, látszott a köztük levő...
1: Mamma mia!
2: Esküszöm, Bella, tehát mentett, és nagy hangon, és úgy látszott, hogy egyfajta életigénylés van a kapcsolatukban, és ez nem nekünk játszották meg.
3: És a másiké is.
2: Igen. És ők ilyenek. Tehát tényleg ez nagyon tetszett. Hát a kajájuk az nagyon jó. Nyilván nem csak a pizza. Ami tapasztalás volt még, hát nyilván aki erre a környékre megy, az kis autóval menjen, mert ugye nagyon keskenyek az utak, hogy a balról a tó, jobbról a sziklafal, szembe jön veled a turistabusz. Tehát azért ezek megfejtendő mutatványok voltak. És ugye ott
3: és
2: úgy
3: furcsa is volt, hogy a Bentley-k sokkal olcsóbbak, mint a kis 500-as Fiat-ok.
2: Ott nincs Bentley, tudod, ott Kintli van, mert ugye mert megállsz a falun kívül megállsz, és onnan mész be. Tehát nem tudsz bemenni ezekbe a falvakba, mert úgy van. És képzeld, hogy két sofőrre mennek a buszsofőrök, és akkor jön egy nagyobb kanyar, az egyik kiszáll, elmegy, megállítja a forgalmat, mondja, hogy te odaállsz, és úgy jön el melletted a busz, hogy tényleg az abszolút

0: Nyilván, valószínűleg az élet drágább, de így általában nem láttam olyan nagyon nagy különbséget az itten és az ottani árak között. De bement egy étterembe, viszont a kínálat egész más. Tehát rengeteg tészta,
1: minőség.
0: Gezemüce, tehát mindenféle akármik össze. Tehát 20 féle ételből talán egy vagy kettő az, ami oldalas, meg ilyen tehát hús. A többi az hal, tészta, zöldség, gyümölcs, ezeknek a keverékei. És itt csatolnám hozzá, hogy ugye több felé jártunk, és minden kis faluba megálltunk, nézelődtünk. Nekünk ez a pihenés, mi ezért mentünk. És megálltunk egy nagyon szép, egy régi templom mellett, és ott ugye ki volt téve, hogy mind ahogy itt nálunk is, hogy kik haláloztak el abba a faluba. Ez egy tök kis falu volt. És érdekes volt, hogy az volt kirakva, hogy ilyen mosolygós képen voltak kint azok is, akik elköszöntek. Tehát nem ilyen depressziós kép. Az űrge ott öltön nyakkendő, ilyen kis dzsigolóba ott volt, de látszott, hogy idős korából lefényképezve. És hatan voltak kint, és kérlek szépen a legfiatalabb, na most itt az étkezésre, a siesztára és a stresszre, meg az életvitelre visszakanyarodva, ugye a legfiatalabb volt 82 éves, a legidősebb 104. Kiszámoltam ennek a hat embernek az átlag életkorát, amikor ugye elköszöntek tőlünk, itt hagyták ezt a földi pórhüvelyt, kérlek szépen 93 év.
1: Az igen. Az is. Milyen volt az ivararány?
0: Hát a felefel, tehát ott több, négy nő volt, két férfi, tehát nem volt ebben.
1: Jó, oké, csak azért, mert de férfiak is voltak. Mindenhol tovább élnek a világon, igen, de nem érted... nagyon befolyásolta.
0: Igen, és ez gondolkodtatott el, hogy most tényleg, és látszott, hogy ott valami oknál fogva máshogy élik az életüket, máshogy nyitnak. És valahogy ezt kell nekünk megtalálni, hogy ezt a depressziót, a jaj, menje az árfolyam, jaj, most, tehát oké, rendben, ezek a dolgok fontosak, de tényleg ezzel kell mérgezzem magam? És ha az ember külföldön jár, akkor látja ezt, és ugye mi a Balkán felé szoktunk menni, mert a mi pénztárcánk ugye azt engedheti meg, és nem kell ehhez olasznak lenni. Hát például, most ugye egyik kedvenc példám Szlovénia. Azon keresztül jöttünk, mentünk. Az mindig fölidegesít.
2: Ja, igen, ezt tudjuk. Ez a megvilágosodás.
0: Mikor látom azt, hogy kis Ausztria, és tényleg az. Tehát az utalka, direkt megálltunk Putújba, vagy Ptújba, nem tudom, hogy kell ejteni, Szlovénia. 17 ezeres város. Ugye azt szoktuk mondani, hogy almát az almával. Tehát ne egy fővárost a Paksal. Nézzük meg, hogy ott egy kisváros milyen. Kérlek szépen, akkora bevásárló központjuk van, mint Pesten az Árkád. Ami azt jelenti, hogy van vásárlóerő. És ha nem is álltunk meg, mondtam, hogy jó, menjünk tovább, mert fölhúzom magam agyilag. Egyébként köszönöm szépen, nagyon jó volt, nagyon gyorsan elment, tapasztalásnak jó. Mindenkinek azt tudom mondani, hogy nyugodtan induljanak útnak, hiszen ezeknek a kirándulásoknak nem csak a végcél, tehát a komóító, ami tényleg festői, hanem maga az út is a célja. Látsz, tapasztalsz, más embereket ismersz meg, és az hozzáadott érték az életedhez, és megváltoztat. Ez olyan kicsit, mint az utazás, mint egy jó színdarab, hogy bemész, közöl veled valamit, egy kicsit farag rajtad, és más emberként jössz ki. Az utazás az ugyanez. Mondom ezt most így, nagy lelkesen, de amikor a Szilvia mondja, hogy hova kéne menni, dünnyögök egy hónapot, hogy már megint hova kell menni, meg megint mit találták ki, meg mibe fog kerülni. Igen. De utána azért be tudom látni a hibámat, hogy oké, tévedtem, jó volt, érdemes volt elmenni.
1: Na. És egyébként, hogyha az árakról beszélünk, akkor világ egyik leghíresebb, hanem a leghíresebb konyhájáról van szó, nem? Tehát az olaszok ott vannak az első helyen.
2: Igen. Tudom.
0: Biztosan, és például a vendégszeretetük is.
1: Igen. A magyarral, ami Magyarországon világhíres. Tehát.
0: Igen, Magyarországon méltán világhírű. Például az is egy érdekesség volt, hogy ugye reggeli volt a szálláson, és ott volt a szállásadók mind a ketten, és ott álltak mellettünk. Tehát nekünk az jobb lett volna, ha hagyják ott, igen, a kaját, én majd megkenem a kenyeret, igen, stb. Mert nem hagyta. Kivette a kezemből a kenyeret, megkente, oda tette, csinálok egy teát, akkor ő csinált egy teát, tudod. Tehát nem kell, hát üljön le, érezd, beszélgessenek.
2: Ez a vendéglátás lényege, nem?
0: Igen.
2: Kiszolgálod a vendéget, a vendég a vendég és a minden.
0: Így van, és amikor eljöttünk, akkor meg is könnyeztünk, mert olyan
1: hány napig voltatok?
2: Látom sok, magam előtte, hogy a Józsi.
1: Igen.
0: Micsoda?
1: Ajzé nyakába borul, érted? Megöleli, már Szilvi feszegeti le róla, érted?
0: Tehát... Na, azért hadd mondjak el, jó? Látom, hogy kóstolgattok, de jogos. Tehát ennyi pozitív hír után én sem viselném el, hogy jól érez magad, tehát én is cseszegetnélek. Egyébként, ha már

0: már itt van, tehát nálunk ugye elég széles a család, tehát a Justina, a leasinget, középső lányom, ő nagyon szenzitív, mert ő művész, stb. Ő nagyon bőgős. Na, utána vagyok én közvetlen a rangsorba, és esküszöm neked.
1: Van egy ilyen ízés, skála, ez kinek a...
0: Nincs skála, de ha megnézed a családban a messenger üzeneteket, mindjárt tehát, kiraknak a valamelyik unok valakiről egy jó képet, Jóska, ne bőgj. Megnézem, és elérzékenyülök, mert jó dolog, ezeket meg kell élni, és van, aki így éli, meg valaki úgy. Hát én bőgős vagyok, ennyi.
2: Nekem már csak egy kérdésem van, és a Szilvia hol van ezen a... Marconak külső
0: aranyszívet
2: takar. Nekem már csak egy kérdésem, hogy a Szilvia hol van ezen a skálán.
0: A Szilviát elrontottam.
2: Igen?
0: Igen. Tehát képzeld el, hogy
2: hozzád érzékenyült?
0: Igen. Esküszöm neked, hogy senki nem gondolnám, mert ugye ránézésre azért ezzel a fejszerkezettel néha magam is meglepődök.
1: Igen, igen. És meg a is tükörben nézem meg ilyet.
0: Megrémülök, de igen, be kell árulni. És a Szilvia mondja is, hogy most elrontottál.
1: Igen. De lehet, hogy a korral jár, miért nem fogod arra?
0: Foghatom ezt én bármi. Okay. Régen is ilyen volt, nem tudom, ez alkati kérdés, hogy meg tudom élni a jót is, rosszat is.
1: De ez helyes, ez jó dolog egyébként. Tehát ez hiányzik sokszor szerintem. Sokkal több érzelem levezetése, ha ez funkcionálisan megy, az ember szerintem sokkal jobban, amiről az előbb beszéltél, az elengedés, a stressz, a megélések, ezek szerintem ezek számítanak. Legalábbis ezt tanítja a szakirodalom.
0: Úgyhogy Dolce Vita.
2: Úgyhogy Dolce Vita, így van. Na, akkor most tartunk egy kis szünetet, és a szünet után most már komolyabb témákkal folytatjuk, mert most meg már túl vidám lett itt a műsor, pedig annyi minden van, ami nem vidám.
0: Bocs.
3: Szabad péntek!

0: Szabad péntek. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Ki gondolná, hogy tudományos magazinunkban még az idei futballvilágbajnoksággal is tudunk foglalkozni. Így lesz, ugyanis az idei futball VB-t okos labdával játsszák, hogy a labda belsejében elrejtett szenzor mire képes. El fogom árulni. A botok által generált internetes forgalom már meghaladta az emberekét, hogy ez mit jelent, azt hiszem sejtjük, erről is szó lesz, mint ahogy arról is, hogy megkerült a Marsot, majd váratlanul elérhetetlenné vált a NASA kutató műholdja. Diákok találtak meg tulajdonképpen csínytevés kapcsán egy 1800 éves luxusvillát, a saját, egyébként Rómában található középiskolájuk alatt, és irodai robotot terveztek, amely megszemélyesíti a mesterséges intelligenciát, hogy hogy néz ki ez a robot, és miben segítheti a munkánkat, azt is elárulom majd. Császármetszéssel született meg egy gorilla bébi Amerikában, erről is szó lesz, és a jövő ablakáról is, amely sötétít, de energiát is képes tárolni. Én Strasser Andrea vagyok, remélem találkozunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
4: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, békáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
2: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A lakhatási válság, a hajléktalanság növekedése, a munkavállalók kizsákmányolása és az online térben tapasztalható alapjogi fenyegetések jelentik az Európai Unió előtt álló legfontosabb kihívásokat, állapította meg az Európai Unió alapjogi ügynöksége csütörtökön közzétett éves jelentésében. A bécsi székhelyű testület tavaly évre vonatkozó dokumentuma szerint az emelkedő lakhatási költségek és a megfizethető, illetve szociális bérlakás sok hiánya miatt egyre többen nem tudják fenntartani otthonukat, és a hajléktalanná válás veszélyével szembesülnek. Az ügynökség jelentése hazánk kapcsán megjegyzi, hogy Magyarországnak nincs országos hajléktalanügyi stratégiája vagy cselekvési terve, és a lakhatási válság kezelésére sem rendelkezik átfogó nemzeti programmal. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Ez azt jelenti, hogy végre érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán szerdán. A miniszter felidézte, hogy a Tisza kormány történelmi sikert ért el, összesen 16,4 milliárd euró uniós támogatás hazahozataláról állapodtak meg az Európai Bizottsággal. Ebből mintegy 1,5 milliárd euró jut a villamos energiarendszer fejlesztésére, de tempósan kell haladni közlése szerint, mert a helyreállítási alap forrásainak felhasználási határideje augusztus végén lejár. 4 klíma is beszerelésre kerül a Munkácsi utcai óvodába, ahova átköltöznek az Ötvös utcai óvodából gyerekcsoportok az ott kezdődő felújítás miatt. Erről Molnár József, a Paksi 1-es körzet önkormányzati képviselője számolt be rádiónknak. A képviselő felhívta a szülők figyelmét arra is, hogy a Munkácsi utcai óvodánál ideiglenes parkolásra lesz lehetőség, és külön hangsúlyozta, hogy a kialakítandó parkolókat ne hosszú távú parkolásra használják a megnövekvő forgalomra tekintettel.
6: Az Ötvös utcai óvodát felújítják, és a csoportok el fognak költözni. Egy része a Vörösmarty utcába, másik része pedig a Munkácsi utcai óvodában fog megérkezni. Hát itt is volt megkeresés intézményvezetőtől, illetve szülői megkeresés, hogy ugye mi lesz a nyári hónapokon, ugye nincsen teljes mértékben klimatizálva az épület. Nyilván az 5 milliós keret terhére próbáltam ezt megoldani, de polgármester asszony nagyon kedves volt, illetve alpolgármester úr, és támogatták ezt a kezdeményezést, úgyhogy 4 klíma lesz majd elhelyezve a Munkácsi utcai óvodába, úgyhogy a gyerekek majd hűsen tudnak lenni, hogyha az épületbe beérnek. A másik dolog, ami felmerül folyamatosan a Munkácsi utcai óvodával kapcsolatban, a parkolás. Ugye most megemelkedett számmal fognak érkezni a szülők, és ugye nem a körzetből, tehát nem tudnak oda sétálni, úgyhogy majd a dolgozók a kilátóhoz fognak parkolni, ott vannak parkolóhelyek. Persze ez ideglenesen, amíg ez az állapot fennáll, és műszaki osztály kim volt megvizsgálta a lehetőségeket, ilyen ideglenes parkolókat fognak ott az óvoda melletti részen kialakítani, tehát azért megkérjük, hogy ne fix parkolásra használják, hanem tényleg a gyerekeket kiteszik, és akkor utána haladnak tovább a szülők.
5: Paks 2 ZRT a társaságnál folyó feladatok az új paksi telephelyű atomerőműves blokkok létesítésének előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásához keres teljes munkaidőben, legalább 5 év szakmai tapasztalattal és középfokú angol tudással rendelkező tartószerkezeti szakértő munkatársat paksi munkavégzési helyjel, tette közzé a társaság a közösségi oldalán. A pozícióra jelentkezni a Paks 2 atomerőmű ZRT karrier portálján keresztül lehetséges.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Szabad péntek!

0: Péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: Visszatértünk a szabad péntekben, itt van Strasser Tamás, Weisz Józsi és Harmat Gabi, és továbbra is szabadon és kötetlenül beszélgetünk a hét történéseiről, és akkor folytassuk szerintem a vagyonnyilatkozatok kérdéskörével. Ugye a házelnök asszony is posztolt ezzel kapcsolatban, aminek az volt a lényege, hogy eddig olyan vagyonnyilatkozati rendszer működött, ami tulajdonképpen ellenőrizhetetlen volt, de volt egy másik érdekes hír is szerintem, és azért kapcsolom ide, majd mindjárt elmondom, mert hogy Kapitány István ugye teljes miniszteri fizetését felajánlotta egy magyar koraszülött és újszülött mentő alapítvány részére, és aztán a vagyonnyilatkozatából azért elég komoly vagyon mutatkozik meg. És hát mindenképpen érdemes erről a kérdésről szerintem beszélni, egyrészt abból az aspektusból, hogy kell-e ez a színház idézőjelben a népnek, tehát azért nyilván, ha valaki nem a mindennapi betevőjéről mond le akár egy alapítvány részére, az azért nyilvánvaló, hogy hát hogy mondjam, nem olyan nagy érvágás neki, mintha egyébként ebből élne valójában.
2: Hát de másrészt nekünk nagyon meg, jó.
1: Hát becsülendő, csak én úgy érzem, hogy ez egy hamis kép.
3: Bármint? Az, hogy valaki gazdag?
1: Hanem egy hamis képet fest a politikusokról, mert szerintem nem ez kell, hogy legyen az elvárás a politikussal szemben, hogy a fizetését például ajánlja fel bárkinek, mert vannak olyan politikusok, akiknek ez a bevételi forrása. Értem, csak hogy egy kicsit
2: de
1: olyan...
2: De neki nem kell. Én azt gondolom, hogy nem vagyunk egyformák, és mindannyiunktól más-más képességek vannak, és más-mást kéne elvárni. Én ezt teljesen normálisnak tudom egyébként elfogadni, és hogyha ő neki van egy ilyen igénye, bár erre valamelyik megjegyezte, valamelyik nem tudom én, youtuber, vagy Facebookon egy gazdasági szakember, hogy mire lehajolna a fizetéséért, addigra már többet keresett. Tehát,
3: ezt a Mészáros Lőrincen mondták.
2: Mondták annak, hogy a 20 000-es évek, stb.
3: 20 000-es nem hajol le, mert abban a két másodásban többet keres máshol.
2: Igen, értem, amit te mondasz, de hagyjuk már meg, hogy majd utólag kiderül, hogy mennyire őszinték ezek a gesztusok, mennyire nem őszinték. Egyébként szeretném, ha valaki tényleg szolgálatból vállalná, nem pedig mondjuk pénzért.
3: De nyilván lehet azt is mondani. Széchenyi felajánlott egy évében a ruhadék. Mekkora színház.
2: És érted, azóta is csak a baj van az MTA-val, hogy most az intézményre
3: hozzátartozunk, vagy odaadták, ez
2: hihetetlen.
1: Nem, szerintem...
3: Tehát ő államférfi, ez meg színház. Egyébként, bocsáss, mert tudom, jó, ne nézzük.
1: De ott van, bocs, nem, de tényleg, szóval azért ott volt például a Gyurcsány, ugyanezt megcsinálta milliárdosként.
3: Jó tette. Ott volt a Bajnai. Szintén felajánlotta. Igen.
1: Nem tudom. Én szerintem ez egy hamis képet fest, és szerintem nem ez lenne az elsődleges cél, hanem az lenne az elsődleges cél, hogy az, aki politikusnak megy, egy, amit a Tamás mondott, hogy szolgálatból vállalja, és az a fizetés, amit egyébként megkap, amit nem mellesleg lecsökkentettek, úgyhogy bravo, ezt azért ismerjük el, hogy ez bravo.
2: Jó, hát sokkal többet tudnak lopni, érted? Tehát ugye ez a magyar kultúrában úgy működik, hogy minek a fizetés, hogyha úgy is azt számít, hogy mennyit tudnak
1: mellé lopni. Miért vagy ilyen negatív? Most hát miért nem hiszed el, hogy nem fogom?
3: Adjunk az
2: nem, pontosan, de bocsássatok meg, itt pont arra utalok cinikusan, hogy ezért a múlt erről szólt. Tehát ha mindenki felajánlotta volna a fizetését, akkor is tudtuk volna, hogy nem azért vállalta el, mert szamaritánus.
3: Én azt gondolom, hogy nyilván ebben volt egy megelőző lépés is, mert amikor ezt az irdatlan vagyont azért, és azért valljuk be, a világ egyik vezető olaj cégének volt egyik vezető cégének volt az alelnöke, mit tudom, 20 éven keresztül, és nem tudom hány országban. Tehát, ki legyen gazdag, ha ne ő?
1: Hát nyilván.
3: Tehát az lenne a furcsa.
2: 49 milliót keresett havonta. Hát most, és ezt senki nem mondhatja, most ne értsetek félre, hogy miért adta neki. Közpénz, magánpénz volt. Igen. Úgy érezték, hogy ezt megszolgálta.
1: Igen, tehát nem sajnálja senki tulajdonosa tőle.
3: És akkor itt azért elfelejtsük el, hogy egészen más ugye a vektor, hogy csóróként politikus leszel, és milliárdos közpénzekből vagy, milliárdos vagy, és azt mondod, mert megtehetné. Tehát most azt mondaná, hogy figyelj, ebből a pénzből azért el lehet lenni, valljuk be, nincsenek, hagyjuk az egészet. És mégis azt mondja, hogy egy ekkora gondot vesz a nyakába, egy pupot célkeresztbe kerül, frosztlizni fogják, utálni fogják, mert ugye ilyenek vagyunk. Annak ellenére egy olyan terhet vesz a nyakába, amit nagyon nem kéne. Tehát ha ráadásul egy ilyen ürgének, aki Maseratival jár, Malagán van, nem tudom, mit mond, hogy fizeted le? Fied öreg, veszed neked egy Maseratit, van.
2: Na jó, kettő.
3: Mi az az összeg, amivel mondjuk egy ilyet tudod korrumpálni? Semmi. Hát, akárki vele ül, pont négyszer vagy tízszer olyan gazdag, bárki. Ami egyébként egy pozitív dolog. Tehát
2: jó,
3: ő
2: a piacról. Ezt nem tudhatod majd, amikor az Ursula szól izéből.
3: Jajaja.
2: Hogy kop-kop, és
3: jönnek a migránsok, a zsebébe hozza be.
2: Akkor azért az nem így határon. Működik, te csak az a baj, hogy te túlságosan egyszerűen látod a világot, de hát itt azért nagyon komoly háttér.
3: És ha már ilyen irdatlan vagyonnal rendelkezik, ami számomra elképzelhetetlen, és nyilván azt mondom, hogy jogos, mert ez a piaci alapon kereste meg, akkor igen, adja oda egy nemes szélre.
2: Ezen egyébként megy a vita, tehát ebben majd egyszer majd lehet, hogy bele fogunk csúszni, hogy jó-e az elosztás a világon. Tehát, hogy Gabi például, ugye erről már vele többször beszélt.
3: Biztosan nem, én nem
2: engedném. Adásban is, hogy egyébként jó-e az, hogy mondjuk egy ekkora cégnek, vagy az ExxonMobilnak a vezérigazgatója egy évben keres $1 milliárd, de akkor az Elon Musk, aki most ki fogja adni a SpaceX-nek az IPO-ját, és ő lesz a világon az első 1000 milliárd. Jó eséllyel, mert meg lesz. Szóval ezek nyilván érdekes történetek.
3: Hol, és az, hol az a határ, amikor mindegy, mennyi pénzed van?
2: Szerintem teljesen mindegy. Nem az a lényeg. Érted? Az a kérdés, hogy hogyan válsz.
3: Meg akarsz gazdagodni még.
2: De nem az a lényeg. Most én azt gondolom, hogy egy Elon, de a világ nagy gazdagságainál a vagyon az egy eszköz volt arra, vagy csináltad az álmaidat, és ezek elkezdtek fialni. Tehát én nem gondolom, hogy ezek az emberek valaha is a pénzért dolgoztak volna, de hát annyira jól csinálták, hogy közben a pénz megvonzotta.
3: Na, akkor most jön elő belőlem a kommunista.
2: Na, halljuk.
3: Hogy nem azért van szegénység a világon. Nem is tudom ki, azt hiszem, Teréz anya mondta?
2: Na, igen.
3: Nem azért van szegénység a világon, mert nem tudjuk jól lakatni a szegényeket, hanem azért, mert nem tudjuk jól lakatni a gazdagokat.
2: Van ilyen, igen, mondás. De ez sem teljesen igaz, mert ezek az emberek nem biztos egyébként nagyon sok közülük van, aki sokkal szerényebben él, mint egy átlag ember. Tehát nem arra használja a vagyonát, de nem tud a vagyont kiszedni egyébként abból, ami egyébként működő tőke. Ezek nem
3: persze, tehát nem azt jelenti, hogy ezért, hogy Dagobert bácsi reggelente fejest ugrik azért a dalanyba.
2: Igen, hát és hogy ebben gyűjt.
1: Egy valaki ebben az országban.
2: Igen.
3: Igen.
1: Ne nevesítsük.
3: Megteheti.
1: Na, viszont akkor még beszéljünk
3: annak. Kedvenc gyümölcs a szőlőlő.
1: Szőlőlő?
3: De nem nevesítünk senki.
1: Igen. Na, szóval még abból az aspektusból is vizsgáljuk meg, hogy egyébként ugye most felmerült, hogy az integritás hatóság fogja ellenőrizni a vagyonnyilatkozatokat. Ugye Fidesz erre azt mondta, hogy egyébként nem ért egyet azzal, amit a Tisza mondott, tehát hogy a legszigorúbb, Európában az egyik legszigorúbb vagyonnyilatkozati rendszer van, amit egyébként az európai elvárásoknak megfelelően alakítottak ki, és azzal meg pláne nem ért egyet, hogy ahogy ők fogalmaznak, hogy egy ilyen Európai Unió által kérten létrehozott hatóság ellenőrizze ezt. Ti erről mit gondoltak?
3: Igen, csodálkoztam, az nekik is mondani kell valamit. Tehát most ott vannak 50-en, vagy nem tudom hányan.
2: Ja,
3: valamit mondani
2: többen,
3: kell. De... Tehát most azt nem mondhatja, hogy gyerekek, sarokba vagyunk szorítva. Ezek ugye nyilván, hogy akik ott ül... Egyébként, ha megnézed, hogy kik kerültek oda, én nem hiszem, hogy például ilyen Pócs az ő saját magától került volna oda, mert az, ami amit csúzlizzák egész végig, szerencsétlen, tehát nem tud olyat csinálni, ami, de egyébként keresi is a bajt magának.
2: Hát figyelj, de legalább van olyan vastag bőre, mint a malacok, amikre ráperzseli a...
3: Amikor olyan mit a listáról, 220. helyről próbál. Ugye ott volt a vízilabdázó, ugye
2: Szécsi,
3: ő milyen gyorsan kapcsolt, tehát szerdán elvált, a csütörtökön lemondta, hogy nem lesz ez így jó neked. Tehát, de muszáj, tehát, és azt gondolom, hogy, és most a Fidesz mellé kell, hogy álljak valamilyen szinten, kellenének a fékek és ellensúlyok rendszere, nem súlyok, nem ellensúlyok, mert súlyok ellen, vagy ellensúlyok nem ugyanaz.
2: Gyerekek, te egyébként bocsássatok,
3: előbb
2: ha már
3: vagyon, de ha már nem pont a Fidesz.
2: Vagyonnyilatkozott, én miért ne lehetne egyébként, most ne értsetek félre, átláthatóságot elvárni azoktól, akikre egyébként rábízod a pénzedet.
3: Mert a társadalom nem nőtt fel ehhez, mert azt mondod, hogy
2: oké, akkor ne tegyük, oké.
3: Ott van föld a parlamentben, azt a mennyi pénzed van, nem azt nézed, hogy van-e mögötte teljesítmény, vagy nincs, hanem csak azt nézed, hogy van, vagy nincs, nem nőttünk fel ehhez még.
2: Oké, akkor ne tegyük közszemlére. Adják le, és amint felmerül valakivel szembe, legyen erre egy rendes hatóság, amelyik kinyitja. Ha nem vagyunk értelmesek, akkor... De annak nincs értelme, hogy úgy csinálunk, mintha valamit csinálnánk, és semmi értelme nincsen.
1: Ajajajajaj, ez most veszélyes vizekre elvesztünk, mert itt most a magyar állam egy jelentős részét
2: be... Na, hát változtassunk rajta.
3: Igen.
2: Az a baj, hogy ahogy a Józsival szoktunk mi itt viccelődni, a sajnos a mi gyári kultúrkörünkben ezeket nem nagyon szerették, az ilyen fölösleges.
1: Igen, de ha már átláthatóság, és akkor feldobom a labdát, mert hogy a vállalkozók is ugyanúgy akkor vállaljanak úgymond átláthatóságot akkor, hogyha közpénzből kapnak, például közbeszerzésen nyernek, vagy bármilyen módon közvagyomból részesülnek. És akkor ne sértődjön meg a vállalkozó. Én ezzel személyesen találkoztam ilyen vállalkozóval, aki nem akarta, nem volt hajlandó feltárni azt, hogy ő egyébként mire költötte azokat a pénzeket, amit igen, amit... De
2: ha erre... jó a verseny, akkor nem is kell, de egyébként egy vállalkozó, mi egy cég minden egyes május 31-éig közzé teszi az ő nyereségét, bevételét.
1: Jaj, jó, ez a, milyen a könyvelőd, ez attól függ.
2: Azért ez nem, ennyire nem.
3: Masterhood megvan?
2: Melyikre gondolsz?
3: A Masterhood, ugye a Kisvárda.
2: Igen, Masterhood.
3: Masterhood.
2: Good. Szerintem a good volt.
3: Vagy good, hát Master good, az, bocsánat. Master okay. Good, ugye megvan az, hogy ugye most a gazdasági migránsoknak a behozatalával kapcsolatosan, hogy volt egy ilyen purpárlé, vagy beszéljünk róla később?
2: Hát szerintem figyelj, nagyon jó kérdés, amíg belefér, nem
1: még
2: most
1: belefér,
2: ebben.
1: Még két percbe
3: hát annyi, hogy próbálja ugye a Tisza kormány ezt valamilyen szinten szabályozni, hogy ne lehessen behozni, mit tudom, Maláziából, vagy nem tudom, honnan szoktak indulni.
2: Volt, vannak felmentési országok, tehát ahonnan sokkal egyszerűbben be lehet. Igen.
3: És például a Master Goodnál, hogy ők ilyen csirkefeldolgozó, meg pulyka, amit nem lehet automatizálni, ott kézi munkaerő van, nehéz fizikai munka. Keresnek ezek az emberek, mit tudom én, nettó 200 ezer forintot, de meg is dolgoznak érte, hát azért, ha pucoltál csirkét, akkor tudod, hogy milyen meló ez. No, és akkor ugye itt volt a Master, itt ez egy családi vállalkozás, aki milliárdos nagyságrendben forgalmaznak már, és ugye felvetették, hogy ha ők nem hozhatnak be olcsó munkaerőt, akkor az ő tevékenységük gyakorlatilag gátolva van ezáltal, és akkor nem tudnak fejlődni.
2: Nem hoznak be munkaerőt, mert már azt mondta, hogy nem az a olcsó. Baj, hogy olcsó,
3: igen, de...
2: az a baj, hogy nincs munkaerő, és ez viszont helyenként egyébként igaz.
3: Igen. Na és akkor erre mondta azt a Magyar Péter, hogy jó, akkor nézzük meg, mennyi támogatást kapott ez a cég. És ez, mit tudom én, tehát csak 25-ben kapott 3,5 milliárdot. Állami arra, hogy munkahelyet teremtsen. De nem arra, hogy most megkapja a 3,5 milliárdot munkahelyteremtésre, és akkor még az olcsó munkaerőt hozza be, mert azt, és erre mondta azt, hogy semmi gond, mert de 200 ezer forintot fizessetek nekik, fizessetek 400-at, mondjuk, és akkor azok a munkaerők, akik egyébként kimennek és ugyanilyen cégnél dolgoznak Ausztriában, Németországban, ugyanezt a csirkét kopasztják, vagy hasonlót, akkor azok itthon maradnának, mert erre kaptad a támogatást. Tehát azért ne csináljuk, egyébként, hogy a közpénzből megkapod a támogatást, és a társadalmi felelősségvállalásod meg nuku, tehát nem adsz normális fizetést az embereidnek.
2: Jó, hát csak piaci cégektől Németországból meg Ausztriából nem feltétlenül fog hazajönni egy olyan magyar gazdaságba, amelyik húz meg erez meg megy ezer éve.
3: Az, aki a csirkét kopasztja, az, ha csak közel annyit fizet, nem megy ki.
2: De ezt ott legalább mondom, biztos a melója. Nem megy ki, de már nem biztos, hogy hazajön.
1: Na, én egyébként ugorjunk. Ezzel teljesen egyetértek ezzel a dologgal, hogy igenis, ha valaki állami pénzt kap, egy külföldi cég, és arra kapja, hogy munkahelyet teremtsen Magyarországon, az magyar embereket próbáljon meg a lehető legtöbbet foglalkoztatni, de most muszáj egy kis szünetet tartanunk. És fizesse meg őket, így van.
3: Amennyire tudja.
0: Szabad péntek! Lotfi Begi! Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: Yeah. Szabad péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Folytatódik a szabad péntek Strasser Tamással, Weisz Józsival és Harmad Gabival, és akkor, ha már Józsi említette Súlyog Tamás nevét, akkor folytassuk vele, mert hogy Alkotmánybírósághoz fordul, hogy Magyar Péter miniszterelnök ugye május végén bejelentette, hogy módosítják az alaptörvényt annak érdekében, hogy eltávolítsák a pozíciójából, és hát csütörtökön azt a közleményt tette közzé a Sándor Palota, hogy a közjogi méltóságok elmozdítását célzó politikai nyilatkozatok olyan alaptörvénymódosítások lehetőségét is felvetik, amelyek általános jellegű szabályozás helyett egyedi helyzetek rendezésére irányulnak, és tulajdonképpen azt akarja megvizsgáltatni az Alkotmánybírósággal a köztársasági elnök, hogy ezek az ilyen egyedi jellegű aktusok beleférnek-e az alaptörvény módosítás kereteibe. Ha harc, hát legyen harc.
2: Az aktusról azért egy két dolog eszembe jutott.
3: Nagyon szép és nagyon jó ez a gondolat, valóban, és ezért a gonosz tiszások összeszedték, hogy az elmúlt 10 évben hányszor
2: szólalt
3: volt, hát nem, hányszor volt alaptörvény módosítás.
2: Jó, egyéni. Attól, hogy a másik csinálja, tehát attól még neked nem kell.
3: Mondj egy számot.
2: Hát nagyon sok.
3: Ami hasonló, tehát ugyanúgy, hát
2: a törvény, nem Lex Járai, a Lex Borkai, a Lex Száz, annyit tudnék mondani, hogy
3: igen, 50 fölött volt, és akkor igen. Senki nem mondta, hogy ó, mikor péntek este benyújtotta a...
2: De mondták, de azért jó, mi mondták, is így szívtuk a fogunkat, és ki voltunk akadva rendesen.
3: Tehát pénteken benyújtotta
2: a... És szégyeltem magam, hogy én is jogász vagyok, meg az
3: a Semmilyen Zsolt, vagy Semmilyen Zsolt, egyébként hol van?
2: Hát figyelj, 16 évig volt az ország második embere. Hadd pihenjen már.
3: Jó,
1: hát megérdemli.
2: Megérdem.
3: Még a hűvösbe is nyugodtan pihen. Na mindegy.
2: És most már vadászatok szokkal se
3: nyugodtan
2: kell foglalkoznia.
3: Igen. Na érted, tehát ezt, és most így hirtelen, egy picit ilyen, hogy mondjam neked, ilyen furcsának hat, amikor valaki csinál valamit, és akkor ellene használják fel a saját fegyverét, akkor, hogy mondta a zsírra szállt Pór néni?
2: Igen.
3: Picsóknak. Vitályos Eszter.
1: Elnök úr.
3: Igen. És ő mondta ezt, hogy ugye, amikor az önkormányzatoknál jó volt itt picsóknak, tehát ő használt, ez az ő szóhasználata. Most, hogy nekiállunk ezen, hogy most mi az alkotmányos, meg értem. Egyébként meg igaza van, mert valóban
2: ne legyen nem kettős mércénk, arra vigyázzunk.
3: Így van.
2: Itt igazából az a nagyon veszélyes történet, hogyha mégis a küllők kézé kerülne ez a bot, amitől mindenki fél, akkor kivállalja a felelősséget, hogyha elgáncsolja mondjuk a 16,4 milliárd hazaérkezését.
3: Igen. Igen.
2: Ez nekem nem komoly dilemma. Én mondtam a Gabinak már többször, amikor erről beszélgettünk, én olyan szívesen végignézném ezt az impeachment, és bejönne, tehát őt el lehetne távolítani alkalmatlanságit. Itt egy csomó dolog már hozzák elő a történeteket. Én azt gondolom, hogy megállná a helyét, de ahhoz idő kell. És talán ez az egyetlen, ami nincs.
3: Igen, tehát augusztus 31-e
1: lejárt. Én meg nem hiszek ebben. Mindig azt mondják, hogy nincs idő, semmire nincs idő, aztán kiderül, hogy
3: hát augusztus 31-én.
1: Századok telnek el változás nélkül, és tehát van
2: hát
1: idő.
2: Én öregszem napról napra, nem mondta, hogy nincs választás.
3: Idő mindig van, de most itt határidő is van mindig. Ugye nekem a Barta Józsi mondta azt, hogy Józsikám, ahhoz, hogy valami elkészüljön, egy határidőt kell szabni, mert sose készül el. Na tehát, mert idő ugyan van, és ugye békesség, peace, buddhizmus, de a love, szeretkezne háborúz, meg ilyenek, de attól még de van egy augusztus 31-i határidő, amit be kéne tartani. És mi van,
2: és
3: hogyha,
2: nem fordítanék neki hátat.
3: Mi van, hogyha Súlyog, vagy ellensúlyog, ugye azt fogja mondani, hogy jó, megteheti, még egy hétig átrágom, átolvasgatom, stb. És pont azon múlik. Mert ugye ez volt a terv, hogy ugye ha véletlenül nyer a Tisza, akkor ugye Orbán Viktor elmegy, megnézi a foci VB-t, és majd ősszel, amikor összedől minden, mert kihelyezte az aknákat, kitette a csapdákat, visszajön fehér lovon belovagol, és akkor ugye megy tovább minden, csak ugye a kétharmad ez ennek keresztbe tett. És ugye ennek része sajnos, ugye Súlyog.
2: Ott voltál egyébként ezen a megbeszélésen?
3: Nem voltam, hogy feltételezhetően, vagy én feltételezem, csacsi hát módon, elhagyott farkú csacsi módon, de erről is beszélhetünk. És ez nem pervez megnyilvánulás volt, aki érdekel nézni utána.
1: A Micimackóra gondolta.
3: Na, igen,
2: jó, ez a minden, csacsi. Nem lehet tudni, lehet, hogy pedofil volt. Tehát.
3: Nem tudom, például a Micimackó most fiú, vagy lány. Hát mert azt, hogy Micinek hívja, de most nem derül ki az egész mesében.
2: Tomát kacsás vizében van, tehát alul semmi, fölül van, nem?
3: Azért van, hogy nem derül ki.
2: Tehát kéne látni. Hozzáért
3: akkor
2: lány? Meg.
3: Nem akkor miért a Mikó a szinkron hangja? Hello, hello. Mert mikor ez, mikor
1: mert
3: az?
1: Mert a gender propaganda már oda is beszilálgott.
3: Elkanyarodtunk.
1: Nem szóval, csak a parlament.
3: Szóval én azt látom, hogy van ebben egy valós veszély, hogy nem tudjuk, hogy ő miért ragaszkodik ez a pozícióhoz. Valószínűleg a küllő vagy a, nem, a bot én, szeretne
2: én,
3: lenni.
2: Én ezt többször nem szabad elmondtam megvárni. Már, Orbán Viktor nem szeretett olyan emberekkel dolgozni, akik nem, legalábbis az utóbbi időben, akik nem voltak, akik nem zsarolhatóak. Hát én erre tudjuk. Azért nagyon kíváncsi lennék. Hát azért a tavalyi születésnapi felköszöntője azért az, hogy mondjam, még nálam... Igen, tehát azért az...
3: Tényleg, igen. Tehát a köztársasági elnök köszöntötte igen. Orbán Viktort.
2: És a Ceausescu udvari költői szerintem elszégyelték
3: magukat. Miközben imádkoztak a helyi
2: tehát én,
3: Orbán
2: én nem
3: Viktor
2: tudom. Jó, nyilván én nem vagyok annyira érzékeny valaki, mint a Józsi, tehát nekem valószínűleg sokkal szőrösebb a szívem, tehát nem nagyon éreztem át az ilyen típusú elérzékenyüléseket.
3: Na de várjál, attól, hogy elérzékenyülök, attól még hátba szúrok valakit, csak sírva.
2: Ez igaz. És közben hisztizel egy Nobel-díjért, béke Nobel-díjért.
3: Igen, ölni tudnék egy béke Nobel-díjért, a mondani szokás. Na, egy szó, mint száz, én azt gondolom, hogy ezt sajnos végig kell vinni, mert nem tudni, ő is az egyik aktor, és tele van még ilyenekkel. A magyar közélet, a gazdasági élet, mert ez volt a mesterterv.
2: 7%-os költségvetési hiány, és a többi, ezek elég nagy csapdák.
1: Én szerintem meg kellett volna próbálni együttműködni vele, de ez meg sem történt, úgyhogy nem tudjuk, hogy mi lett volna. Hát mindegy, most már viszont harc, szerintem így vannak vele, és innentől kezdve akasztani fogják.
2: Ezt a Gabi mondja, aki állandóan úgy néz ránk, mint hogy megettük volna a reggeliét, érted? És nem tudjuk, hogy meddig akar velünk együttműködni. Tehát így nem bízik meg bennünk, pedig hát milyen korrekt.
3: Én csak abba bízok, hogy téged jobban utál, mint engem, és akkor lesz időm.
2: Na ugye? És akkor innen már van mi ez. És ezt ő mondja, érted?
1: Na jó, szerintem lépjünk tovább. Én azt javaslom, hogy beszéljünk akkor a vagyonnyilatkozatokról, már beszéltünk, hát hülyeséget. Igen. Össze is zavartatok, tessék. Nem, viszont beszéljünk akkor arról a két kérdésről. Ugye egyszer már azt már említettem, hogy végül is csökkentették a képviselői fizetéseket, piros pont, persze a Fidesz is megszavazta, úgyhogy azért élek a gyanúperrel, hogy itt van valami sundám-bundám a dologban, mert hát mégiscsak egyszer megszavazták maguknak a nagy fizetést, most meg megszavazták a kevesebbet.
2: Hát mert kevesebben van.
1: Valamivel kevesebbet
2: fog... Tömeget nézel,
3: volt, már... Bocsáss, volt más választásuk, hogy megszavazzák, hát egyből kidobja, hogy őszen ketten nem. Tehát így is azért van
1: nyilván,
3: nekik mit behozni a népszerűségre.
1: De egyébként állítólag azért ott volt valami pótlék, vagy nem tudom mi, ami végül is emelkedett, tehát a bizottsági helyeknél, tehát nem olyan nagyon szignifikáns, de nem tudom, 10-15%-ot mondott talán a Cseh Tamás, hogy annyit
3: nem csak a fizetést csökkentették, hanem a személyi keretet is. Tehát volt
1: igen, 7
3: millió forint mi pluszba, amit elkölthetett
1: igen.
3: Erre arra lakbérre, és akkor egymásnak adták ki a lakásukat papíron, igen. És akkor ezeket lehúzták, meg alkalmazták
2: a
3: egymást.
2: Család, nem tudom, feleségét,
3: a család, igen, keresztbe, tehát azért vannak, ez is...
2: Ez mondjuk szexista megjegyzés volt, bocsánat.
1: Jó, de szerintem egyébként ez egy piros pont. Na, akkor is piros pont, hogyha nem, mit tudom én, a felére csökkentették, de ez piros pont. És amit még kivezettek szeptembertől, az a pedagógus teljesítményértékelés, ami szerintem még egy piros pont. Én azt gondolom, hogy ezzel tök fölösleges ilyen adminisztratív dolgokkal leterhelni a tanárokat, a tanároknak, a pedagógusoknak, a diákokra kell, hogy ideje legyen, energiája legyen, és nem arra, hogy ilyen kitöltögetem, hogy most ki a jó, ki a nem. Úgy pláne nem, hogy egyébként meg van mondva, hogy 80%-nál több, nagyobb százalékot ugye nem nagyon érhetnek el, hogy ne legyen már annyi kiválóság.
3: És igazából az volt ennek a rendszernek, én úgy gondolom, vagy úgy hiszem, vagy engem valaki úgy tájékoztatott, hogy meg volt adva egy bizonyos összeg, egy keret, hogy hányan kaphatják meg. És itt az igazgató volt a kis király, aki ezt eldönthette.
1: Így van.
3: Tehát
1: de ez mindenhol, rendőrségen igen. Is mindenhol
3: na,
1: így van.
3: Tehát azért ez egy ilyen egyfajta hierarchiának a kialakítása volt, egy függőségi viszony, hogy pofád lapos, dolgozzá.
2: Ez nem lenne baj,
3: és majd a főnököd megmondja, hogy ez most jó, vagy rossz. Tehát ahelyett, tehát ez nem baj, hogyha ez egy kicsit. Tehát ez volt igazából
2: jó,
3: itt a baj,
2: figyelj.
3: Hogy nagyon benne volt a
2: táblázatokat kellett kitölteni. Nyalni kellett a főnöködnek. Akkor mikor maradt még a gyerekekre idő?
1: Na ez az. Tehát az a baj, hogy annyi energiát elvisz szerintem a portfólió készítéstől kezdve minden baromság, amit egyébként a Fidesz bevezetett, de most azt mondja, hogy hát a teljesítményértékelés kivezetésének a gyerekek fogják a kárát látni, mondta ezt Rétvári Bence, mert hogy romlani fog a színvonal. Hát ne haragudjanak, én nem láttam, hogy
3: most
1: emelkedett volna a színvonal, amiatt, hogy bevezették ezt.
2: Viszont jobban lehetett dokumentálni, hogy milyen jó.
3: Várj, attól, hogy én csinálok valamit, és dokumentálom, az nem lesz jobb vagy rossz. Szóval maximum a dokumentumot, mintha jobb lenne. Vagy,
2: és hát az nem, a baj, hogy egyben mindjárt meg is tanítod őket hazudni. Tehát érted? Tehát,
1: igen, hogy, abszolút. Ugye, mert a papír mindent elbír.
2: Mutatórendszer, és ugye akkor itt jön a kérdés, hogy Maruzsa Zoltán visszamenne az ELTE-re tanítani, és nem annyira örülnek neki. Úgy érzik, hogy a barikád másik oldalán volt eddig.
1: Hát némi igazság talán van benne, nem?
2: És akkor jogos ez, hogy felvetik a kollégák, hogy esetleg, ha nem a mi értékrendünket képviseled, akkor talán nem biztos, hogy szerencsés, ha itt vagy. És úgy nem a politikairól beszélek, hogy jobboldali, baloldali, hanem nem ugyanazt az értékrendet képviseled az oktatáson belül. Hogy hol vannak a hangsúlyok, mi a fontos, mi nem fontos.
3: Hát ez elég szakmai kérdés pénzért, most itt.
2: Nem feltétlenül, ez a prostitúciónak egy olyan fogó.
3: Nem marad
1: ki. Szó, nem marad ki.
3: Megérkezett.
2: De most ezt kérdezem, mert ezt én így nem mondhatom, de felvetül, hogy pénzért.
3: Ha kérdezed, attól még ugyanúgy elhangzik.
2: Oké, igen. De miért ne hangozhatna el, ez egy szép szó. Tehát, hogy felvetődik a kérdés, hogy mennyire hiteles valaki szakmailag, akinek úgy néz ki a munkássága, hogy megrendelése elvállal egy melót, és megcsinálja.
1: Hát nyilván nem hiteles, és egyébként
2: de
1: szerintem ez egy adek.
2: Oktatni?
1: Én azt gondolom, hogy...
3: Ne etikát oktasson. Oktasson matekot, abban nem tud csalni.
2: Meg orálisat,
3: meg kettő
2: nem?
3: Az négy.
1: Igen, szerintem ebben az az érdekes, hogy biztos, hogy van olyan, aki egyébként azzal érte egyet, amit a Maruzsa képviselt az egyetemen is, csak most azoknak valószínűleg a hangja halkabb, vagy nem annyira halljuk. De azért összességében én szerintem az egyetemeken is, és az általános és a középiskolákban is, szerintem azzal a rendszerrel, amit a Fidesz kiépített, azzal nem tettek jót a tanításnak, és nem tettek jót magának a rendszernek. Ezt ők maguknak így felépítették. A gyerekeknek meg pláne nem, ezt én is így gondolom. Úgyhogy igazából, hát én valahol megértem azokat a kollégákat az egyetemen, akik azt mondják, hogy hát eddig egy csomó, hát végülis elszívták a levegőt bizonyos értelemben az egyetemek mellől a kutatás szabadsága, minden. Tehát, hogy kik voltak az alapítványok élén, akik az egyetemeket működtették.
3: Hát, hogy
1: tehát,
3: a politikusok.
1: Na,
3: hát,
1: szóval, hogy én azt gondolom, hogy azért...
3: Jó, de ezt próbálják megszüntetni most, ha jól tudom, akkor jó, pont a kekvák, hogy az erről szól ezeknek a felszámolásom most.
2: Az a kérdés, hogy ha valaki részt vett egy ilyen rendszerben, akkor az hitelese, hogyha oktat. Úgyhogy alapvetően a tanárnak a legnagyobb valutája, vagy
3: visszakérdezek.
2: A hitelessége?
3: Akkor visszakérdezek, hogyha ha valaki, mint a politikában nem úgy gondolkodik, ahogy én, attól még lehet egy jó jobb szélső.
2: De igen,
3: attól, hogy baloldali.
2: Igen, de olyan nincsen, hogy mondjuk bemutató mérkőzéseken állandóan becsúszó szerelés helyett hátulról orba vágod az illetőt, majd utána visszajössz és arról
3: és
2: beszélsz, hogy igen. Tehát most, bocsánat, itt nem erről volt szó, hogy ő neki más a véleménye, mert azt szerintem belefér. Sőt, szeretném is, hogy beleférjen. Az a kérdés, amikor vágod a saját szakmádat alulról, és igazoltan, és valószínű azért, hogy megkattasd a pozíciót és kapjál pénzt, akkor az hitelese utána a diákjaidnak, akiket arról próbálsz meggyőzni, hogy álljon ki az igazáért, fejlessze magát, ne azt mondja, amit az
3: Gerinc
2: igazgató mond. Hát igen. A Haribó gyártott.
3: Igen. Hát igen. Ha csak nem az orvosin oktatsz, mert ott a Gerinc, az megint egy fontos dolog.
1: Na jó, figyeljetek, tartsunk egy kis szünetet, és utána még egy utolsó etapra visszatérünk.
0: Szabad péntek!

0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: Visszatértünk Strasser Tamással és Weisz Józsival egy utolsó etapra itt a Szabad péntekben, és akkor helyi témákkal folytassuk, mert szerintem két nagyon érdekes helyi téma is van. Az egyik országos döntésből ered, ez lesz majd a második, mert én most az elsőnek azt gondoltam, hogy beszéljünk a Sebestyén utca és a Zöldfa utca felújításáról, ugyanis Mezősi Árpád itt volt nálunk a héten, és elmesélte, hogy a Zöldfa utca felújításának és a Sebestyén utca felújításának volt egy lakossági fóruma nemrég, arról, hogy most meg fog újulni az utca. Igen ám, de mondta, hogy hát ezt már egyszer átéltük, ugyanis 2018-ban ez a fórum már meg volt tartva, és 2018-ban a Fidesz indította el ezt a beruházást, a tervezést, mindent, majd aztán 2019-ben voltak választások.
2: Hát inkább úgy mondjuk, hogy a Fideszes vezetési önkormányzat.
1: Fideszes vezetési önkormányzat. Hát jó, de tudjuk, hogy a többség, és igen, a Fidesz igen, úgy működött, hogy amit ők akarnak, azt elindították, amit más akart, azt nem feltétlenül. És 2019-ben választások voltak, Mezősi Árpád megnyerte azt a körzetet, és valahogy egészen mostanáig nem történt előrelépés a kivitelezésben. És hát ugye ő ezt így mondta, hogy mindenki döntse el, hogy vajon ez miért történt, nyilván én ezt most nem akarok senkit vádolni, de csak tételezzük fel, hogyha azért nem kivitelezték, vagy nem csinálták meg magát a beruházást, mert hogy a másik oldal nyert az adott körzetben, akkor azért az úgy felveti bennem azt a kérdést, hogy nem hűtlen kezelés amúgy az, hogyha megterveztetsz valamit, és tudjuk, hogy a terveknek van egy lejárati határideje, tehát hogyha az lejár, nem csinálod meg, akkor újat kell csinálni. Tehát nekem, mint adófizetőnek, az nekem több pénzbe kerül, akkor kétszer annyiba, sőt lehet, hogy még többször annyiba, nem? Tehát azért, mint adófizető, ezen kiakadhatok.
2: És akkor ilyenkor mondják, hogy a politikusnak nincs más felelőssége, mint a politikai felelősség, és ezt látjuk is,
3: igen,
2: hogy
3: érdekesítették. Szóval én nem értek egyébként ezzel egyet tenni, hogy ez politikai támadás.
1: Igen.
2: Nem értek egyébként ezzel egyet, mert igen, van egy politikai felelősség, az, hogy jó fele megyünk, vagy rossz fele megyünk, de az, hogy útközben teszünk-e csapdákat, vagy nem, az már nem a politikai felelősség kategóriája, hanem az már büntetőjogi kategória, bocsánat érte, szerintem, mert az, hogy én tévedésben vagyok, és azok a gondolatok, amiken az rendben van. De az nem, hogy tudatosan gáncsolok adott esetben valamit. Én azért sajnálom ezt az egész történetet, mert Paks kisváros, Pakson kellene lenni egy olyan hierarchiának, és igen, elmondom, akár az én körzetem kapcsán is, hogyha, mivel én a szélén lakom a városnak, és kimaradunk belőle.
3: Ez a városnak is nagy szerencséje.
2: Szerencse persze, hogy de az a baj, hogy kénytelen vagyok mindig bejönni a központba. Aha. Ami viszont szerencsétlenség. De mindegy. Tehát csak azt akartam mondani, hogy én továbbra is abban hinnék, hogy nézzük meg, hogy hol hasznosulnak jobban a dolgok. És hogyha a belváros felújítása mondjuk fontosabb, mert az több ember használja, beleértve engem is, akkor engem nem érdekel, hogy az én körzetemben van-e vagy nem.
3: Csak most nem ez a kérdés, hogy igen. Hogy azért keresztbe teszel a másik, nem valósítod meg, mert nem a te ötleted
2: nem
3: volt,
2: csak ezért,
3: és ez egy elég kis stílus, és
2: van hierarchia, átnéztük, végig gondoltuk.
1: Tudom, Tamás, te mindig ki akarsz

0: mondani, csak én valahol akkor is azt gondolom, és itt van szerintem felelőssége a választópolgárnak, mint adófizetőnek, hogy igenis, ha ilyet lát maga körül, hogy egy beruházás azért nem valósul meg, mert véletlenül a másik nyert, hogy nehogy már az ő javára írják idézőjelbe, holott egyébként pont itt volt a Molnár Józsi, aki tök korrektül, a másik önkormányzati képviselője ugye a PDF-nek, tök korrektül elmondta, hogy a, nem is tudom, Ötvös utcai beruházást még a Fidesz indította el. Tehát, hogy szerintem ez a korrekt, és az a korrekt hozzáállás, hogy akkor nem gáncsolom el azt, hogyha
1: na de
0: valaki...
1: Akkor ez megint, bocsássak, ez megint egy olyan kérdés, hogy a választó mit díjaz? Azt, hogy konkrétan hozzád, vagy azt, hogy igen, mind a jogkal, hogy elmondja, hogy a korrektséget. Tehát ide kéne fölnőni, hogy úgy választok, hogy oké, okay, lehet, hogy egy másik ideológiát képvisel, de korrektül a várost képvisel, és elmeri mondani, hogy igen, ők indították, mi befejezzük, mi indítottuk, ők fejezik be, jó szakát. És ezen a kutya-macska hozzáálláson is, ezen az oktondiságon is, ez a, hogy mi köthető hozzám, ezen kéne túllépni, és a politikusnak pont ez lenne a feladata, és ezért szavazok rá, mert globálisan gondolkodik, és nem az, hogy jobb oldal, bal oldal, középső, kihez köthető. Hát én ezt büntetném, ahogy te is mondod, nincs ilyen. És főleg, ha tetten érhető, hogy még beakasztok, és a köznek, a közjót ezzel korlátozom, vagy nem adom meg a lehetőséget a fejlesztésre, én ezt bizony keményen büntetem.
0: Így van, és egyébként most azért azt hozzáteszem, hogy én nem látom, hogy itt mik voltak az indokok, meg minden. Én ezt egy elvi szinten vetettem fel ezt a dolgot, és üzenem az összes politikusnak, tök mindegy, hogy milyen.
1: Elvi szinten,
0: tök mindegy, hogy hol ül.
2: A Gabit
1: most várj, a Gabinak ilyenkor ez a rapper nézése. Hogy most, yeah. Na mit üzensz, várj, vagy mit üzensz?
0: Azt, hogy ne csináljanak ilyet. Tehát, hogy igenis, hogyha elindítottak valamit, és a másik nyert, akkor... Na, mondjad.
2: Két példát szeretnék csak mondani. Egyrészt nagyon szeretném, hogyha minden egyes ilyen kultúrában lenne olyan, hogy hívják, kurzusokon átívelő programok, amiket független, hogy kinyeri meg az adott körzetet, vagy egyáltalán a városvezetést, azt megcsináljuk, mert együtt jó. A finn oktatási rendszerben, nem tudom én, rátettek 50 évet, 20-valahány kormány, 38, nem tudom, most nem biztos, hogy jók a számok, oktatási miniszter, stb. Tehát kurzusokon keresztül egyszer kitalálták, hogy hogyan kell felemelni a finn oktatást, és mindenki ragaszkodott hozzá, ha ezt nem tette volna meg, nem ért volna be 40 év alatt, vagy 50 év alatt a történet. A másik sztori, láttam egy emberkét, aki kiszámolta 60 pusztát.
1: Köszönjük, ja, igen.
2: De nem azért, csak hogy megint a magyar gondolkodás. Állítólag azt mondta, hogyha azok a számok, ő ilyenekkel foglalkozik, igazak, akkor ez egy 16-18 milliárdból épült. Ha most eladnák, és valaki piaci alapon akarná úgy, hogy nyereséges legyen működtetni, akkor mennyiért vehetné meg ahhoz, hogy működőképes legyen? Turisztikai, egyéb, amire akarsz. 2. Uh-huh. Szerintetek? Értitek, hogy arányban van? Ha csak nem egy ilyen piramist építettünk.
1: Hát igen, mert mondta, hogy ki lehet alakítani belőle múzeumot, mindenfélét, meg azt
0: igen,
1: a szállás.
0: Igen, és lehet érted, hogy 4000 év múlva még 60 pusztára fognak járni a turisták, és ott nézik a zebrákat.
2: Igen, és a választások után, amit nem értek, tehát itt valaki szerintem bosszút állt.
1: Akkor...
2: Szegény zebrákon, május elején.
1: Olyan, mindjárt sírok.
2: Ugye? Na,
1: szegény zebrák.
0: Józsi elsírja magát a végére.
2: Józsi minden felsír.
0: Na, jó, viszont akkor még gyorsan beszéljünk, van még.
1: Ez egy kicsit olyan bocsáss meg, mint akkor még annak idején Zámbó Jimmy párszer nem illik most már vele, hogy amikor ő megszületett, az orvos írt fel, nem van.
0: Igen. Ez csúnya. Ez
1: csúnya, igen, ez a szégyen.
2: Csúnya.
0: Na, beszéljünk.
1: Hogy hívták a csúnya gimnáziumát? Zámbó Jimmy. Mehetünk tovább. Te mondtad a csúnya, jó, igen.
0: Oké. Na, akkor beszéljünk még egy utolsó témáról, szintén Paksot érintő téma. Ugye a pénzügyminiszter kiadott egy rendeletet, ami szerint Paksnak 0 forintot kell június 30-áig befizetni iparűzési adót, viszont az élesztőbe beszéltünk Heringes Anita polgármesterrel, és elmondta, hogy hát itt van egy kis bökkenő, mert hogy két időszakban határozzák meg ezt a bizonyos iparűzési adót többletet, úgynevezett szolidaritási adót, amit ugye be kell fizetni. Az egyik szeptember, ha jól emlékszem, 30-at mondta, a másik pedig március 31. És a szeptember 30-án tavaly meghatározott összegre vonatkozik ez a bizonyos rendelet, tehát nem tudja a paksi önkormányzat, hogy az idei befizetendőre

0: kell-e valamit fizetni, vagy azt is meg fogják változtatni, vagy arról is jön majd egy rendelet, mert jelenleg az van, hogy így a főváros megmenekül, mert a főváros nem fizette még be.
1: Hát ugye, csak hiszen... szeptember 30-ig vagy meddig? Vagy október vége? Most nem tudom, mert az van, hogy ő neki fizetni kell, csak most haladékot kapott.
0: Nem, ami most kijött pénzügyminiszteri rendelet.
1: Igen, de elméletileg ő nekik is kell, én úgy
0: tegnap, vagy nem tegnap, szerdán. Szerdán.
1: Igen. Én úgy gondolom, hogy én úgy hallottam, hogy ettől függetlenül nekik most csak időt nyertek. Tehát valamikor fizetni kell.
2: De egyébként nem nagyon látom át ezt. Tehát, hogyha van egy város, ami jól prosperál, oda tudja vinni a befektetőket, tudja működtetni a tőkét, tudja, akkor miért van az, hogy az áll? Sose értettem, de ez én csacsi vagyok, ugye, elhagyott Farkó csacsi, hogy miért van ez az állam, és mondjuk a főváros között az állandó herce-hurca, hogyha a Budapest vagy a főváros az nem az állam része.
0: De egyébként ez csak a
2: Fidesz... Milyennek a lényege, hogy most jó, onnan azért, elszívom, vagy kiosztja okay. el, vagy paksol, hogy jó, elvitték az iparűzési adót.
1: Egy csomó központ, és erről milyen sokat beszélgettünk, például már vidéken termeli akár a hasznot, igen, de mondjuk Pesten van a fizetés, igazad van. Vagy ugye beszélt a Gabival, többször említettük, hogy végülis azért a paksi atomerőmű is egy országos befektetés volt, tehát kérdés, hogy hol van a határa annak, hogy valami jól működjön, vagy nem. Tehát van ennek logikája, csak az a baj, hogy nem átlátható. Tulajdonképpen egy olyan adó, amit utána úgy költötti el, akár NK-as pénzekre, ahogyan akartad, tehát nem tudott, hogy
2: cicárkoztatta.
1: Nyuszi motorra, igen. Na, ez a baj.
0: Mondja. Meg bocsánat, azért azt nem felejtsük el, igen, a paksi atomerőmű az egy állami beruházás volt, tehát nyilván jut valamennyi vissza az államnak is. Na, de az iparűzési adót például Paks azért kapja többlet, mert többlet kockázatot is vállal az a város, ami itt van. Tehát nem ingyen kapja, bocsi, és az, hogy nem MVM támogatja mondjuk a magyar, vagy a paksi focit, meg, és akkor még sorolhatnám, hogy még 20 évvel ezelőtt a paksi atomerőmű, amikor maga dönthetett arról, hogy támogatásokat ad, mennyivel több pénzt osztottak szét itt a térségbe. Most meg, bocsánat, de finanszírozzuk az MVM-ben ülő Excel táblázat készítőket. Nagyon busásan. Szerintem tudnánk ezt a pénzt itt a térségre is költeni, igen, arra a térségre, aki bevállalja a kockázatát, igen, annak, hogy itt ha valami gáz van, akkor mi leszünk azok, akik a sátorfájukat szedik.
1: Nyilván,
2: jó esetben, ha tudod.
0: Ha tudod.
1: Jó, nyilván van egy egészséges megosztás, meg ki lehet ezt alakítani. Tehát nem mondtuk, hogy ez most egészséges, azt mondtuk, hogy mindennek van alapja, de az is biztos, hogy ezért ezt erősen át kell gondolni, és ami a legrosszabb a rendszerben, hogy átláthatatlan volt.
0: Hát abszolút.
1: Tehát itt is vannak szegények, és nem az volt, hogy már, hogy régiók, és nem az volt, hogy mondjuk Dunaföldvár el tudta dönteni, hogy a híd másik oldalán, ahol mondjuk egy szegény régió van, abba betesz-e pénzt.
2: És a kockázattal, ugye visszacsatolnék, csak egy kicsit morbid lesz, de ugye olvastam a Facebookon, komuna, hogy egy kezemen meg tudom számolni, hogy hát hányszor voltam a paksi atomerőműben, 7-szer. Bocsánat.
0: Ja,
2: nagyon jó, ez mondjuk a Paksi Rádió, vagy kicsit éles vagy.
0: teljesen kész vagy. Na, jó.
2: Többet
0: hát akkor
2: nem megyek nyaralni. Meg
0: többet nem menjél, mert nagyon pihent vagy. Túl pihent vagy, igen, mi úgy érezzük. Jó, hát akkor kösz is, rácok, hogy itt voltatok, és köszönjük a hallgatóknak is, hogy velünk voltak, és mindenki nézze a VB-t, te nézni hát fogod, kinek szurkolsz.
2: 11-kor, meg 4 órakor, meg 2 órakor éjjel lesz a meccsek. Hát ki győzi ezt?
1: Vegyék ki Szabit.
2: Majd, persze, annyira nem. Az ismétlést meg nem nézed meg, mert az eredményt megnézed, tudod, azt tudod. Tehát ez...
1: De egy rövid összefoglaló állítólag az MT, hogy hívják a telesport, vagy hogy hívják?
2: M4 Sport,
1: igen. Az készül állítólag 2 perces, 7 perces és sok perces versióval.
0: Jó, hát akkor figyelj, hogyha valaki nem maradt fenn hajnali 2-ig, akkor
1: másnap reggel
0: majd másnap
1: kezdheti.
0: Megnézi. Igen. Igen, de kinek szurkoltok?
2: Hát igazából még nem döntöttem el. Európai csapatnak szeretnék szurkolni. Hát, angolok.
0: Angolok, te?
1: Hát én azért klasszikus német vagyok, tudod, tehát én azért azokat mindig...
2: Ezért a spanyolok.
0: Én meg a spanyoloknak.
1: És akkor utána majd nyilván az, hogy kik azok, akik még szép focit játszanak, de azért Európán belül maradok mindenképpen.
0: Oké, okay. Jó, hát akkor fölírtam most, és majd meglátjuk, hogy ki nyeri, vagy ki se.
1: A szurkolás kérdezte, nem azt, hogy mi a tippünk.
0: De azt kérdezem, hogy kinek szurkoltok, és ki... Jó, bocs, nem tettem hozzá, jó? Igazad van, igazad
2: amikor
0: van.
2: Amikor két jogász a fociról beszélget, esküszöm, hogy javíthatatlanok vagy.
1: Szinte öngól volt, és egy öngól, ugye, ha már a focira.
0: Jó, na, zárjuk le a témát.
1: Csúcson kell a bajni.
2: És ott szoktad kezdeni, mi a helyzet, ugye, amikor üres kapura vezeti a csatára labdát, az is VB-re, mindegy, hagyjuk.
0: Jó, ez volt a szabad péntek. Köszi, hogy velünk tartottatok. Jó hétvégét mindenkinek. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Igazad van, Gabi!
0: Ez az, ezt akartam hallani.
3: Ez volt a szabad péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.

0: Ez a Paks FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
1: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
3: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
2: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
4: Konyha bútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169.000 forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. 14. Leó pápa felavatta a Sagrada Familia Bazilika legmagasabb Jézus Krisztusról elnevezett tornyát szerdán Barcelonában, írja az MTI. A katolikus egyházfő Antoni Gaudi építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmisét követően spanyolul és katalánul áldotta meg az épület tavasszal elkészült 172,5 méter magas tornyát. A Jézus Krisztusról elnevezett torony felavatásával még nem fejeződött be a Sagrada Familia építése, amelynek alapkövét 1882-ben tették le. A munkálatok a 4 tornyú főhomlokzattal folytatódnak, ahol 100 szobor figurát fognak elhelyezni Antoni Gaudi tervei szerint. A katalán modernizmus jelképének számító a gótikus és a szecessziós elemeket egyénien ötvöző bazilika elkészültét 2035-re ígérik. Hivatalos, sem Budapestnek, sem a megyejogú városoknak nem kell befizetniük az iparűzési adó többletet. Szerda este megjelent a magyar közlönyben Kármán András pénzügyminiszter rendelete az idén június 30-ig fizetendő iparűzési adó többletről. Ennek értelmében a fővárosi önkormányzatnak tavaly még 3,7 milliárd forint adóbevételről kellett lemondania. Ezzel szemben a rendelet értelmében idén június 30-ig a települést nem terheli befizetési kötelezettség. Heringes Anita Paks polgármestere rádiónknak úgy nyilatkozott, hogy a rendelet ellenére, amelyben Paks 0 forint befizetésére kötelezett, egyelőre félreteszi azt az összeget, szám szerint 750 millió forintot, amelyet idén június 30-ig a 2026-os iparűzési adó többlet után kellene befizetnie az államkasztába a városnak, ugyanis a városvezető szerint azért nem egyértelmű a rendelet, mert a 2025-ös év költségvetésére vonatkozik, azután viszont a város már a tavaly évben befizette a szolidaritási adóként ismert 2 milliárd forintot, így a 2026-os év tekintetében továbbra sem látnak tisztán. A hétvégén befejezték az 1-es blokk 2026-os évre tervezett karbantartását és éves főjavítását a Paksi atomerőműben, adta hírül az Országos Atomenergia Hivatal a honlapján. A 2026. május 8-án elkezdett, a fűtőelemek üzemszerű átrakásával összekötött tervszerű ciklikus karbantartási, ellenőrzési és javítási tevékenységeket elvégezték. A blokk karbantartási és indítási műveleteit az Országos Atomenergia Hivatal helyszíni, valamint online ellenőrzéssel folyamatosan felügyelte. A hatósági ellenőrzés kiterjedt a karbantartási tervek végrehajtására, a berendezések ellenőrzésére, a próbák végrehajtására, valamint a karbantartási rendszer hatékonyságának monitorozására. Az engedélyes benyújtotta a blokk visszaindítása iránti engedélykérelmét, a kérelem felülvizsgálata, valamint a hatósági felügyelet eredményeinek és a jogszabályi követelmények teljesítésének értékelése után az Országos Atomenergia Hivatal az indítási engedélyt kiadta. Június 20-án ismét a fogadhajtásé lesz a főszerep Madocsán. A település által közzétett információk szerint az Adi utca végén megrendezendő versenyen reggel 7 órától várják a résztvevőket nevezésre és pályabejárásra, a versenyprogram pedig 10 órakor kezdődik. A megmérettetés során két fordulós akadályhajtásban mérhetik össze tudásukat a C és D kategória indulói, emellett jokerhajtás is színesíti a programot. A szervezők felhívják a látogatók figyelmét arra, hogy a környezet védelme érdekében lehetőség szerint mindenki hozzon magával saját tányért és evőeszközt. A rendezvény részletes programja a helyszínen követhető, a szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
6: Új autót keresel? Most jött el a te időd! Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
7: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
8: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok.

0: Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Nyakunkon a hétvégi top 50, és már is mutatom, hogy milyen dalokra számíthattok. Hát egyelőre itt hirtelen csak kettőt tudok felmutatni, a többit mindenképpen hallgassátok meg majd szombat délután. Taylor Swift Opelite dala biztosan itt lesz. Kamrád évek óta szállítja a jobbnál jobb dalokat, meghozta az újdonságot is, ez a Hug Yourself. Ha kíváncsi vagy a trendekre és a Paks FM legkedveltebb dalaira, akkor várlak téged is szombat délután 3-kor.
0: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombaton

0: összeköt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
3: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most, vissza a Paks FM slágereihez.
1: Paks FM.

0: slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
3: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
4: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A lakhatási válság, a hajléktalanság növekedése, a munkavállalók kizsákmányolása és az online térben tapasztalható alapjogi fenyegetések jelentik az Európai Unió előtt álló legfontosabb kihívásokat, állapította meg az Európai Unió alapjogi ügynöksége csütörtökön közzétett éves jelentésében. A bécsi székhelyű testület tavaly évre vonatkozó dokumentuma szerint az emelkedő lakhatási költségek és a megfizethető, illetve szociális bérlakások hiánya miatt egyre többen nem tudják fenntartani otthonukat, és a hajléktalanná válás veszélyével szembesülnek. Az ügynökség jelentése hazánk kapcsán megjegyzi, hogy Magyarországnak nincs országos hajléktalanügyi stratégiája vagy cselekvési terve, és a lakhatási válság kezelésére sem rendelkezik átfogó nemzeti programmal. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Ez azt jelenti, hogy végre érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán szerdán. A miniszter felidézte, hogy a Tisza kormány történelmi sikert ért el, összesen 16,4 milliárd euró uniós támogatás hazahozataláról állapodtak meg az Európai Bizottsággal. Ebből mintegy 1,5 milliárd euró jut a villamos energiarendszer fejlesztésére, de tempósan kell haladni közlése szerint, mert a helyreállítási alap forrásainak felhasználási határideje augusztus végén lejár. Számos projekt tervezése és kivitelezése indul meg ebben az évben a Paksi 6-os számú körzetben. A Kurcsatov utca északi részének felújítása még idén elkezdődik, míg a déli rész felújítása tervezési stádiumban van, mondta rádiónknak Barnabás István alpolgármester, a körzet képviselője.
6: Most egy nagyon nagy projekt kezdődik heteken belül, a Kurcsatov utca északi oldalának az utolsó tömbelső rehabilitációja, a harmadik, ami már megvan tervezve, vagy 7-8 éve. Ez ugye a Babicstól, onnan a Barátság útig, tehát ott az irodaház, eszi kollégium, és le a Móricz, meg a Barátság utcai házsorok, tehát ez a terület lesz érintett ebben a felújításban. A Kurcsatov utca déli oldalához nem lett hozzányúlva az elmúlt 40 évben gyakorlatilag semmit, és az most már kiri a lakótelep többi részéből, ugye egészen a Tellerede utcától le a garázsorig, tehát a burkolt felületek rettetes állapotban van, akkor a zöld felületek is elhanyagoltak, már rendezetlenek.
5: A körzethez tartozó atomtér felújítása is folytatódik, és a Csengely-Dénes Kulturális Központot is érintik majd jelentős felújítások, valamint megoldódik a Tellerede utca ügye is.
6: Történt olyan, ami nem látszik kívülről, mert egyébként csak egy adásvétel volt, megvettük a Tellerede utcának a területét. Egy része még földút, tehát ugye ez eléggé anakronisztikus, Pakson egy földút a lakótelepen, a Paksi lakó, már pedig az. És oda kéne építeni úttestet, járdát, meg parkolót. Úgyhogy most tervezik, elkészülve. Csengely előtti teret szeretnénk, mire jön az adventi vásár, addigra az, annak el kell készülnie. Most akkor a csengelyi lépcsői, ugye, azok a külső lépcsők, mind oldalt, mind a fő, a térre néző lépcső, és a maga a bejárati portáloknakat is szeretnénk kicserélni, oldalt is, meg elől is, illetve arra is be van tervezve a pénz a költségvetésbe, hogy a belső hang, tehát a színházteremnek a hang és fény technikáját szeretnénk javítani, mert azért az se a 21. századi.
5: Negyedik alkalommal rendezi meg családi napját a Gerjeni Nagycsaládosok Egyesülete. A rendezvénynek augusztus 1-én szombaton 15 órától a Gerjeni Sportpálya ad otthont. A szervezők már javában készülnek, hogy minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást biztosítsanak. A programok között játékok, közösségi élmények és szórakoztató családi programok várják majd a résztvevőket. A fellépőkről és a részletes programokról a későbbiekben Gerjen község közösségi oldalán adnak tájékoztatást.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: slágereivel. Dogsefem. Összeköt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: Egy atomerőmű építése során mérföldkő az első betonöntés, vagyis az első végleges funkcióval bíró létesítmény főtartó szerkezeti elemének első betonozási üteme. Ettől kezdve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség sztenderdjei szerint is építés alatt álló státuszba kerül egy beruházás. Mivel Pakson 2026. február 5-én megtörtént az első betonöntés, így ma már a nemzetközi adatbázis szerint 5 blokk van Pakson, 4 üzemelő és 1 épülő. Az 5. blokk építését jelentős léptékű, több évig tartó terület előkészítő munkálatok előzték meg. Talajkiemelés, résfalépítés, talajszilárdítás, majd 2025 végén elkezdődhettek az első betonöntéshez szükséges előkészületek, azaz a szerelőbeton kivitelezése, a vízszigetelés kialakítása és a beton vagy szerkezet megépítése a technológiai értelemben és méreteiben is egyedülálló munkagödörben.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: a Paks FM slágereivel. Reklám.
1: Fordal közlekedik, nem kell messzire mennie. Térjen be az FX Autóházba, a térség legközelebbi Ford márka kereskedésébe, ahol a legfrissebb modellek mellett teljes körű szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Helyszíni kárügyintézés, szerviz, karosszéria és fényező műhely, hitel és biztosítási ügyintézés, teszt és csereautó szolgáltatás, új és használt autóértékesítés. Mindez egy helyen az FX Autóházban, Szekszárdon, a Pásztor utca 8-ban. További információért látogasson el a fordfx.hu oldalra.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok! Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. 14. Leó pápa felavatta a Sagrada Familia Bazilika legmagasabb Jézus Krisztusról elnevezett tornyát szerdán Barcelonában, írja az MTI. A katolikus egyházfő Antoni Gaudi építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmisét követően spanyolul és katalánul áldotta meg az épület tavasszal elkészült 172,5 méter magas tornyát. A Jézus Krisztusról elnevezett torony felavatásával még nem fejeződött be a Sagrada Familia építése, amelynek alapkövét 1882-ben tették le. A munkálatok a 4 tornyú főhomlokzattal folytatódnak, ahol 100 szobor figurát fognak elhelyezni Antoni Gaudi tervei szerint. A katalán modernizmus jelképének számító a gótikus és a szecessziós elemeket egyénien ötvöző bazilika elkészültét 2035-re ígérik. A magyar vagyonnyilatkozati rendszert ma is Európa egyik legszigorúbb szabályozásának tartja a Fidesz frakció, amely az MTI-hez szerdán eljutatott közleményében téves iránynak nevezte, hogy a rendszert egy uniós megrendelésre született hatóság, az integritás hatóság ellenőrizze. Az ellenzéki párt parlamenti képviselőcsoportja jelezte, minden olyan szabályt támogatnak, ami a vagyonnyilatkozati rendszer teljes körűségét és ellenőrizhetőségét megerősíti. Az az irány azonban szerintük, hogy mindezt a magyar állam egészére, bírákra, ügyészekre, képviselőkre vonatkozóan egy uniós megrendelésre született hatóság ellenőrizze, alapvetően téves. A kormány kedd este nyújtotta be a parlamentnek az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását. Az előterjesztés szigorítja a vagyonnyilatkozat tételre és annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, ezzel összefüggésben bővíti az integritás hatóság hatásköreit. Négy klíma is beszerelésre kerül a Munkácsi utcai óvodába, ahova átköltöznek az Ötvös utcai óvodából gyerekcsoportok az ott kezdődő felújítás miatt. Erről Molnár József, a Paksi egyes körzet önkormányzati képviselője számolt be rádiónknak. A képviselő felhívta a szülők figyelmét arra is, hogy a Munkácsi utcai óvodánál ideiglenes parkolásra lesz lehetőség, és külön hangsúlyozta, hogy a kialakítandó parkolókat ne hosszú távú parkolásra használják a megnövekvő forgalomra tekintettel.
4: Az Ötvös utcai óvodát felújítják, és a csoportok el fognak költözni. Egy része a Vörösmarty utcába, másik része pedig a Munkácsi utcai óvodában fog megérkezni. Hát itt is volt megkeresés intézményvezetőtől, illetve szülői megkeresés, hogy ugye mi lesz a nyári hónapokon, ugye nincsen teljes mértékben klimatizálva az épület. Nyilván az 5 milliós keret terhére próbáltam ezt megoldani, de polgármester asszony nagyon kedves volt, illetve alpolgármester úr, és támogatták ezt a kezdeményezést, úgyhogy 4 klíma lesz majd elhelyezve a Munkács utcai óvodába, úgyhogy a gyerekek majd hűsen tudnak lenni, hogyha az épületbe beérnek. A másik dolog, ami felmerül folyamatosan a Munkácsi utcai óvodával kapcsolatban, a parkolás. Ugye most megemelkedett számmal fognak érkezni a szülők, és ugye nem a körzetből, tehát nem tudnak oda sétálni, úgyhogy majd a dolgozók a kilátóhoz fognak parkolni, ott vannak parkolóhelyek. Persze ez ideglenesen, amíg ez az állapot fennáll, és műszaki osztály kim volt megvizsgálta a lehetőségeket, ilyen ideglenes parkolókat fognak ott az óvoda melletti részen kialakítani, tehát azért megkérjük, hogy ne fix parkolásra használják, hanem tényleg a gyerekeket kiteszik, és akkor utána haladnak tovább a szülők.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Az Atomerőmű Sport Egyesület 4 fiatal, Kenusa, Marin, Matigy, Vajna, Lóránt, Pálfalvi Viktor és Rózsa Bence június 11 és 14 között Szegeden versenyez. A második ifjúsági és U23-as válogatón adta hírül az Egyesület a közösségi oldalán. A klub felnőtt Kenusai Kollár Kristóf, Juhász István és Hodován Dávid ugyanezekben a napokban a portugáliai EB-n mérettetik meg magukat.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összeköt.

0: Rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Pax FM-en.
1: Nyakunkon a hétvégi top 50, és már is mutatom, hogy milyen dalokra számíthattok. Hát egyelőre itt hirtelen csak kettőt tudok felmutatni, a többit mindenképpen hallgassátok meg majd szombat délután. Taylor Swift Opelite dala biztosan itt lesz. Kamrád évek óta szállítja a jobbnál jobb dalokat, meghozta az újdonságot is, ez a Hug Yourself. Ha kíváncsi vagy a trendekre és a Pax FM legkedveltebb dalaira, akkor várlak téged is szombat délután 3-kor.
0: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. A lakhatási válság, a hajléktalanság növekedése, a munkavállalók kizsákmányolása és az online térben tapasztalható alapjogi fenyegetések jelentik az Európai Unió előtt álló legfontosabb kihívásokat, állapította meg az Európai Unió alapjogi ügynöksége csütörtökön közzétett éves jelentésében. A bécsi székhelyű testület tavaly évre vonatkozó dokumentuma szerint az emelkedő lakhatási költségek és a megfizethető, illetve szociális bérlakás hiánya miatt egyre többen nem tudják fenntartani otthonukat, és a hajléktalanná válás veszélyével szembesülnek. Az ügynökség jelentése hazánk kapcsán megjegyzi, hogy Magyarországnak nincs országos hajléktalanügyi stratégiája vagy cselekvési terve, és a lakhatási válság kezelésére sem rendelkezik átfogó nemzeti programmal. Hivatalos, sem Budapestnek, sem a megyejogú városoknak nem kell befizetniük az iparűzési adó többletet. Szerda este megjelent a magyar közlönyben Kármán András pénzügyminiszter rendelete az idén június 30-ig fizetendő iparűzési adó többletről. Ennek értelmében a fővárosi önkormányzatnak tavaly még 3,7 milliárd forint adóbevételről kellett lemondania. Ezzel szemben a rendelet értelmében idén június 30-ig a települést nem terheli befizetési kötelezettség. Heringes Anita Paks polgármestere rádiónknak úgy nyilatkozott, hogy a rendelet ellenére, amelyben Paks 0 forint befizetésére kötelezett, egyelőre félreteszi azt az összeget, szám szerint 750 millió forintot, amelyet idén június 30-ig a 2026-os iparűzési adó többlet után kellene befizetnie az államkasztába a városnak, ugyanis a városvezető szerint azért nem egyértelmű a rendelet, mert a 2025-ös év költségvetésére vonatkozik. Azután viszont a város már a tavaly évben befizette a szolidaritási adóként ismert 2 milliárd forintot, így a 2026-os év tekintetében továbbra sem látnak tisztán. Paks 2 ZRT a társaságnál folyó feladatok az új paksi telephelyű atomerőműves blokkok létesítésének előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásához keres teljes munkaidőben, legalább 5 év szakmai tapasztalattal és középfokú angol tudással rendelkező tartószerkezeti szakértő munkatársat paksi munkavégzési helyjel, tette közzé a társaság a közösségi oldalán. A pozícióra jelentkezni a Paks 2 atomerőmű ZRT karrier portálján keresztül lehetséges. Június 20-án ismét a fogadhajtásé lesz a főszerep Madocsán. A település által közzétett információk szerint az Adi utca végén megrendezendő versenyen reggel 7 órától várják a résztvevőket nevezésre és pályabejárásra, a versenyprogram pedig 10 órakor kezdődik. A megmérettetés során két fordulós akadályhajtásban mérhetik össze tudásukat a C és D kategória indulói, emellett jokerhajtás is színesíti a programot. A szervezők felhívják a látogatók figyelmét arra, hogy a környezetvédelme érdekében lehetőség szerint mindenki hozzon magával saját tányért és evőeszközt. A rendezvény részletes programja a helyszínen követhető, a szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: nem ragaszkodunk stílusokhoz.
1: Nem ragaszkodunk csak a retrohoz.
0: Csak az újdonságokhoz.
1: Mi a slágereket szeretjük.

0: Max FM. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Ki gondolná, hogy tudományos magazinunkban még az idei futballvilágbajnoksággal is tudunk foglalkozni. Így lesz, ugyanis az idei futball VB-t okos labdával játsszák, hogy a labda belsejében elrejtett szenzor mire képes. El fogom árulni. A botok által generált internetes forgalom már meghaladta az emberekét, hogy ez mit jelent, azt hiszem sejtjük, erről is szó lesz, mint ahogy arról is, hogy megkerült a Marsot, majd váratlanul elérhetetlenné vált a NASA kutató műholdja. Diákok találtak meg tulajdonképpen csínytevés kapcsán egy 1800 éves luxusvillát a saját, egyébként Rómában található középiskolájuk alatt, és irodai robotot terveztek, amely megszemélyesíti a mesterséges intelligenciát, hogy hogy néz ki ez a robot, és miben segítheti a munkánkat, azt is elárulom majd. Császármetszéssel született meg egy gorilla bébi Amerikában, erről is szó lesz, és a jövő ablakáról is, amely sötétít, de energiát is képes tárolni. Én Strasser Andrea vagyok, remélem találkozunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

0: a Sztárportréval. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. 14. Leó pápa felavatta a Sagrada Familia Bazilika legmagasabb Jézus Krisztusról elnevezett tornyát szerdán Barcelonában, írja az MTI. A katolikus egyházfő Antoni Gaudi építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szent misét követően spanyolul és katalánul áldotta meg az épület tavasszal elkészült 172,5 méter magas tornyát. A Jézus Krisztusról elnevezett torony felavatásával még nem fejeződött be a Sagrada Familia építése, amelynek alapkövét 1882-ben tették le. A munkálatok a 4 tornyú főhomlokzattal folytatódnak, ahol 100 szoborfigurát fognak elhelyezni Antoni Gaudi tervei szerint. A katalán modernizmus jelképének számító a gótikus és a szecessziós elemeket egyénien ötvöző bazilika elkészültét 2035-re ígérik. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Ez azt jelenti, hogy végre érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán szerdán. A miniszter felidézte, hogy a Tisza kormány történelmi sikert ért el, összesen 16,4 milliárd euró uniós támogatás hazahozataláról állapodtak meg az Európai Bizottsággal. Ebből mintegy 1,5 milliárd euró jut a villamos energiarendszer fejlesztésére, de tempósan kell haladni közlése szerint, mert a helyreállítási alap forrásainak felhasználási határideje augusztus végén lejár. Számos projekt tervezése és kivitelezése indul meg ebben az évben a Paksi 6-os számú körzetben. A Kurcsatov utca északi részének felújítása még idén elkezdődik, míg a déli rész felújítása tervezési stádiumban van, mondta a rádiónknak Barnabás István alpolgármester, a körzet képviselője.
2: Most egy nagyon nagy projekt kezdődik heteken belül, a Kurcsatov utca északi oldalának az utolsó tömbelső rehabilitációja, a harmadik, ami már megvan tervezve, vagy 7-8 éve. Ez ugye a Babicstól, onnan a Barátság útig, tehát ott az irodaház, eszi kollégium, és le a Móricz, meg a Barátság utcai házsorok, tehát ez a terület lesz érintett ebben a felújításban. A Kurcsatov utca déli oldalához nem lett hozzányúlva az elmúlt 40 évben gyakorlatilag semmit, és az most már kiri a lakótelep többi részéből, ugye egészen a Tellerede utcától le a garázssorig, tehát a burkolt felületek rettetes állapotban van, akkor a zöld felületek is elhanyagoltak, már rendezetlenek.
1: A körzethez tartozó atomtér felújítása is folytatódik, és a Csengely-Dénes Kulturális Központot is érintik majd jelentős felújítások, valamint megoldódik a Tellerede utca ügye is.
2: Történt olyan, ami nem látszik kívülről, mert egyelőre csak egy adásvétel volt, megvettük a Tellerede utcának a területét. Egy része még földút, tehát ugye ez eléggé anakronisztikus, Pakson egy földút a lakótelepen, a Paksi lakótelepen, már pedig az. És oda kéne építeni úttestet, járdát, meg parkolót. Úgyhogy most tervezik, elkészülve. Csengely előtti teret szeretnénk, mire jön az adventi vásár, addigra az annak el kell készülnie. Most akkor a csengelyi lépcsői, ugye, azok a külső lépcsők, mind oldalt, mind a fő, a térre néző lépcső, és a maga a bejárati portáloknakat is szeretnénk kicserélni, oldalt is, meg elől is, illetve arra is be van tervezve a pénz a költségvetésben, hogy a belső hang, tehát a színházteremnek a hang és fénytechnikáját szeretnénk javítani, mert azért az se a 21. századi.
1: Paks 2 ZRT a társaságnál folyó feladatok az új paksi telephelyű atomerőműves blokkok létesítésének előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásához keres teljes munkaidőben, legalább 5 év szakmai tapasztalattal és középfokú angol tudással rendelkező tartószerkezeti szakértő munkatársat paksi munkavégzési helyjel, tette közzé a társaság a közösségi oldalán. A pozícióra jelentkezni a Paks 2 atomerőmű ZRT karrier portáján keresztül lehetséges.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Paksfm.

0: következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, én Strasser Andrea vagyok, és remélem, hogy mindenki felkészült a tudomány világának friss híreire, melyek között ott lesz a mai napon a futballvilágbajnokság is, mert hogy az idei futball VB-t már okos labdával játsszák, hogy milyen szenzor van elrejtve a labdában, és mire képes, arról mindenképpen szót ejtünk. De a jövő ablakáról is, amely egyszerre fog sötétíteni és energiát tárolni, ez is egy érdekes téma, erről is szó lesz, valamint arról a kutató műholdról, amely megkerülte a Marsot, majd váratlanul elérhetetlenné vált. Ez a kutató műhold egyébként fontos tudományos szerepet töltött be, hogy milyen munkát végzett, azt is el fogom mondani. Diákok tulajdonképpen egy csinytevés kapcsán megtaláltak egy 1800 éves luxusvillát egy római középiskola alatt. Erről is szó lesz, és arról a vadonatúj irodai kis robotról, amely a jövőben állítólag az íróasztalunkon fog állni, és konkrétan megszemélyesíti az AI-t, vagyis a mesterséges intelligenciát. Egy 2025-ös esetre is vissza fogunk tekinteni, amikor megugrott a megbetegedések, illetve mérgezések száma, miután az Amerikai Egyesült Államok egészségügyi minisztere azt ajánlotta, hogy a kanyaró járvány kellős közepén a vitamint és csukahal olajat fogyasszanak a betegek, de extrém orvosi hírrel is jövök majd magazinunk legvégén, mert hogy császármetszéssel született meg egy gorilla bébi, szintén Amerikában. A gorillákon végzett császármetszés egyébként rendkívül ritka, világszerte kevesebb, mint egy tucat ilyen műtétről lehet tudni. És amivel kezdünk, a kezdő témánk szintén az internetről, illetve a mesterséges intelligenciáról szól, ugyanis fontos mérföldkőhöz érkeztünk. Ott tartunk, hogy az internet történetében először a botok által generált forgalom meghaladta az emberekét, ezt állítja legalábbis Matthew Prince, a Cloudflare nevű technológiai vállalat vezérigazgatója, aki ezt a fordulatot egyébként eredetileg 2027-re várta. No, de nézzük meg, hogy egészen pontosan mindez mit jelent. Tehát a cég adatai szerint a botok és az emberek által generált webes forgalom aránya már egyértelműen az előbbiek javára billen, 57,5% szemben 42,5%-kal, vagyis az internet elsődleges felhasználóit, az embereket felváltották a mesterséges intelligencia ágensek. A vállalat szerint ezek a mesterséges intelligencia ágensek az interneten olyan feladatokat végeznek, mint például termékoldalak ellenőrzése, árak összehasonlítása, több lépésből álló online feladatok elvégzése, például repülőjáratok összehasonlítása, webes tartalmak lekérdezése és indexelése. Mindez tehát már nem keresőmotorok, hanem a mesterséges intelligencia végzi, így használjuk, mint egy személyi asszisztensként tehát a mesterséges intelligenciát ételrendeléshez vagy ügyfélszolgálati feladatok ellátásához. Egyébként a vállalat elemzéséből az is kiderül, hogy országonként a bontás elég érdekesen alakul. A legnagyobb botforgalom a Gibraltár szigetről érkezik, 92,1%, ezt követi Szingapur 76,4%-kal, majd Irán 76,4%-kal. Míg ezek közül néhány helyen a népességhez viszonyítva sok adatközpont és tárhely szolgáltató található, Irán botjainak magas aránya inkább a VPN-ek intenzív használatából, valamint az automatizált adatgyűjtő és megkerülő eszközökből származhat.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Box FM.
1: Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Megkerülte a Marsot, majd váratlanul elérhetetlenné vált a NASA kutató műholdja, amelynek óriási szerepe volt tudományos kutatásokban. Ezzel a hírrel folytatjuk hamarosan, előtte viszont ránézünk a jövő ablakára, illetve ablak üvegére, a növények fény hasznosítására hasonlító módszerrel sötétítő és energiát tároló ablak készülhet. A jövő ablakai így nem csak árnyékot adhatnak majd, hanem energiát is gyűjthetnek. Egy finn kutatás most megmutatta, hogyan lehetne ezt egyetlen egy vékony anyaggal elérni, írja a PCV+. A finnországi turkui egyetem kutatója Zahin Kondrekár fejlesztett olyan polimerfilmet, amely elektromos hatásra megváltoztatja a színét, közben pedig töltést is képes tárolni. A technológia még kutatási fázisban van, de egyszer akár olyan okos ablakokhoz vezethet, amelyek tehát energiát is gyűjtenek. Zahin Kondrekár doktori munkájában porfirin alapú polimerfilmeket készített, ezek egyszerre mutatnak elektromatikus viselkedést és energiatároló képességet. Az elektromatikus anyagok elektromos hatásra változtatják a színüket, az energiatároló anyagok pedig töltést vesznek fel és adnak le. A kettő együtt azért fontos, mert egy ilyen film elvileg nem csak elsötétítheti az üveget, hanem részben úgy működhet, mint egy apró energiatároló felület. A gyakorlatban, ha egy okos ablaknak nem kell folyamatosan áramot kapnia ahhoz, hogy sötét maradjon, az önmagában is csökkentheti egyébként az energiaigényt. Egy napsütötte irodában vagy lakásban egy ilyen üveg nappal mérsékelhetné a bejutó fényt és hőt, miközben a rendszer a nap folyamán töltést is gyűjthetne. Ez persze még nem azt jelenti, hogy az ablak kiváltaná a napelemeket, inkább azt, hogy az épület burkolatok újabb aktív, energiagazdálkodásban résztvevő elemmé válhatnának. A technológia ugyanakkor még nem tartott, hogy hamarosan ilyen ablakot lehessen rendelni egy lakásfelújításhoz. A kutatás jelenleg anyagfejlesztési szinten áll, viszont ilyesmi lehet a jövő ablaka. Ha már kinéztünk az ablakon, tekintsünk egy kicsit távolabbra, és nézzük meg, hogy mi történt azzal a kutató műholddal, amely megkerülte a Marsot, majd váratlanul elérhetetlenné vált. A NASA 2014. szeptemberében állította Mars körüli pályára a MAVEN nevű kutató műholdját, amely a Mars körüli keringése során a szokott módon eltűnt a bolygó mögött, ám amikor újra felbukkant, már elérhetetlen volt. Ezzel véget ért több mint 10 éves küldetése, melynek során a bolygó légkörének fokozatos elszökését vizsgálta. A küldetés egyik legfontosabb eredménye annak bizonyítása volt, hogy a napkitörések és más erős naptevékenységi események jelentősen felgyorsítják ezt a folyamatot. Ezen kívül a MAVEN számos jelentős felfedezést tett küldetése során, segített azonosítani többféle marsi sarki fényt, és hozzájárult ahhoz, hogy a Perseverance nevű marsjáró elsőként örökíthessen meg szabad szemmel is látható aurórát a bolygó felszínéről. Az űrszonda kimutatta azt is, hogy a 2018-as globális porvihar jelentősen növelte a vízvesztességet, összekapcsolva a porviharokat a marsi éghajlattal és az egykor létezett óceánok eltűnésével. A tudományos munka mellett a MAVEN fontos kommunikációs közvetítő szerepet is betöltött, hiszen adatokat továbbított a Föld és a marsi küldetések között, bár az összes adatkapcsolatnak csupán mintegy 8%-át kezelte, a Marsról érkező adatmennyiség közel 18%-át továbbította a NASA szerint. Az űrszonda elvesztése ezért nem csak tudományos, hanem érzelmi veszteség is a küldetés csapata számára.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Fox FM. Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Sokszor nem is gondolnánk, hogy milyen területeket tudunk érinteni tudományos műsorunkban. Például talán nem gondolnánk, hogy még a futball világbajnokságról is tudunk beszélni tudományos szempontból. Az idei futball világbajnokságról van szó, igen. Azt ugyanis idén már okoslabdával játsszák, méghozzá mesterséges intelligenciát és beépített szenzort használó okoslabdával. Ezzel a hírrel folytatjuk mindjárt, de előtte nézzünk rá egy másikra is, ugyanis diákok találtak meg egy 1800 éves luxus villát egy római középiskolában. Állítólag magában az iskolában már évek óta keringtek történetek arról, hogy a torna terem padlója alatt titokzatos szobák rejtőznek, és kiderült, hogy valóban így van, ugyanis több diák titokban lemerészkedett az iskola alatti járatokba, ahol egy ókori építmény maradványaira bukkantak. A diákok szóltak a tanáraiknak a különös föld alatti helyiségekről, ezt követően a régészek egy nagy és fényűző, a Krisztus utáni második századból származó római házat tártak fel Rómában, egyébként a Kolosseum közelében, írja a Covid. A régészek az ügy kapcsán úgy nyilatkoztak, hogy a környék különösen fontos a római történelem szempontjából, ugyanis ezen a környéken éltek olyan híres személyek, mint például Marcus Tullius Cicero, író és filozófus, Pompeius Magnus hadvezér, vagy Augustus császár is, mielőtt császár lett, akkor ugye még Octavianus néven ismerték. A terület azonban kevéssé feltárt, mert az ókori rétegek fölé az évszázadok során sűrű, modern város épült. Az ásatások eredményeit egyébként május végén mutatták be, és arról is nyilatkoztak a régészek, hogy szerintük az egyébként közismert, Rómában ismert Umbrius család egyik tagjának tulajdona lehetett a villa. No, de lépjünk át Olaszországból egyenesen az amerikai kontinensre, a 2026-os labdarúgó világbajnokságra, amely a 23. világbajnoksága sorban az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi meg 16 városban, de hogy miért fontos nekünk tudományos szempontból az idei világbajnokság? Nos, a labda miatt, ugyanis a futball világbajnokságot mesterséges intelligenciát és beépített szenzort használó okoslabdával játsszák, melynek neve is van, Trionda, így hívják a VB labdát, és valóban okoslabdáról van szó. Vizsgáljuk meg egy kicsit közelebbről, a Trionda belsejében lévő szenzor 500 Hz-en működő mozgásérzékelő csíp. Ez a csip a stadionban elhelyezett érzékelőkkel dolgozik együtt, a rendszer pedig minden pillanatban követi a labda mozgását. A Trionda képes adatokat rögzíteni, akár másodpercenként 500 alkalommal is, elképesztő, azaz rendkívül pontos információkat ad a játék minden mozzanatáról. Ezen kívül adatgyűjtő platformként is működik, valós időben továbbítva adatokat a rendszernek. Ez egyrészt segíti a játékvezetőket a vitás helyzetekben, például a lesek megítélésében, a nézőknek pedig részletes statisztikákat nyújt, például a lövések erősségéről, sebességéről vagy a labda pályájáról. A labda egyébként 4 panelből álló szerkezete mélyen kialakított varrásokkal készül, ezek segítik a labda repülés közbeni stabilitását, illetve biztosítják, hogy a légellenállás egyenletesen oszoljon el, ami kiszámíthatóbb és stabilabb röppályát eredményez. Egyébként az idei futball világbajnokságon 48 csapat vesz részt, rekordhosszúságú lesz, hiszen 39 napig tart majd, a döntő július 19-én New Jersey-ben lesz, és akárkinek is tetszenek szurkolni, a labdára tessék úgy tekinteni, hogy még tudományos szempontból is megvizsgáltuk.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Ez a Pax FM.

0: Max FM. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Újabb érdekességgel folytatjuk, ki az, aki íróasztalnál dolgozik. Az íróasztalán van számítógép, illetve monitor vagy laptop. Akkor biztos van legalább egy mobiltelefon is mindig az asztalon, esetleg hangszórók, esetleg még ott fekszik az asztalon egy tablet is, milyen is előfordul, nem csak informatikusoknál, és ki tudja még hány számos kütyüre lehet szükség egy irodai munka kapcsán, sőt, nem csak irodai munka kapcsán. Nos, hozok egy újabb kütyüt, mint érdekességet, illetve tulajdonképpen egy vadonatúj találványt, amelyet az egyik neves, többek között laptop gyártó hozott létre, egy irodai robotot, amely tulajdonképpen olyan, mintha életre kelne vele a ChatGPT. No, lássuk, hogy miről van szó. A HVG tudományos rovata egyébként úgy ír erről a kis mini robotról, hogy olyan, mintha összeállt volna a Pixar, a rajzfilm stúdió és a Microsoft, hogy közösen tervezzenek egy mini Wall-E-t az irodánkba. Mindenkinek megvan, igaz? A Wall-E című egyébként 2008-as számítógépes animációs film, amelynek főhőse a Wall-E nevű kis robot. Erről a bizonyos irodai robotról, amelyet az asztalon, az íróasztalon lehet elhelyezni, láttam fényképet, azért nem úgy néz ki, mint Wall-E, de mondjuk ehhez lehet hasonlítani. Képzeljük el, hogy miközben dolgozunk, az asztalon lévő kis robot folyamatosan szemmel tart bennünket, de azért, hogy segítse a munkánkat. Ezt a kis asztali robotot az idei barcelonai mobilvilágkongresszuson mutatták be. A gyártó koncepciója egy projektorral ellátott asztali robot volt, amelyik térbeli számítási kísérletté alakítja a mindennapos irodai feladatokat. No, de nézzük meg, hogy egészen pontosan mit is tud ez a bizonyos, egyébként mesterséges intelligenciát életre keltő robot. A gyártó szerint, mivel a legtöbb AI asszisztens egyelőre csak egy láthatatlan szoftver, ezért azt próbálták ki, hogy mi történik akkor, ha a mesterséges intelligencia tárgyiasul, azaz csetablak helyett fizikai tárgy lesz az asztalon, teljesen új szintre emelve az intelligens asszisztensek koncepcióját. Ez az asztali kis robot, amelynek AI Workmate egyébként a neve, jelen van, figyel, reagál, mozog és visszanéz. Egyébként nagyon ötletesen állították össze, illetve hozták létre. Egy kicsit hangszóróra hasonlít, de van egy LCD kijelzője, egy alacsony felbontású animált számlappal is rendelkezik, és ez változtatja a bot arc kifejezését, miközben figyel, feldolgoz, vagy éppen tétlen, néha képzeletbeli kávét kortyogat, vagy egy lebegő kezet pihentet szintetikus állán. A kijelző tehát nem az adatok megjelenítésére szolgál, hanem az érzelmek illúziójának keltésére. No, de nézzük, hogy mit tud még ez a kis asztali robot. A képernyő mögött processzor, memória, beépített projektor, valamint dokumentumszkennelést és gesztusvezérlést támogató kamerák vannak elbújtatva. A vetítőrendszer a robot egyik legkülönlegesebb tulajdonsága, ugyanis dokumentumokat és képeket vagy prezentációkat képes sugározni az asztalra vagy a közeli falra. Ezen kívül pedig, ha valaki mondjuk egy adattáblázattal dolgozik, a kis robot automatikusan javasolhat releváns elemzéseket vagy vizualizációkat, emellett képes bizonyos feladatok automatikus elvégzésére is, így például dokumentumok írására, információkeresésre, prezentációk és jelentések készítésére, szóval így néz ki az a kis asztali robot, amelyet mind AI, vagyis mesterséges intelligencia asszisztenst mutattak be az idei barcelóniai mobilvilágkongresszuson.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Paks FM. Összekött.

0: Millás FM. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Megugrott a megbetegedések száma, miután Kennedy miniszter a kanyaró kapcsán nyilatkozott. Az Egyesült Államok egészségügyi minisztere a Texasban kirobbant kanyaró járvány kellős közepén A-vitamint és csukahal olajat ajánlott a betegeknek. Most viszont kiderült, hogy ez nem csak a Google keresések számát dobta meg, hanem a mérgezési központok eset számát is, írja a 24.hu tudományos rovata. Az oltás ellenes vélemények térnyerése évek óta érezteti a hatását világszerte, különösen az Egyesült Államokban. 2025-ben például több mint 2200 igazolt kanyarós esetet és 48 járványkitörést regisztráltak. A jelenlegi trendek alapján pedig az látszik, hogy 2026-ban akár még rosszabb számok is jöhetnek, ebben pedig kiemelt felelőssége lehet Robert F. Kennedy egészségügyi miniszternek és stábjának, ezt állítja legalábbis az IFL Science egy friss kutatás alapján. No, de nézzük meg, hogy egészen pontosan mi történt 2025 elején a Texasban kitört kanyaró járvány közepette, amely végül egyébként 762 esettel tetőzött. Az egészségügyi miniszter véleménycikket írt a Fox News-ra, amelyben azt állította, hogy az A-vitamin, szó szerint idézem, jelentősen csökkentheti a kanyaró okozta halálozást. Ezt az állítást egyébként mások is megismételték a kormányzaton belül és kívül, köztük Susan Humphries orvos is, aki a világ leghallgatottabb podcastjében, a The Joe Rogan Experience című műsorban beszélt erről. Ez azért óriási probléma, mert az A-vitamin nem engedélyezett és nem is ajánlott módja a kanyaró megelőzésének. Néha ugyan szerepel kórházi kezelési protokollokban olyan gyerekeknél, akik már nagyon betegek, de csak klinikai felügyelet mellett. Otthoni kezelésként nem ajánlott, éppen ezért az amerikai orvosok egy része felhívást tett közzé, jelezve, hogy tévedést híresztelnek, hiszen az A-vitamin túladagolás hosszú távon máj és vesekárosodást is okozhat. Egyébként a Massachusetts-i Bostoni Gyermekkórház csapata egy kutatás részeként elemezte a Google keresési trendjeit 2025. január 1 és június 1-e között az A-vitamin, a kanyaró és a csukamáj olaj keresési kifejezésekre vonatkozóan. A kutatás részeként úgy találták, hogy az összes felsorolt kifejezés iránti érdeklődés február 26-án elkezdett megemelkedni, és március 5-én, illetve 22-én érte el a csúcsot, ez pedig direkt összefüggést mutatott a kormányzati tisztségviselők és közszereplők nyilatkozataival. Ami pedig a mérgezéseket illeti, a megnövekedett érdeklődés pontosan egybeesett az amerikai mérgezési központok A-vitamin expozícióról szóló jelentések számának növekedésével. Hamarosan tudományos magazinunk végéhez érünk, és egy kicsit kedvesebb témával folytatjuk. Császármetszéssel született meg egy gorilla bébi, a kicsi egy amerikai állatkertben jött világra, a beavatkozásban az állatorvosok mellett szülészek is részt vettek. Hogy miért érdekes ez az ügy, illetve miért volt fontos a gorilla bébinek a megszületése, azzal folytatjuk hamarosan. Egyébként az állatorvoslásban rutinszerűen alkalmaznak császármetszést, akár kutyáknál, macskáknál vagy más kisállatoknál is, ha a természetes szülés elakad. No de hogy hogyan volt a gorilla baby sztori? Mindjárt folytatjuk.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: PoxFM.
1: PoxFM.
2: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
3: Császármetszéssel született meg egy gorilla bébi, ezt a hírt ígértem magazinunk legvégére. A kicsi egy amerikai állatkertben jött világra, a beavatkozásban az állatorvosok mellett szülészek is részt vettek. A Seattle Belly Woodland Park Zoo egyébként 126 éve létezik, de ez alatt a 126 év alatt először született császármetszéssel gorilla bébi a helyszínen. A ritka beavatkozáson tehát emberi szülészek is segítkeztek. Egyébként a világra jött kölyök egy 2,5 kg-os hím gorilla bébi lett. Az anyát úgy hívják, hogy Olimpia, egy nyugati síkvidéki gorilla. A nyugati gorilla ezen alfaja súlyosan veszélyeztetett. Az elmúlt 20-25 évben természetes állományuk több mint 60%-kal csökkent az orvadászat és különböző betegségek miatt, ezért minden megszülető utód különösen fontos a faj fennmaradása szempontjából, írja a National Geographic. És hogy miért volt szükség császármetszésre, a vemhesség alatt végzett rutinvizsgálatok során az ultrahang problémát jelzett Olimpiánál, az állatorvosok altatásban részletesebb vizsgálatot végeztek, amely során megállapították, hogy a szülés nem halad megfelelően, és a kölyök természetes úton valószínűleg nem tud világra jönni. Bár az állatoknál végzett császármetszés rutinszerű, például kutyáknál vagy macskáknál, illetve egyéb kisállatoknál, a gorillákon végzett császármetszés rendkívül ritka. Világszerte kevesebb, mint egy tucat ilyen műtétről lehet tudni. Az altatás önmagában is kockázatos lehet főemlősök esetében, ezért az operációt tapasztalt állatorvosok és önkéntes szülész nőgyógyászok közreműködésével hajtották tehát végre. Egyébként a császármetszést vezető orvos Tim Storm szerint a sikerhez az állatkert gondozói is nagyban hozzájárultak, mivel korábban megtanították Olimpiát arra, hogy önként vegyen részt az ultrahangvizsgálatokon. Egy szóval jól sült el a világ talán 13. gorillán végzett császármetszése, és ezzel a hírrel tudományos magazinunk végéhez értünk, sok érdekességgel volt dolgunk. Szó volt arról, hogy megugrott a megbetegedések száma, miután az Egyesült Államok egészségügyi minisztere a kanyarók kapcsán az A-vitamin szedését javasolta. Bemutattam azt az AI asszisztenst, amely kis robotként az íróasztalunkról tudja, illetve tudná segíteni a munkánkat, de szó volt az idei futballvilágbajnokság,

0: is, amelynek a labdája egy okos labda, amely mesterséges intelligenciát és beépített szenzort is használ, hogyha nézzük a VB-nek a meccseit, akkor jusson eszünkbe a Trionda nevű labda, mert hogy ez a VB labdának a neve. Egyébként a spanyol három hullám kifejezése utal a Trionda szó, és a tornát rendező három országra reflektál. Színezése és mintázata is a három rendező országot idézi, a piros juharleveles mint a Kanadára, a zöld sas Mexikóra, a kék csillagok az Egyesült Államokra mutat, de az okoslabdának a legfőbb tulajdonsága, hogy a belsejében el van rejtve egy szenzor, amely együtt dolgozik a stadionban elhelyezett érzékelőkkel, és másodpercenként akár 500 alkalommal is képes adatokat rögzíteni. A VB labda tudományos kielemzése mellett szó volt arról is, hogy diákok találtak meg egy 1800 éves luxusvillát egy római középiskola alatt, megkerülte a Marsot, majd váratlanul elérhetetlenné vált a NASA kutató műholdja, ezzel is foglalkoztunk, illetve a jövő ablaküvegével is, amely egyszerre sötétít, mégis energiát tárolna. És arról is szó volt, hogy az internet történetében most fordult elő először, hogy a botok által generált forgalom meghaladta az emberekét. Sok érdekességgel volt dolgunk, remélem, hogy legközelebb is találkozunk. Én további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Búcsúzik a műsorvezető, Strasser Andrea.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Paks FM. Összeköt.

0: Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. A lakhatási válság, a hajléktalanság növekedése, a munkavállalók kizsákmányolása és az online térben tapasztalható alapjogi fenyegetések jelentik az Európai Unió előtt álló legfontosabb kihívásokat, állapította meg az Európai Unió alapjogi ügynöksége csütörtökön közzétett éves jelentésében. A bécsi székhelyű testület tavaly évre vonatkozó dokumentuma szerint az emelkedő lakhatási költségek és a megfizethető, illetve szociális bérlakások hiánya miatt egyre többen nem tudják fenntartani otthonukat, és a hajléktalanná válás veszélyével szembesülnek. Az ügynökség jelentése hazánk kapcsán megjegyzi, hogy Magyarországnak nincs országos hajléktalanügyi stratégiája vagy cselekvési terve, és a lakhatási válság kezelésére sem rendelkezik átfogó nemzeti programmal. A magyar vagyonnyilatkozati rendszert ma is Európa egyik legszigorúbb szabályozásának tartja a Fidesz frakció, amely az MTI-hez szerdán eljutatott közleményében téves iránynak nevezte, hogy a rendszert egy uniós megrendelésre született hatóság, az integritás hatóság ellenőrizze. Az ellenzéki párt parlamenti képviselőcsoportja jelezte, minden olyan szabályt támogatnak, ami a vagyonnyilatkozati rendszer teljes körűségét és ellenőrizhetőségét megerősíti. Az az irány azonban szerintük, hogy mindezt a magyar állam egészére, bírákra, ügyészekre, képviselőkre vonatkozóan egy uniós megrendelésre született hatóság ellenőrizze, alapvetően téves. A kormány kedd este nyújtotta be a parlamentnek az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását. Az előterjesztés szigorítja a vagyonnyilatkozat tételre és annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, ezzel összefüggésben bővíti az integritás hatóság hatásköreit. Négy klíma is beszerelésre kerül a Munkácsi utcai óvodába, ahova átköltöznek az Ötvös utcai óvodából gyerekcsoportok az ott kezdődő felújítás miatt. Erről Molnár József, a Paksi egyes körzet önkormányzati képviselője számolt be rádiónknak. A képviselő felhívta a szülők figyelmét arra is, hogy a Munkácsi utcai óvodánál ideiglenes parkolásra lesz lehetőség, és külön hangsúlyozta, hogy a kialakítandó parkolókat ne hosszú távú parkolásra használják a megnövekvő forgalomra tekintettel.
2: Az Ötvös utcai óvodát felújítják, és a csoportok el fognak költözni. Egy része a Vörösmarty utcába, másik része pedig a Munkácsi utcai óvodában fog megérkezni. Hát itt is volt megkeresés intézményvezetőtől, illetve szülői megkeresés, hogy ugye mi lesz a nyári hónapokon, ugye nincsen teljes mértékben klimatizálva az épület. Nyilván az 5 milliós keret terhére próbáltam ezt megoldani, de polgármester asszony nagyon kedves volt, illetve alpolgármester úr, és támogatták ezt a kezdeményezést, úgyhogy négy klíma lesz majd elhelyezve a Munkácsi utcai óvodába, úgyhogy a gyerekek majd hűsen tudnak lenni, hogyha az épületbe beérnek. A másik dolog, ami felmerül folyamatosan a Munkácsi utcai óvodával kapcsolatban, a parkolás. Ugye most megemelkedett számmal fognak érkezni a szülők, és ugye nem a körzetből, tehát nem tudnak oda sétálni. Úgyhogy majd a dolgozók a kilátóhoz fognak parkolni, ott vannak parkolóhelyek. Persze ez ideglenesen, amíg ez az állapot fennáll, és műszaki osztály kim volt megvizsgálta a lehetőségeket, ilyen ideglenes parkolókat fognak ott az óvoda melletti részen kialakítani, tehát azért megkérjük, hogy ne fix parkolásra használják, hanem tényleg a gyerekeket kiteszik, és akkor utána haladnak tovább a szülők.
1: A hétvégén befejezték az 1-es blokk 2026-os évre tervezett karbantartását és éves főjavítását a Paksi atomerőműben, adta hírül az Országos Atomenergia Hivatal a honlapján. A 2026. május 8-án elkezdett, a fűtőelemek üzemszerű átrakásával összekötött tervszerű ciklikus karbantartási, ellenőrzési és javítási tevékenységeket elvégezték. A blokk karbantartási és indítási műveleteit az Országos Atomenergia Hivatal helyszíni, valamint online ellenőrzéssel folyamatosan felügyelte. A hatósági ellenőrzés kiterjedt a karbantartási tervek végrehajtására, a berendezések ellenőrzésére, a próbák végrehajtására, valamint a karbantartási rendszer hatékonyságának monitorozására. Az engedélyes benyújtotta a blokk visszaindítása iránti engedélykérelmét, a kérelem felülvizsgálata, valamint a hatósági felügyelet eredményeinek és a jogszabályi követelmények teljesítésének értékelése után az Országos Atomenergia Hivatal az indítási engedélyt kiadta.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai, a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
0: Paksfm.
3: Összekött.
0: Paksfm. Össze.

ható, ha megkérdeznék, csak annyit mondanék. Köszönöm azt, hogy itt voltál velem, csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

még bennem. Én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni. Még nem tudom, hol is a cél, és folyton ellen

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. 14. Leó pápa felavatta a Sagrada Familia Bazilika legmagasabb Jézus Krisztusról elnevezett tornyát szerdán Barcelonában, írja az MTI. A katolikus egyház fő Antoni Gaudi építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmisét követően spanyolul és katalánul áldotta meg az épület tavasszal elkészült 172,5 méter magas tornyát. A Jézus Krisztusról elnevezett torony felavatásával még nem fejeződött be a Sagrada Familia építése, amelynek alapkövét 1882-ben tették le. A munkálatok a 4 tornyú főhomlokzattal folytatódnak, ahol 100 szoborfigurát fognak elhelyezni Antoni Gaudi tervei szerint. A katalán modernizmus jelképének számító a gótikus és a szecessziós elemeket egyénien ötvöző bazilika elkészültét 2035-re ígérik. Hivatalos sem Budapestnek, sem a megyejogú városoknak nem kell befizetniük az iparűzési adót többletet. Szerda este megjelent a magyar közlönyben Kármán András pénzügyminiszter rendelete az idén június 30-ig fizetendő iparűzési adót többletről. Ennek értelmében a fővárosi önkormányzatnak tavaly még 3,7 milliárd forint adóbevételről kellett lemondania. Ezzel szemben a rendelet értelmében idén június 30-ig a települést nem terheli befizetési kötelezettség. Heringes Anita Paks polgármestere rádiónknak úgy nyilatkozott, hogy a rendelet ellenére, amelyben Paks 0 forint befizetésére kötelezett, egyelőre félreteszi azt az összeget, szám szerint 750 millió forintot, amelyet idén június 30-ig a 2026-os iparűzési adó többlet után kellene befizetnie az államkasztába a városnak, ugyanis a városvezető szerint azért nem egyértelmű a rendelet, mert a 2025-ös év költségvetésére vonatkozik, azután viszont a város már a tavaly évben befizette a szolidaritási adóként ismert 2 milliárd forintot, így a 2026-os év tekintetében továbbra sem látnak tisztán. 4 klíma is beszerelésre kerül a Munkácsi utcai óvodába, ahova átköltöznek az Ötvös utcai óvodából gyerekcsoportok az ott kezdődő felújítás miatt. Erről Molnár József, a Paksi 1-es körzet önkormányzati képviselője számolt be rádiónknak. A képviselő felhívta a szülők figyelmét arra is, hogy a Munkácsi utcai óvodánál ideiglenes parkolásra lesz lehetőség, és külön hangsúlyozta, hogy a kialakítandó parkolókat ne hosszú távú parkolásra használják a megnövekvő forgalomra tekintettel.
3: Az Ötvös utcai óvodát felújítják, és a csoportok el fognak költözni. Egy része a Vörösmarty utcába, másik része pedig a Munkácsi utcai óvodában fog megérkezni. Hát itt is volt megkeresés intézményvezetőtől, illetve szülői megkeresés, hogy ugye mi lesz a nyári hónapokon, ugye nincsen teljes mértékben klimatizálva az épület. Nyilván az 5 milliós keret terhére próbáltam ezt megoldani, de polgármester asszony nagyon kedves volt, illetve alpolgármester úr, és támogatták ezt a kezdeményezést, úgyhogy 4 klíma lesz majd elhelyezve a Munkács utcai óvodába, úgyhogy a gyerekek majd hűsen tudnak lenni, hogyha az épületbe beérnek. A másik dolog, ami felmerül folyamatosan a Munkács utcai óvodával kapcsolatban, a parkolás. Ugye most megemelkedett számmal fognak érkezni a szülők, és ugye nem a körzetből, tehát nem tudnak oda sétálni. Úgyhogy majd a dolgozók a kilátóhoz fognak parkolni, ott vannak parkolóhelyek. Persze ez ideglenesen, amíg ez az állapot fennáll, és műszaki osztály kim volt, megvizsgálta a lehetőségeket, ilyen ideglenes parkolókat fognak ott az óvoda melletti részen kialakítani, tehát azért megkérjük, hogy ne fix parkolásra használják, hanem tényleg a gyerekeket kiteszik, és akkor utána haladnak tovább a szülők.
2: A hétvégén befejezték az 1-es blokk 2026-os évre tervezett karbantartását és éves főjavítását a Paksi atomerőműben, adta hírül az Országos Atomenergia Hivatala honlapján. a 2026. május 8-án elkezdett, a fűtőelemek üzemszerű átrakásával összekötött tervszerű ciklikus karbantartási, ellenőrzési és javítási tevékenységeket elvégezték. A blokk karbantartási és indítási műveleteit az Országos Atomenergia Hivatal helyszíni, valamint online ellenőrzéssel folyamatosan felügyelte. A hatósági ellenőrzés kiterjedt a karbantartási tervek végrehajtására, a berendezések ellenőrzésére, a próbák végrehajtására, valamint a karbantartási rendszer hatékonyságának monitorozására. Az engedélyes benyújtotta a blokk visszaindítása iránti engedélykérelmét, a kérelem felülvizsgálata, valamint a hatósági felügyelet eredményeinek és a jogszabályi követelmények teljesítésének értékelése után az Országos Atomenergia Hivatal az indítási engedélyt kiadta.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Pakseffm slágereivel. Pakseffm. Összekött.

legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM. Összeköt.

Lincsben. Bezár a négy fal, nem vigasztal assza, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz